0: 8.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, ne magyarázd a lényeg.

0: Eszti Péter vagyok.
1: Sziasztok, itt Péter Fibori. Hallgassátok meg közös dalunkat. Beléd
0: szerettem. Beléd szerettem. Ez van.
2: 88.

0: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
1: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
0: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
0: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
0: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
3: A Bastille koncert lemondása és a bungee jumping baleset is okozott nehézségeket, ám ennek ellenére is sikeres volt az idei Coca-Cola színfesztivál a szervezők szerint. A balesetet szenvedett fiatalember azóta jól van, még szombaton hajnalban elhagyhatta a kórházat. Az idei fesztiválon az előzetes becsülés szerint többen voltak, mint a tavalyin. A pénzügyi elszámolás jelenleg is tart. Kolonics Erika, a Szegedi Ifjúsági Napok főszervezője elmondta, a helyszín rendbetétele is nagy erőkkel zajlik. Az elhagyott tárgyakat mától lehet átvenni az IH-ban.
4: Szombaton már van egy halászléfőző fesztiválunk a partfürdőn, úgyhogy most mindenki bont. A műszaki hangfény technikai bontások már befejeződtek, a depó, a sátrak, a faházak, ahogy kipakolnak belőle a vendéglátósok vagy az igényvevők, onnantól kezdve elkezdődik minden, és egy megszokott menetben történik.
3: Számos szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat Csongrád-Csanádban. A megye 5 pontján csaptak fel a lángok szombaton a rendkívül száraz aljnövényzetben. Szegedről, Mórahalomról és Hódmezővásárhelyről is érkeztek lakossági bejelentések, összesen 11. A gyors tűzoltói beavatkozásoknak köszönhetően a lángok nem terjedtek át nagyobb területekre. Sérülés nem történt. Rövidesen bejelentik a tanítást, segítő dolgozók béremelésének ütemezését, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a nevelést és oktatást segítő több tízezer dolgozó bére jelenleg megalázóan alacsony, ezért fokozatos bérfelzárkóztatásra van szükség. Azt mondta, hogy akár 15-25%-os emelést is adnának, de csak fenntartható költségvetés mellett. A kormányfő szerint nem egyszeri béremelésben, hanem kiszámítható életpályában kell gondolkodni. És először lép fel az MVM Dómban a Halott Pénz december 29-én. A zenekar játszott már a Puskás Arénában, 3-szor a Budapest Arénában és 14-szer a Budapest Parkban, de az MVM eddig kimaradt nekik. A Halott Pénz idén Európa turnéval, fesztivál fellépésekkel és teltházas koncertekkel zárja az évet. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: Hát akkor szép reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
0: Szevasztok. Szevasztok, itt vagyunk, jöttünk kitakarítani a hátsó udvart, így aztán majd látjuk, hogy mi a helyzet. Én Szabó Dániel velem szemben.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Én jó rég voltam itt utoljára.
0: Te már olyan rég volt, várjál már, ezzel egy kicsit alakítunk meg.
1: Igen, meg egy kicsit tompa vagyok.
0: Várjál, az a helyzet, nem ez ilyenkor, ez még normális, mert csak a füled még nem állt rá. Szerbusztok egyébként mindenkinek, rengetegen várták már ezt a pillanatot. Na, a kérdés az, hogy kik ők. Ugyanis van nekünk egy barátunk, nem, kezdjük
1: azzal. Az a durva, hogy név szerint fel tudjuk őket sorolni.
0: Igen, hát négyen vannak, de mindegy. Szóval, hogy van nekünk egy nagyon kedves barátunk, aki nem tudta elképzelni azt, az ő életviteléhez képest, hogy ki a búbánat hallgatja a rádiót reggel 6-kor. Vagy 6 előtt akár.
1: És egyébként Dávidnak igaza volt.
0: De nem tudjuk, úgyhogy lehetek kedvesek.
1: Magadtól keltél már fel reggel 6-kor?
0: Rádiót hallgassál. Nem volt, ja, rádiót hallgatni
1: konkrétan? Nem csak konkrétan? Azért kifejezett, hogy rádiót hallgassál.
0: Ja, azért nem, olyan. Na, nem ugye. Volt még. Akkor de hogyha mondjuk volt. Mész valahova és bekapcsolod, mondjuk nem tudom, tegyük fel, hogy mondjuk egy ilyen Pest-Szeged repülőtéri transz valamit vezet, és már mondjuk mész már reggel mához a transporter, vagy nem tudom, hogy mondják szépen magyarul. Szóval, hogy azt hallgatod. Akkor lehet még, ugye Dávidnak volt egy olyan típ, egy pékek hallgatnak
1: pékek,
0: minket.
1: Igen, mert ők eleve kolán kellnek.
0: Aztán szerintem a buszsofőrök már jócskán munkában vannak, úgyhogy valószínű ők is lehet, hogy hallgatnak minket.
1: Dávid másik típje pillások volt egyébként.
0: Na most,
1: de hogyha... Tényleg, hát...
0: Az mennyire menő pillás lehet, akinek már reggel 6-ra van időpontja?
1: Figyelj, van olyan bőven.
0: Hát azért mondom, kérdezik, hogy menő.
1: Esküvőre mondjuk kedden.
0: Tényleg egy reggel 8-as esküvőre 6 körül már azért be kellett kezdeni a pilláshoz.
1: 8-ra nem jössz oda az életbe. A délben menj asszonytánc vége az egésznek.
0: Jó van. Na hát a műsor címe pedig az, hogy én meg a vagy az őrület reggel. Ez, hogy is nézett ki, meg hogy honnan vagyunk mi egyáltalán. Hogy ki ez a Dani? Mert hogy az én nevemet így ismerték már, úgy tűnik, egy pár ember. De a tiédet annyira nem.
1: Na most hát ennyi, mert apám is elfelejti. Jó. Én vagyok a melyik vagy te? Tudod, az igen. Asztalnál.
0: Tehát így, nincs olyan tucat fejed, mint nekem. De engem össze szoktak keverni milyen mindenkivel. Engem rám köszön, szevasz Tibikém! Nem is Tibinek hívnak.
1: De engem nem összekevernek, hanem engem nem ismernek meg effektíve.
0: Szóval
1: simán bemutatkoznak nekem 6-8-szor. Nem, hát igazából annyi az egész, hogy mi régen együtt rádióztunk.
0: Így van, de ezt majd kifejtjük egy kicsit bővebben.
1: Igen, azért nem menjünk most bele, az a lényeg, hogy
0: 7 és 8 között ezzel fogunk foglalkozni.
1: Az egymásra beszélések elmúlnak, majd ígérjük.
0: Nem. Szerintem nem, azt tartsuk meg szerintem, mert az úgy a jó.
1: Jó, stílus.
0: Jó, úgyhogy...
1: A stílusban minden van, az egyet nem lehet vásárolni. Mint tudjuk. Lesznek még ilyenek.
0: Igen, ami még változás a reggelben, például lesz egy vadonatúj játékunk. Nagyon jó lesz.
1: Végig zenefelismerőnek mondjuk, vagy...
0: Zenefelismerő, még nem találtuk ki a nevét hivatalosan, de zenét kell felismerni, vagy éneket kell
1: igen,
0: felismerni.
1: Annyira friss és annyira spontán a műsor, hogy még a játékunknak sincs neve. Szóval...
0: De egy csomó minden nincs még, úgyhogy majd ez kialakul.
1: Ne aggódjatok, mi sokkal jobban izgulunk.
0: Ja, a fogalmunk sincs. Ugye azt még azért tegyük hozzá, hogy a Dani már, te 12 éve nem rádióztál?
1: 12, így van. 11 na. Igazából múltkor tanáltam meg azt, de ezt majd elmesélem.
0: Jó van. Én pedig már 2 éve nem álltam itt a pultnál. Na most annyi változás történt azóta, hogy teljesen lecserélődött az a rendszer, ami eddig volt. Amihez én előtte egy, hát jó sokáig, mert én 9-et itt letoltam közben.
1: 9-et
0: már
1: voltál
0: úgy...
1: le?
0: 9-et, és utána jöttem még vissza.
1: Ja, tudom,
0: jó. Én fölmondtam.
1: Ja,
0: az másik volt. Fölmondtam, és utána visszahívtak egy másfél éve később, hogy valami itt kicsi pénteki színesítést csináljak, és akkor jó, megszíneztem, annyira, hogy utána mondták 2 éve, hogy már most elég színes, menjek a francba. És akkor ilyen is volt, de hogy azóta lecserélődött a rendszer, amit ebből ki akarok hozni, és minden gomb, ami eddig jobb oldalon volt, az most bal oldal középen van, alsó-felső királyász, minden más, ami eddig csíkos volt, zöld és lila, az most piros lett, meg a zöldek, amikre nem kell foglalkozni, illetve a szürkékkel. Na most próbáljuk ezt a színkoordinátákat így besakkozni, hogy milyen az életünk lesz, úgyhogy készültünk ma nagy csendekkel is. Tehát lesznek ilyenek.
1: Onnan tudom, hogy öregszem, hogy már nekem is kicsik a betűk, amik ott vannak a monitoron, fogalmam nincs, hogy mi fog történni.
0: Igen, annyit még azért mondjuk el, hogy már most így négyesre kezdődik mind a kettőnknek a személyi száma.
1: De nekem csak pár napja egyébként.
0: Hát jó.
1: Jó, kettő hete. Jó, de mi sármosodunk, tudod. Igen. Tehát minket azért ember úgy a jó Isten.
0: Azt még nem kérdeztem meg a Sanyitól, hogy ez itt így automatikusan el fogja indítani saját magát, vagy nekem kell ráklikkelnem.
1: Szerintem rá kell klikkeljek. Melyik a dőlt háromszög, az a play gomb szerintem.
0: Itt fönt.
1: Mindjárt megtaláljuk.
0: De majd nem tudom, már annyi időnk meg nincs vissza. Jó,
1: azt mondták, érkezik hogy pont
0: a 6-kor itt, 6-kor, 3, szegedi 2, hír össze. Na mindegy, jövünk még.
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, csak naptárilag van ősz. Egy hetet csúszik a Széchenyi téri felújítás befejezése. A lemondás és a baleset ellenére is sikeres volt az idei szín, és Szegeden tartottak országos tanévnyitót a roma szakkollégisták. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei szeptember 1-én Fáy Bernitől. Várhatóan egy hetet csúszik a Széchenyi tér környéki felújítás befejezése Szegeden, vagyis csak a jövő hét elejére fejezhetik be a munkálatokat. A tömegközlekedés forgalmi rendje helyre tud állni, viszont az aszfaltozás és a gyalogos sziget kiépítése a Kárász utcai zebránál még nem készült el. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester szerint a kivitelező Stravaco Kft. Nem megfelelő felkészültséggel látott neki a munkának. A beruházás csúszása miatt kötbért kell majd fizetniük.
5: Csúszások voltak a belső határidőkben, volt olyan megépült rész, amit vissza kellett bontani. Minden szerződésünkben, ami határidős, ott, ha a kivitelezője neki felróhatókból nem tudja befejezni a munkát, akkor kötbérrel kell neki számolni, és ez fog sajnos megtörténni.
4: Olyan jól halad a szegedi vízmű a Kálvária Sugárút és a Jósika utca csomópontjában, hogy szeptember 1-től a Kálvária Sugárút városból kivezető sávja újra megnyílik a forgalom előtt, ideiglenes helyreállítás mellett. A vízvezeték rekonstrukció a Jósika utcában tovább folytatódik. A következő ütemben a Jósika utcának a Gogol utca és Kálvária Sugárút közötti szakaszán zajlik a kivitelezés, majd a munkálatok a Kálvária Sugárút és a Gyertyámos utca közötti szakaszon folytatódnak. A Bastille koncert lemondása és a bungee jumping baleset is okozott nehézségeket, ám ennek ellenére is sikeres volt az idei Coca-Cola színfesztivál a szervezők szerint. A balesetet szenvedett fiatalember azóta jól van, még szombaton hajnalban elhagyhatta a kórházat. Az idei fesztiválon az előzetes becslés szerint többen voltak, mint a tavalyin. A pénzügyi elszámolás jelenleg is tart. Kolonics Erika, a Szegedi Ifjúsági Napok főszervezője elmondta, a helyszín rendbetétele is nagy erőkkel zajlik. Az elhagyott tárgyakat mától lehet átvenni az IH-ban.
6: Szombaton már van egy halászléfőző fesztiválunk a partfürdőn, úgyhogy most mindenki bont, a műszaki hangfénytechnikai bontások már befejeződtek, a depó, a sátrak, a faházak, ahogy kipakolnak belőle a vendéglátósok vagy az igényvevők, onnantól kezdve elkezdődik minden, és egy megszokott menetben történik.
4: Sok rolleres még mindig nincs tekintettel a vakok és gyengén látókra Szegeden. Most a Kálvária Sugárút londoni körút sarkánál parkoltak le 3 darab e-rollert a gyalogosoknak kijelölt úton. Ez azért is baleset veszélyes, mert a nem látók könnyen áteshetnek rajtuk, emellett a gyalogos közlekedésnek kialakított felületnek a színe is más, és egy gyalogos figurát ábrázoló rajz is segíti a tájékozódást, amit a rollerek letakartak. A vakok és gyengén látók Csongrád-Csanád megyei egyesülete arra kéri a közlekedőket, hogy figyeljenek arra, hol hagyják járműveiket. Számos szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat Csongrád-Csanádban. A megye 5 pontján csaptak fel a lángok szombaton a rendkívül száraz aljnövényzetben. Szegedről, Mórahalomról és Hódmezővásárhelyről is érkeztek lakossági bejelentések, összesen 11. A gyors tűzoltói beavatkozásoknak köszönhetően a lángok nem terjedtek át nagyobb területekre. Sérülés nem történt. A szegedi Dómban tartották országos tanévnyitójukat a roma szakkollégiumok. A rendezvényen Kisrigó László püspök is részt vett. Ezzel egyúttal másfél évtizedes fennállásukat is ünnepelték, aminek történetét 3 kötetben ki is adták. Mészáros Ferenc, a szegedi keresztény roma szakkollégium igazgatója elmondta, Szegeden 30 fiatal kezdi meg a tanulmányait velük ebben a tanévben.
7: Elsősorban a Szegedi Tudományegyetemnek a hallgatói, a mi fiataljaink, és emellett pedig itt a szakkollégiumnak a belső képzésében vesznek részt. 2011-ben jött létre a roma szakkollégiumi hálózat, így idén lehetőség volt arra is, hogy egy picit számba vegyük az elmúlt másfél évtizednek a munkáját, sikereit.
4: Már az elkészült iskolában nyithatják holnap az új tanévet a Szegedi Szakképzési Centrum Kródi Gyula Szakképző Iskolájának tanulói. Elkészült a hónapok óta tartó beruházás, amiben egyebek mellett hőszigetelésen, nyílászáró cseréken esett át az iskola épülete. Emellett egy korszerű közösségi teret és egy szabadtéri gasztrocentert is kialakítottak az iskolában. Erdély Margit főigazgató hozzátette, az eszközbeszerzések már zajlanak, több mint 500 millió forintnyi digitális eszközre, bútorra és műhelyeszközre adtak le rendelést a projektben.
8: Nagyon remélem, hogy az épület felújításával a diákok számára korszerűbb tanulási környezetet tudunk biztosítani, a modern digitális eszközökkel, komfortosabb tantermekkel egy olyan iskolává válik a Kródi, amelynek nem csak a hírneve és a szakmai színvonala nagyon jó, hanem jó lesz ide belépni a fiataloknak, és jól fogják magukat érezni.
4: Szeptember 1-től a BYD-ig közlekedik a 90-es munkásjárat Szegeden. A Lugas utcából reggel 7 óra 5 perckor, délután pedig 16 óra 15 perckor induló busz a Rheinmetall helyett már a BYD az 5-ös főút megállójáig viszi az utasokat. A járat meghosszabbítását az autógyár növekvő dolgozói létszáma és az elkészült 5-ös út is indokolta. Helyiek fogtak össze a fák megmentéséért Kiskundorozsmán. A szárazság miatt önkéntesek járják a parkokat és tereket, és rendszeresen locsolják a kiszáradással küzdő fákat. A kezdeményezéshez több helyi közösség és szervezet is csatlakozott. A szervezők szerint most minden segítség számít, mint fogalmaztak, ami az embernek apróság, egy kiszáradt fának akár a túlélést is jelentheti.
9: Jó reggelt kívánok, a szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallod. 1-1-es döntetlent játszott a Szeged Csanád Grosics Akadémia a Color City Kazincz Barcika ellen a Mercantil Bank Liga 6. fordulójában. A Szent Gellért Fórumban megrendezett mérkőzésen a hazai együttes megszerezte ugyan a vezetést az 5. percben, de a Kazincz Barcika a 17. percben befejelte az egyenlítő gólt a szegedieknek. A második félidőben végül nem sikerült egyik csapatnak sem felülkerekednie, és bár emberhátrányban zártak a hazaiak, mégis döntetlenre hozták ki a meccset. A vasas plakett lesz az SVE Goodwill Pharma Forta Cell ellenfele a Benu Férfi Magyar Kupa negyed döntőjében. A szegedi vízilabda csapata selejtezőben a Miskolcot és a Debrecent is legyőzte, így tovább jutott és várhatta a tegnapi sorsolást. A negyed döntőket pénteken és szombaton játsszák majd oda-visszavágós alapon, a továbbjutók pedig szeptember 12-én és 13-án várhatóan a Margit szigeten csapnak majd össze a négyes döntőben. Pénteken az argentinai Santa Fe-ben versenyez Mérai Janka a junior nyíltvízi úszó világbajnokságon. A szegedi úszóegylet 15 éves versenyzője még a Sukorói Európa bajnokság 5 kilométeres számában lett 5., ezzel kvalifikálta magát a VB-re júliusban. A napokban egyébként a helyi nagykövetség munkatársai is találkoztak a fiatal magyar versenyzőkkel, akik így megismerhették az argentinai szokásokat is. A szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallottad.
4: Ma záporra, zivatarra ébredhetünk, egy hideg front miatt pár fokkal lejjebb hűl a levegő, napközben már sok napsütésre van kilátás, délután 30 fokot mérhetünk.
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen, srácok! Még a neveket nem tudtuk megjegyezni, azt hiszem Tibi és Anikó, de ez már most majdnem, hogy mindegy is.
1: Köszönjük! Egyébként ott volt egy szó ismét, és tudom, hogy ez senkinek nem tűnt föl eddig.
0: Nem, te francia figyeli. Teddy Simpson, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez a Mega!

0: Kevésbé magas, de legalább jó hangú Teddy Swims-et hallottuk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Egyébként a Sanyi meg a Dávid olyan jól dolgoznak, hogy ezt a zenét még én sem ismertem.
0: Na látod.
1: Mondjuk már én a Teddy Swims-et szoktam ismerni, a többit nem szoktam.
0: De hogy így szoktatok is találkozni meg minden?
1: Hát nem.
0: Akkor jó. Na, kérem szépen, az új reggelt hallja mindenki, aki most a Rádió 88-ra kapcsolt.
1: Ja, tényleg ez az... a mega jó reggelt mindenkinek, itt van velünk a Gedzó.
0: Meg a Szabó Dani. Nos, amit már mondottuk volt, 7 és 8 között majd elmondjuk, hogy milyen francot keresünk mit, de a műsor tematikája úgy fog kinézni, hogy 6 és 7 óra között felváltva fogunk egymásnak híreket hozni, úgyhogy a másik nem tud róla.
1: A mai nap a Gedzó, már hogy tudom, hogy hírt hozol, csak nem tudom, hogy mi lesz a hír.
0: Így
1: tehát
0: van,
1: a mai nap egyébként a Gedzóé.
0: Holnap meg a Dani, és akkor az így felváltva lesz, és ez a, aki hozza a hírt, a másik az nem tud róla. Na, és majd mi a helyzet?
1: Ebben nem megyünk bele ennyire majd minden reggel, hogy minden reggel elmagyarázzuk. Csak most, hogy mégis, hogyha valakit úgy mégis érdekelne bárki.
0: Ezt most még az elején elmondjuk. Vaktesz lett ennek a neve, nem Sándor a keresztapja, ő rakta ezt így be, de jó lett.
1: Szerintem nem
0: jól találtak. Nem lett rossz, nem lett rossz, Sanyi, az szép munka. Jó, a történet, kérlek szépen, nem tudom, hogy ez a határozottsággal függ össze, nem tudom, mennyire vagy határozott. Szoktál-e így elbizonytalanodni, hogy így, mondok egy példát, bemész a boltba, le akarsz venni egy kakaót. Aztán rájössz arra, hogy hát végül is lágy tojást fogok enni kovászos uborkával, hogy a kakaó lehet, hogy meg kicsit ez a zavarná bele, mert inkább visszarakom. Ja, de várjál, akkor inkább akkor nem eszek tojást, csak kovászos uborkát kakaóval. Nem, az mégse jó. Tehát, hogy te szoktál így tétovázni?
1: Ilyen szintű elbizonytalanodás nálam nincsen nagyon.
0: Jó, nem ebbe például, de mondjuk egy repülőúttal kapcsolatban, hogyha menni kell?
1: Nem, hát hogyha na, más. Tehát, hogy a nyaralásról beszélünk, akkor ott van elbizonytalanodás, amikor még tudod, az elején leülsz, és akkor nézed, hogy körülbelül hol van jó áron mondjuk szállás, oda el tudok eljutni repülővel, vagy csak autóval tudok menni, az hány óra út, mikor kell visszaérni, mikor kell újra dolgozni, szóval ott szokott ilyen lenni.
0: Jó, de ha már megvan a készterved, akkor már az nem nagyon variálod.
1: Részéről
0: akkor
1: már nincs. Nem, mert tehát, hogyha nálam az van, hogy megvan a terv, és akkor leülök, hogy ez van, és akkor ki van már találva, akkor onnantól kezdve nem nagyon variálok.
0: Na jó, figyelj, akkor mondok egy extrát, nem tudom, hallottad-e a hírt. Ezt egy Facebook csoportba írták be, méghozzá az ilyen fapados légitársaságok károsultjai nevezeti csoportba.
1: Igen.
0: Megvan a hír?
1: Nem, nincs
0: még.
1: Nincs.
0: Na, az emberünk vett egy repülőjegyet Krétára.
1: Igen.
0: Becsekkolt, odaérnek a repülőhöz, fogja magát, és... a fölmenő lépcsőre leül, már konkrétan ami a repülőgépbe visz, lépcsőre leül.
1: Tehát amit oda tolnak, az
0: már,
1: a
0: igen, igen,
1: a
0: igen. Tehát már becsekkolt, minden átment, mindenem, beszállókártya megvan, már szállna föl.
1: Igen.
0: És ő elkezdett azon gondolkodni, hogy Isten igazából nem is akar Krétára menni.
1: Hát jó, figyelj, hát...
0: Itt még nem történt, várja, itt ez még semmi.
1: Igen, mert majd meggondolhatod, tehát erről meggondolhatod
0: magad. Így van, szólt, hogy hát ő nem menne. Mondták, hogy oké, semmi baj. Akkor leveszik a listáról. Levették a listáról, ő ezt megköszönte, elindult.
1: Ja, hogy ezt így kezelték is, tehát nem
0: kezelték
1: volt probléma.
0: Is, nem belül. Volt probléma.
1: Ő ez egyébként alapvetően jó felség.
0: Ez egy tök jó dolog.
1: Tehát igen, profizmus.
0: Fogta magát az emberünk, még mielőtt kijött volna a reptérre, eszébe jutott, hogy de végül is, ha már úgy volt vele, hogy elindul Krétára, akkor miért nem menjenek Krétára? Visszament, jelezte, hogy meggondolta magát, hogy mégiscsak szeretne elmenni Krétára. Mondták neki, hogy oké, kifelé még csak sikerült ezt elintézni, de befelé egyre nehezebb lesz a dolog. Kapitánnyal is kell beszélni, stb. Ez egy kicsit bonyolultabb. Jó, hát semmi baj. Kicsit vártak többet az utasok, mint kellett volna. A dolog vége, hogy sikerült aztán őt azt fölrakni a gépre.
1: Ez még mindig ugyanaz a gép.
0: Ugyanaz a gép.
1: És őt várta ez a gép?
0: Várta ez a gép, mert hogy úgy gondolta, hogy akkor ezt ő főszáll erre. Fogta magát, várja, mert történet sokkal hosszabb, és annyi idő meg nincs. Szóval a lényeg, hogy elrepült a Krétára. De közben, miközben repült Krétára, végig gondolta, hogy ő mégse akar Krétán lenni. Leszálltak. Majd mondta a légutas kísérőnek, hogy ő mégse akarna, hogy nem lehetne azt elintézni, hogy ő visszamenjen, de hogy ugyanezzel a géppel. Azért mondom, hogy tehát a kakós például szerintem nem ütött nagyon messze ettől. Tehát, hogy itt azért...
1: Szerintem ettől én hülyét kapnék, ettől baromi messze volt a kakós példát. Hát, tehát amikor, ez olyan, mint amikor éjszaka azt mondod, hogy nassolni akarsz, nem? Ez egy kicsit hasonlít hozzá.
0: Igen.
1: És akkor mondjuk, te éppen eldöntötted, hogy egészséges életet fogsz élni. És
0: igen.
1: Hát azért van, az a chips, az a hű, az. És akkor kimész, kiveszed.
0: Vacilálsz egy kicsit, igen.
1: Meggondolod magad. Visszarakod. Büszke vagy magadra, megtörtént. Nem is vesztél össze a családdal, tehát megmaradt a chips is. Visszamész. Kibontod, és akkor eszel egy szeletet, nem? Tehát én valami ilyesmire gondolok itt.
0: Igen.
1: Hogy Igazából.
0: De elintéztek neki a visszaútot is ugyanazzal a géppel, úgyhogy nem kellett róla leszállni. Megtankolták, beszálltak az utasok, és a férfit hazahozták.
1: Akkor ők a hülyék.
0: Teljes mértékben. Na itt, ez most itt van vége? Ja nem, csak nincs alattunk zene. De az fontos,
1: azt kell. Azért megkibeszéltük.
0: Azt tudom, de csak ennyi volt. Hát ez így annyira nem jó. Oké, jöjjön a Nickelback elméletileg. Reméljük, az úgy fog beszélni, hogy kell. Nem, van neki még egy 6 másodperc, amiatt megszólalna. Nickelback jön a
1: Nickelback-ra. Nálam ez megy.
0: Jó, jó reggelt!

0: Ők voltak a Nékkelvek itt a 88-ban. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Na és akkor érkeznek majd friss információk, és mi már kaptunk SMS-t Pillástól.
1: Igen.
0: Korán reggelben.
1: Hogy Pillás és hatra jár dolgozni. Szóval igazából mind a ketten eltaláltuk.
0: Oké, na nézzük meg, hogy milyen időjárás lesz ma. Most ilyen 18 fokon én bringával jöttem, mondjuk nem messziről, de legalább fölvettem egy ilyen vékony valamit, mert azért kellett. Viszont azt le fogom dobni, mert 30 fok lesz a mai napon.
1: Igen, az a maximum. És egyébként majd utána csökken 25-re, 17-re, és a HP-ja nem tudom micsoda, de 1018.
0: Micsoda?
1: HP-ja.
0: HP-ja. Hát ennek azért nézzünk utána, mert nekem sincs fogalmam erről, hogy milyen helyzet. Jó, jönnek a friss hírek.
2: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
3: Biztonsági öv és...
2: Rádió 88. Az életünk része.
3: Ez az! Let's go!
4: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
5: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
2: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
4: Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
7: FedEx Kft.
8: Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolift típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márka szervize, továbbá márka független professzionális emelőhátfaljavító központ. FedEx Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
9: Az Ágyfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
10: 25 éves a szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
11: Eleged van abból, hogy egyre többet fizetsz az internet és TV szolgáltatásokért? A Netszörfnél most átlátható fix havidíjak várnak, ráadásul még 2024-es árakon.
12: Ha internetet és TV-t is választasz, ezekből az árakból még további kedvezményt is kapsz.
11: A cégeket pedig egyedi és különleges árajánlatokkal várjuk. Részletek?
12: Netszörf.hu.
13: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallott. Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig.
14: Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár.
13: Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Prémium Piac Szeged Facebook oldalán.
15: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapj le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat. Szeged, Somogyi utca 17.
16: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partit a Novotel Szegedben, ahol minden adott ahhoz, hogy az évzárásból valódi élmény legyen. Novotel Szeged, hogy legyen mire emlékezni az idei karácsonyból. Részletek novotelszeged.hu.
17: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
18: Heti lapszámunkból.
19: Botko László polgármester nyitotta meg hivatalosan a színt. Idén is nyereséges lehet a Szegedi Fesztivál. Szeged segít. Szeptember végéig ismét igényelhető a karácsonyi és a húsvéti csomag. 80 éves lett az ország legrégebbi bábszínháza, a Szegedi Kövér Béla Bábszínház.
17: Szegedi Tükör. A város és lakói.
20: Ha nap mint nap emberekkel találkozol, ügyfelekkel, vásárlókkal, partnerekkel a mosolyod többet mond minden szónál. A Hattyas Dentál fájdalommentes, gyors kezelésekkel segít abban, hogy mindig a legjobb formádat mutasd. Egy magabiztos mosoly üzleti előnyt jelent. Hattyas Dentál, a fogpótlások és őszinte mosolyok szakértője. Jelentkezz most! hattyasdentál.hu.
21: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az áron parton végezze.
22: Új konyhát akarok, nincs vita.
23: Oké, de az ajtót is cseréljük.
22: Legyen, de egy körben oldjuk meg.
23: Megoldjuk. Kreaform. Bútorok a Bakai Lendor utcában, Kreadors, nyilázzárok a Rigó utca 38-ban. Szinte egymás mellett.
22: Fogalmam sincs, melyik volt melyik, de menjünk.
24: Higgy el, hölgyem, sokan így kezdték. Kreaform, egyedi bútor, Bakai Lendor utca, Kreadors, nyilázzáró, Rigó utca 38. Mindkettő a Cédrusligetnél.
25: Ez reklám volt.
26: Várhatóan egy hetet csúszik a Széchenyi tér környéki felújítás befejezése Szegeden. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester szerint a kivitelező nem megfelelő felkészültséggel látott neki a munkának, a beruházás csúszása miatt kötbért fizetnek. Sok rolleres még mindig nincs tekintettel a vakok és gyengénlátókra Szegeden. Most a Kálvária sugárút londoni körút sarkánál parkoltak le 3 darab e-rollert a gyalogosoknak kijelölt úton. A vakok és gyengénlátók Csongrád-Csanád megyei egyesülete arra kéri a közlekedőket, hogy figyeljenek arra, hol hagyják járműveiket. Nyugatnílusi lázas megbetegedést regisztráltak Magyarországon. Az idei év első hazai nyugatnílusi lázas betege a fertőzést megelőzően nem járt külföldön. És különleges égi látványosságok jönnek szeptember elején. Szeptember 7-én hajnalban a Hold, a Mars, valamint az Ikrek két fényes csillaga alkot látványos együttállást. Másnap a vékony Hold sarló alatt a Mékas csillaghalmaz is feltűnik. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
25: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ági, köszönjük szépen az információkat.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Rollereket tényleg észre.
1: Én utálom a rollereket. Jó, erről majd később beszélünk.
0: Ne idegeskedjünk. Jó, közlekedési információk. Na, akkor csúszik ott a mutatványa a Széchenyi téren, ott tessék figyelni. Illetve, mivel hogy mi még újak vagyunk, ráadásul én kerékpárral szoktam közlekedni, nyugodtan várjuk, akinek van mindenféle fajta közlekedési információ, legyen, hogy bájos nekünk ezt elküldeni SMS-be. Én tegnap próbáltam ott a Jósika utca meg a Kálvária környékén elmenni biciklivel, ott mindenféle dolgot csináltak. Én először attól paráztam, hogy egy medencét fognak oda letelepíteni, de mondom, keresztbe van a villamos, az nagyon hülyén fogod kinézni, meg ki fogja azt használni. De szerintem más csinálhatnak. Na minden esetre ott is óvatosan tessék közlekedni, Széchenyi tér környékén is. Dániel, te mit tudsz mondani?
1: Hát az, hogy a forgalom élénkül, de hogy most még azt nézem, hogy a Google Maps-en minden zöld, vagy hát javában zöld, de hát ugye ma iskola kezdés van, szóval ez nagyon nem fog így maradni.
0: Jó, én ez iskola kezdés. Így van, drukkolok. Természetesen erősvel fogunk ma beszélgetni még, hát ez nem muszátok meg.
1: Egyébként én azt érzem, hogy egy ideje, hogy közlekedek a városba autóval, és hogy a világon mindenhol felbontás van. Szóval ez egy kicsit hosszú nap lesz szerintem mindenkinek, főleg a szülőknek.
0: Úgy érzed,
1: az idegrendszereknek. Hát ez ne hülyeskedj. Hát ott a Temesvári körúton is van, tehát hogy gyakorlatilag minden, nem tudok úgy közlekedni, hogy ne kelljen, nincs egy terelés valamelyre.
0: Igen, az a baj, hogy most így főleg kerékpárral. Tehát hogy az ember próbálna
1: hát átmenni. Hát nagyon sajnálok, hogy eltesz menni bárhol, érted, 20 centim.
0: Ja, jó, na.
1: Szóval, hogy meg a Forddal, érted?
0: Hát, szóval, hogy most ugye a Domtéren még bontják a szabadtérit.
1: Igen.
0: Azt még csinálják. Igen, de mondjuk éppen, hogy lebontják, utána már építik a borteret, szóval ott se lehet eljönni biciklivel, és na, mondtam, hogy lesznek nagy csendek. Na, ez az első ilyen. Szóval, hogy egy csomó olyan helyen nem tudok elmenni biciklivel, ott a Fekete-Sason sem tudok elmenni biciklivel, mert ugye ott is keresztbe ott építkeznek, szóval, hogy biciklivel se olyan egyszerű ez most. Jó, de ez is olyan, mint bármi, minden el fog múlni. Jó? Bármilyen közlekedési információ van, 0-32-99-88-88-ra lehet nekünk küldeni. Köszönjük szépen!
25: Támogatta a fedex.hu az emelő hátfalak szakértője.
0: Ó, és ha minden jó megy, akkor én a héten pénteken a Budapest Parkban megnézem ezeket a srácokat élőbe.
1: Carson kómával megyünk tovább, én még sohasem.
0: Na, azért ezt ilyet
1: kijelenteni. De, hogy nem, de.
0: Na jó, jó reggelt!
2: 88.
3: Sohasem.
2: Érted?

0: Egy jó Spice Girls, sose rossz. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. No, 6 óra 37 van, csak próbálok egy kicsit közszolgáltibb lenni.
0: Jó? Ja, jó,
1: tehát 6 óra 37 van, mindjárt elindul az őrület a városban.
0: Teljes mértékben. Oké. Itt közben akkor gyorsan foglaljuk össze, azzal kezdtünk, hogy megkérdeztük, hogy kik azok, akik reggel 5:50-kor hallgatják a rádiót. És Dávid barátokat hoztuk föl példának, aki szerint nincsenek emberek, akik ilyenkor fölkelnek és ilyet hallgatnak. Megcáfolt ezt Anikó nekünk. Körmös és pedikűrös, 6-ra járok dolgozni minden nap.
1: Így van, és egyébként Judit is írta nekünk, hogy érezzük jól magunkat, meg dobjuk fel a reggeleket minél több jó zenével. Hát az nem a mi.
0: Rajta. Rajta leszünk, mondjuk ez nem rajtunk
1: az
0: múlik,
1: nem kettünk,
0: de...
1: múlik, de egyébként...
0: De jó, tehát, hogy majd próbálunk egy kicsit presszionálni itt a zenei szerkesztőt.
1: Ha mi csak zenével tudunk segíteni, akkor bajba vagyunk. Tehát akkor igen, nem, hát nem mi vagyunk.
0: Akkor nem lesz olyan jó. Oké, illetve a vaktesztünk, amit mi vaktesztnek hívunk, egymásnak hozott hírek. Arról beszélgettünk, hogy volt egy utas, egy magyar utas, aki Magyarországon próbált Krétára utazni, de aztán meggondolta magát. De miután meggondolta magát, újra meggondolta magát és elutazott, és aztán mégis haza akart jönni ugyanazzal a géppel. Ezt a légitársaság elintézte.
1: De mondjuk én biztosra veszem, hogy aki a gépen ült és őt várta a felszállás, az biztos, hogy meg akarta lincselni. Tehát, hogy egész évbe szívsz. Menni már végre, de nem. Egész
0: végre
1: évben arra az egyetlen hét nyaralásra készülsz, amit nagy nehezen valahogy összerakosgattál. És erre ott állsz már másfél órája a kifutópálya mellett, és várod, hogy ez a hülye eldöntse, hogy végül is akarsz-e a tengerpartra menni, vagy sem. Egyébként nyilván nem hülye, tehát valószínűleg valami problémája volt.
0: Nem tudjuk, mert ez nem derült ki.
1: Eléggé ilyen szorongásos problémának tűnik szerintem.
0: Igen, és
1: nem?
0: Aztán akihez a cikket írt, amit találtam, ő aztán lenyomozta ezt, hogy ténylegesen, mert nagyon ilyen gyanúsan PR-fogásnak tűnt ez, hogy itt mindent elintéztek neki, de általában ténylegesen, és aztán ebből a csoportban, az egy Facebook csoporton osztotta meg az emberünk, aztán le is szedte ezt a bejegyzést, de...
1: És mi csak azért nem mondjuk be, hogy melyik légitársaság, ugye nem mondtuk be.
0: Nem még.
1: Azért nem mondjuk be, hogy melyik légitársaság, hogyha mégis arról van szó, hogy ez egy PR akció, akkor ne sikerüljön neki.
0: Igen.
1: Nem?
0: Igen. Már ez annyit mondunk, hogy ez a fapados járat. Jó?
1: Az egyik fapados.
0: Egyik fapados hát történt. Nem tudom, hogy egyébként ezt tényleg hogy lehet kezelni.
1: Hát, hogy... Oda mész, csapsz egyet. Bocsánat, uram, mégsem. Tessék kifáradni. Hát nem tudom tényleg egyébként, mert én... A személyzet profin viselkedett. Tehát az egyébként tényleg le a kalappal, csak nem tudom, hogy erre van-e szabályzat. Mert úgy tudom, hogy például arra van szabályzat, hogyha föladtad már a bőröndötet, tehát hogy az már a hajónak, vagy a repülőgépnek a testében van,
0: igen.
1: Akkor én úgy tudom, hogy elvileg neked is föl kell szállni. Tehát ez egy biztonsági intézkedés egyébként.
0: Igen, de viszont ha már meg így bevariáltad, akkor a csomag melléke üljél végig lent.
1: Attól függ, hogy mi a csomag. De nem? Tehát, hogy...
0: Hogyha lent van feladott csomagod, akkor amellett kell végig üljed Krétáig az utat. Ha így vacilágatsz meg, így nem tudod eldönteni, mi az Istent akarsz magaddal, akkor jó, elviszünk, hogyha már másodjára is úgy döntöttél, hogy végig is mégiscsak szeretné utazni, rendben, ott fogod a bőröndödet, barátom, és akkor ott fogsz utazni.
1: És ez nem biztonsági intézkedés, hanem ez egy magyar légitárság, és mi megtanítunk, hogy kell utazni szépen.
0: Így van.
1: Ha már annyi pénzed van, hogy itt repülgetsz a nagyvilágba, akkor takarod le az utastérben, vagy azért raktérben?
0: De egyet mennyire van hideg? Mert az fönt, mert azért olyan magasan azért állítólag ilyen 10.000 méter magasan, 15, az ilyen mínusz 40 fokok vannak. Tehát, hogy...
1: Annyira nem lehet hideg, mert élő állatokat is szállítanak lent. Mondjuk,
0: fűtenek lent is.
1: Hát nem tudjuk, mert amíg fölrakják élő most...
0: Nem. Leveszik, akkor nem biztos, nem
1: figyelj,
0: tudom erre.
1: Szerintem a rakodó személyzetnek addig kell garanciát vállalni, amíg odarakta.
0: Most... Végülis igen, máshol fogják leszedni. Már nem fog, aki fölrakja, nem fog leszedni.
1: Nem, hát visszafele már nyugodtabb a kutya. Jó, de attól, hogy mi a hosszú az út. Tehát most egy órás úton szerintem egy kutya még föl tudja hergelni magát azért, amikor mondjuk 8 órás útra vissza, akkor végre már csak alszik, már itt ugasson, érted? Erősödött a tüdeje.
0: De az milyen kellemetlen? Már ilyenkor nincs erre valami, hogy ott ők elaltatják őket valami, nem tudom, egy ilyen 8 órás úton, mert egyre nem.
1: Szerintem ez illegális.
0: Már hogy illegális? Vagy így legális?
1: Illegális.
0: Ja, hogy
1: megkérdezés nélkül elaltatni állatokat, azt nem lehet.
0: De most, hogy töltsek egy kutya papírt, vagy mire
1: gondolsz? Ja, hogy ringatós.
0: Na jó, nehezebb lesz ez, mint gondoltátok. Mert azt gondoltátok, hogy csak maraságot fogunk beszélni, de ez szerintem sokkal rosszabb.
1: Nekünk nem nehéz, mert mi így beszélgetünk.
0: Igen, mi így szoktunk beszélgetni. Higgyétek el, ez is ugyanolyan, mint bármi más, az első 6-8 év van nehéz, utána már rá fog állni a fületek. Jó? Na, érkezik a Can't Hold Us Down.
1: McLemore, Ryan Lewis.
0: Na, hát ha valami megpörgeti a reggelt, vagy meg tudja pergetni a reggelt így szeptember 1-én, akkor valószínűleg ez az. Úgyhogy
1: ez a mega.
0: Tessék fölcsörgetni rendesen a hangerőt. Adjunk neki egy kicsit. Jó reggelt mindenkinek!

0: Na kell szépen, jó McLemore férfi. Ki hallott róla mostanában? Úgy néz ki, mint a halott pénz. Vagy a halott pénz néz ki úgy, mint a McLemore, azt nem tudjuk. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Rádió 88.
1: Jó reggelt kívánok.
0: Új reggeli, most még picit enervált műsora.
1: Most még.
0: Csak egy kávét ittam, mert ki kell gyúrni, hogy ez hogy fog kinézni, hogy 7-ig 3 kávét igyak, vagy 7:30-ig igyak 4-et.
1: Igen, reggeli kávé időzítés, és az még. Jó, itt van velünk a Gedzó meg én, Dani.
0: Igen, Szabó Dani, és
1: jó reggelt, és egyébként is. Ott van Ági is, szóval...
0: Ja igen, Ági, hello Ági.
1: Valakinek él. Szia Ági.
0: Ági, valamit
1: csinálom. Itt van Sanyi is.
0: Sanyi is itt van.
1: Na.
0: Sanyi mondja meg, hogy én mit nyomjak itt, mert most még egyelőre nem tudjuk azt se. Úgyhogy ebbe ügyesek vagyunk. Na, mi legyen a lezárás ennek a csodálatos férfi ügyének, aki itt repkedett össze-vissza, mint egy fél hülye?
1: Én szerintem nem kell vele türelmesnek lenni.
0: Te azt mondod, ne legyünk türelmesek
1: vele. Az első, aki legközelebb van hozzá, ráncsa be, csat.
0: Jó, kész. De most a másik oldalot megnézed,
1: pif.
0: Őnek lehet, hogy valami rettentő problémái voltak, amit aztán nem írt meg, hogy ez mi.
1: Jó, de nem azt fogja megoldani, hogy 250 ember szívott egy gépen, érted? Szóval...
0: Jó,
1: mert plusz még a személyzet, az mondjuk egy 30 fő dolgozott azon, hogy ő átírassa a jegyét, meg visszaírassa a jegyét, meg utána még megvárja a gép, meg akkor még, tehát ez szerintem kegyetlen. Úgyhogy én azt mondom, hogy nem kell türelmesek.
0: Te azt mondod, hogy ne legyünk
1: radikális, türelmesek. Radikális ember vagyok. Rám így hatott az elmúlt 16 év.
0: Jó, én azt mondom, hogy legyen valami bünti. Tehát, hogy oké, én megértem, de valami legyen. Tehát a férfinek nem tudom.
1: Szerintem elég büntetés ez neki, hogy ilyen szorongásos betegséggel él, nem?
0: Az, mondjuk az is igaz. De mondjuk akkor annyi, hogy akkor oda és visszafelé úgy kell neki utazni, hogy meg kell fordítani a cipőit. Tehát valami, tehát hogy a bal cipője legyen a jobb lábán, és ugyanez visszafelé.
1: És akkor végig Charlie-t fog énekelni.
0: Jobb lába, bal cipő. Az is lehet. Azt nem tudhatom. Oké. Sándor, most nyomjam ezt meg, és akkor vagy először olvassuk be ezeket, amiket itt szeretnék. Először olvassuk be. Jó. Már néha nem tudjuk, hogy mi van.
1: Remélem, hogy a Sanyi itt lesz velünk évekig, mert
0: igen, neki,
1: soha nem fogunk megtanulni.
0: Nem gondolta komolyan ezt még, hogy mi történik, de mondom, neki is csak az első 6-8 év, Sanyi. Utána már úgy fogjuk vágni, hidd el nekem, mint a gép. Na. Én találtam itt egy hírt. Iskolakezdésre újra járható lesz a Kávária Sugarét lezárt szakasza. Írja szeged.hu. Na, és akkor ezt egy kicsit majd össze is kötjük mindjárt a közlekedési információk, hogy mi a helyzet ott, aki arra jár.
1: Ez nagyon jó, én meg azt találtam a szeged.hu-n, hogy napi 1,245 milliós kötbért fizet a cég, a kivitelező cég, mert nem adták át a Széchenyi teret. Helyes. Mennyi, 5 milliárdot mondani.
0: Ne, mennyi volt? Még egyszer mond.
1: 1.245.000 forintot fizetnek naponta a kivitelező cég, mert nem készültek el a Széchenyi téren az útfelújítási munkálatokkal.
0: Az kellemetlen.
1: De kellemetlen, de hát én mondom, én sokkal többet fizetetnék. Tehát aki szeptember 1-re iskolakezdésre nem készül el egy ilyen forgalmas útszakasszal, szerintem az mindent megérdemel. Szerintem ő volt, aki lemaradt a krétai gépről.
0: Igen, egyébként. És a főnök hol van? Hát ez elment Krétára.
1: Még ott ül a lépcsőn. Hát ezért késett.
0: De még nem vagyunk kész. Hát én hívtam. És akkor tudod, az meg ott ül a lépcsőn, és nem tudja eldönteni. És közben meg akik normálisak és mentek volna Krétára, azok meg nem tudnak.
1: Na, viszont... a munkások, ezért nem lettek kész. Az egész brigád ott ült. Céges buli lett volna.
0: Oh, csapatépítő Krétán. Akkor megérdem, ha ennyi pénzük, akkor megérdem még a büntit.
1: Mondtam, hogy kevés.
0: Oké, szóval a Szegedi Vízmű egyébként, visszatérve az én cikkemre, mert ezt is ugrálunk, de jó lesz az így. Szóval ott még dolgoznak majd november végéig egyébként a környéken, de az, hogy a Kávária sugárúton frankon lehessen menni, az elméletileg már szeptember 1-ével ismét járható lesz. Kérdeznénk akkor ezzel a lendülettel, hogy mi a helyzet a Kávária sugárúton, aki arra jár autóval, mit lát. Jelenleg mondom, hogy mit mutat a térképünk, ami egy nagyon professzionális dolog. Csak még ezt tudom kezelni, de megvagyunk. Elméletileg azt írja, hogy itt jó lehet menni.
1: Na.
0: Itt le van zárva.
1: Hoppá, ugyan... én valamire rányom.
0: Hát nem. Nem, most keresztbe is lezárást mutat nekem ez itt, úgyhogy nem jó az itt. Jó, tehát Kávária sugárút, Jósika utca sarkánál mi a helyzet?
1: Igen, szerintem
0: 0-30, 299, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88

0: Bíros. Arra kell menni a szívás.
1: Hát ezzel most nagyon nem tudom mit csinálni.
0: Nekem nem kell arra menni, nekem minden oké. Én beírtam ma reggel.
1: Rendben, akkor most megnyom azt a gombot, és akkor utána pedig majd beszélünk az időjárásról egy kicsit.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.
0: Jó.
1: Na nézzük.
0: Enyhült az idő, már hogy úgy értem, hogy most már nem azt mutatja, hogy 30 lesz, hanem azt mutatja, hogy 29. Fel lehet lélegezni.
1: Hát ez elég durva.
0: És ott a HPA már 1019.
1: Még nem tudjuk, hogy mi a HPA.
0: Nem szóval tudjuk.
1: Csak szólunk.
0: De a felhőzet az valami százalék.
1: Bár állítólag szombaton megint 34 fok lesz, szóval leföl fog ez ugrálni. Ez azoknak jó, akik jól érzik magukat a bőrükbe, és egyébként a vérnyomásuk is teljesen rendben van, és nincsenek 80 plusz fölött.
0: Szerintem egyébként szeptember végéig ugyanúgy kánikula lesz.
1: Teljesen meg fogunk háborodni?
0: Totálisan. Szerintem még október közepén is lesz olyan nap, amikor melegünk lesz.
1: Hát akkor csak így ebben a szellemben. És akkor most megkenjem a gombot. Köszönöm.
2: Támogatta a Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás.
3: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
2: Szépen keverve, nem sietősen.
3: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
2: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
3: Rádió 88, az életünk része.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
2: A környezetet kizárva szeretnél lépcsőzni, futógépezni, súlyzózni? Nálunk egyedül is jól elleszel. Önálló edzésedhez 1500 négyzetméteren várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
3: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sálosi utca 11.
4: Már 2 éve, hogy megnyílt Szeged első nincs parfümériája. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk vagytok. A szülinapunkat is veletek szeretnénk ünnepelni. Szeptemberben minden vásárlás mellé ajándékot adunk. Végre jöhetnek az újdonságok, fűszeresebb, intenzívebb parfümök. Olaszország, Franciaország, Svájc, Dél-Korea, Spanyolország, Amerika legkitűnőbb parfümházainak alkotásaiból válogathatsz. Zenis. 2 év, felejthetetlen illatok, és most egy ajándék neked. Ne maradj le!
5: Indulj lendületből! Cube és Stevens Premium ringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Új Szeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
6: Ez reklám volt.
7: A legtöbbünk életét érinti a tanévkezdés, ez ugyanis nem csak a gyerekeseket érinti, hanem a növekvő forgalom miatt azokat is, akik nem egy oktatási intézményben kezdik mostantól a mindennapjaikat. Nem csak több autó lesz az utakon, hanem a buszokon is kevesebb helyünk lesz, hogy kényelmesen utazzunk. A Szegedi Közlekedési Társaság mostantól visszaállt a tanév tartalma alatti munkanapokon menetrendre. A járatok indulása a társaság honlapján elérhető. Azért is érdemes megnézni, mert vágányzár lép életbe a 3F villamosvonalon október 16-ig a Fonógyári úti villamospálya rekonstrukciós munkálatai miatt. A Bastille koncert lemondása és a bungee jumping baleset is okozott nehézségeket, ám ennek ellenére is sikeres volt az idei Coca-Cola színfesztivál a szervezők szerint. A balesetet szenvedett fiatalember azóta jól van, még szombaton hajnalban elhagyhatta a kórházat. Az idei fesztiválon az előzetes becslés szerint többen voltak, mint a tavalyin. A pénzügyi elszámolás jelenleg is tart. Kolonics Erika, a Szegedi Ifjúsági Napok főszervezője elmondta, a helyszín rendbetétele is nagy erőkkel zajlik. Az elhagyott tárgyakat mától lehet átvenni az ifjúsági házban.
8: Szombaton már van egy halászlépfőző fesztiválunk a partfürdőn, úgyhogy most mindenki bont, a műszaki hangfénytechnikai bontások már befejeződtek, a depó, a sátrak, a faházak, ahogy kipakolnak belőle a vendéglátósok vagy az igényvevők, onnantól kezdve elkezdődik minden, és egy megszokott menetben történik.
7: Több mint 1 billió forint, 1284 milliárd forint értékű közvagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével. Augusztus 31-ével lezárult 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolása. Ezzel véget ért egy átláthatatlan rendszer, és egy fontos akadály is elhárult az uniós források hazahozatala elől. És kórházba került Lionel Richie, az énekest intenzív osztályon ápolják St. Louisban, miután szombat esti fellépése közben rosszul lett. Koncertlátogatók szerint az Oscar és 4-szeres Grammy-díjas amerikai énekes a show vége felé láthatóan nem érezte jól magát. Az utolsó dal az All Night Long éneklésekor széket kért a stábjától, hogy leülhessen. A hírek szerint az énekes abban bízik, hogy ma elhagyhatja a kórházat. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Na és akkor közlekedjünk egy kicsit, köszönjük szépen az információkat.
10: Szőregi út, ugye?
9: Ez mondhatod jön. Már.
10: Szőregi úton jelenleg arról nyaldossuk az 50-et. Az egyébként nem rossz, mert szerintem maximum 50-nel lehet menni. Köszönjük szépen.
9: Nem segített sokat.
10: Balázsnak.
9: Oké, egyelőre más nem tudunk a lezárt részeken itt megvannak még a lezárások, és akkor a kérdésünk ma reggel az, hogy a Kálvária sugárút és a Jóska utca sarkán lévő bonyodalom megszűnte annyira, hogy a Kálvária sugárúton lehet jól közlekedni ott, mert hogy a vízművék dolgozik novemberig a Jóska utcánál, de igen, hogy tudnak-e haladni az emberek autóval, vagy meg sem merték ezt próbálni ma reggel, mert hogy úgy voltak vele, hogy ott egyébként lezárás van, és azt ígérték, de ugye már beszéltünk itt a ködbérről, a Széchenyi tér kapcsán,
10: hogy kevés.
9: Hogy ez biztos, hogy egyrészt, hogy kevés, másrészt meg, hogy ott biztos, hogy van ködbér, tehát hogy meg sem próbálunk ma reggel arra menni.
10: Egyébként ott a Székelysor és a Temesvári körút környéke biztos, hogy lesz torlódás, mert ott is van a kereszteződésben egy kis útfelújítás, tehát ott is úgy készülnék. Igazából most még egészen jól néz ki a város, így a térkép, egészen zöld minden, de ez nem fog így maradni, mert beindul a munkába járás és az iskola kezdés is, amiről majd azért bővebben is beszélni fogunk. Úgyhogy jelen pillanatban ez így néz ki.
9: Jó, egyébként nem tudunk elmondani, bármi információ vonul az 3299-88-88-ra lehet küldeni. Köszönjük szépen! Na és akkor ez már egy kick-off, hogyha bármilyen.
10: Következő órában megtudhatjátok, hogy mit keresünk itt, meg hogy mi volt velünk, meg ilyenek, meg hát akit nem érdekel, az nem hallgassa.
9: Na mindegy is, ATB és a 9PM jön. Jó reggelt, Szeged!
11: A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft. Tetőt

0: Dua Lipának hívják a hölgyet, aki énekelt az előző percekben. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Rádió 88.
1: Benne pedig a Mega. Szia, Gedzó.
0: Az őrület reggel. Hello, Dani.
1: Jó reggelt, hogy valaki most ébredne, mert most ilyen azért mégiscsak 7 óra 5 perc van, a 6 óra az már letelt, ugye. Nem, minek? Nem azért, csak úgy értem, hogy nem mindenki akkor ébred, tehát lehet, hogy valakinek ez az óra kezdődik. Hát,
0: nekem volt, igen. Nekem, vagy hát ez nekünk közös barátunk. És Szegedi Füzsegi napokon lent voltunk, és oda jött gratulálni, Krisztóf Rovanszó, oda jött gratulálni,
1: ja, igen, ezt.
0: Mondta, hogy nagyon örül, imád minket, tehát, hogy nagyon jó ez, hogy mi reggeli műsort fogunk csinálni a Rádió 88-ban, ő 9-kor kell, gratulálunk, és elment.
1: Dávid barátom ugyanezt mondta, hogy ő ezért föl nem kell, tehát, hogy nagyon szeret engem, de biztos nem fog fölkelni, úgyhogy reméli, hogy online vissza lehet hallgatni, mert na, úgy, talán hogy... akkor belehallgat, úgyhogy
0: valaki,
1: köszönjük.
0: Van, aki 9-kor kell, van, aki meg 7-kor.
1: Igen, hogyha valaki lemaradt volna a Rejezék búcsú turnéjáról, akkor az van, hogy szeptember 1-től, 2026. szeptember 1-től mi leszünk a reggeli műsorban.
0: Igen. És akkor gyorsan, hogy ez miért is van, mert hogy mi azt ígértük, hogy 7-8 között erről fogunk egy kicsit beszélni. Ugye mi rádióztunk annak idején 2010 novemberre, kb. Ugye?
1: Én mindig egy évre korábban emlékszem, te tudod ezt pontosan.
0: Nem, én onnan tudom, hogy ide 2010 volt, mert hogy akkor volt a 20. születésnapja a rádiónak.
1: Akkor, hát figyelj, akkor lehet. És, hát ezt így tudod, hogy mikor van a rádió
0: születésnapja. Mert hogy én akkor kezdtem... akkor kezdtem február környékén a Klub 88-ba, és akkor utána az akkori Mega, ami meg Géza meg a Pati volt még régen, ott meg tud húzni oda.
1: Nem, érdem, nem, az a baj.
0: Na mindegy. Szóval, hogy a Géza meg a Pati volt, és ők nyári szünetre mentek 2010-be. És amikor visszajöttek, akkor Géza már nem volt, én a Patival csináltam a Megát, és akkor utána a Patkós pedig azt gondolta, hogy akkor ő először Londonba költözik mindenhogy, mindenkivel, családostól, és akkor ők elmentek. És akkor volt az, hogy na ki legyen, akkor valami ez a Mega, ez legyen így este 7-től 8-ig, vagy a korábban 2-től 4-ig volt talán, azt
1: hiszem, valami a passágon. Nyilván a délutáni sávot rögtön elvették, hogy nem ők voltak benne.
0: Persze.
1: Hát na mindegy. Micsoda gonoszság.
0: Szemetek. Na mindegy. És akkor én 7-től 8-ig voltunk, és akkor utána az volt, hogy akkor a Danit bekasztingoltuk jól, ugye akkor mi már ismertük egymást, és akkor, hogy mi fog itt történni. Azt mondták, hogy ez a műsor nem szól semmiről, már hogy az esti 7-8 az nem szól semmiről, de már akkor azt szólt a legtöbb mindenről.
1: Igen, szerintünk. A végén kigyúrtuk, hogy csak nekünk volt témánk az egész napban. Egyébként.
0: Jó, úgyhogy ez ment 2014.
1: Szerintem 14-ig. Valami. Igen, talán 14-ben szóltak, hogy akkor most külön válnak az útjaink, már így hogy föntről nekünk kettőnknek szóltak, hogy külön válnak az útjaink, akkor te lementél a szeme reggelre.
0: Nem reggelre kezdtem, hanem Juice-zal kezdtem, mert hogy a Gergő ment le reggelre szerintem.
1: Igen.
0: Igen, és akkor te kaptad a Mizút, mert hogy ott megint valami variálás volt, de a lényeg, hogy napközbeni sávokba lettünk szétszedve.
1: Én nem tudom, én annyira meg voltam sétve, hogy szerintem te reggelre mentél.
0: Nem tudom.
1: Mindegy, teljesen mindegy egyébként. Ez
0: de Juice-t is csináltam, és akkor az megint valami születésnap volt, mert akkor volt az a születésnap, amikor a virágcukrászdában voltunk, és akkor mi nem volt nyitva, és akkor kinyitották ott meg minden. Akkor biztos, hogy Juice-t csináltam, ezt tudti, mert
1: nem tudom, hogy...
0: Mert a Szerenyei Bélával beszélgettem erre, és
1: emlékszem. Ú, az egy nagyon jó fejember.
0: Nem volt az.
1: Nem, tényleg nem az. Abszolút.
0: Na mindegy.
1: Szóval, tehát, hogy valaki úgy elhitte volna róla ugye a Linda című sorozatból, hogy ez egy jó fejcsen, nem az. Igen, jó, nagyon tehetséges színművész, nagyon becsülöm benne, hogy a hajóján lakik a Balatonon nyáron, meg tényleg egy, de nem kedves ember.
0: Nem igazán. Na mindegy, a lényeg, hogy aztán mi szétváltunk, te aztán el is hagytad a rádiót.
1: Elhagytam, én aztán... hát ez nagyon, ez eufemizmus.
0: Jó, hát kirúgtak, na mindegy is. Hát és még variáljuk ezt, hát ezt történt. Hát azért, mert bent ettél, és behoztad azt a majmot, ami neked otthon van, és egy élőállatot nem hozunk be, ráadásul majmot, mert össze-vissza szedte szét az egész pultot, meg minden, szóval csodálkozott, hogy kirúgtak. Hát.
1: Az a baj, hogy megint erre mondtam volna valamit, de nem merem, nem tudom, hogy mik a határok még. Ez
0: hát figyelj, első utolsó adás lehet, tehát hogy nyugodtan mondjad, és akkor utána hol van kérnünk.
1: Tegnap búcsúztak el, ezt akartam csak mondani. De hogy mondom, még keresgetjük a határt. Én elmondom majd egyébként, hogy én miért lettem kirúgva, nagyon szívesen.
0: Jó. És akkor én meg lekerültem reggelre, én még akkor rádióztam relatíve sokáig hozzád képest.
1: Egészen sokáig. Hát
0: én 19-ig rádióztam, és akkor utána lettek ezek a... Utána én elhagytam itt a fedélzetet, majd visszajöttem színesíteni, és akkor utána mondták, hogy már ne színesítsek, ez volt 2 éve. Most meg így ránk találtak, előszedtek minket a kuka aljáról, hogy volt az a féleszű, meg a haverja. De melyik volt a féleszű, és melyik volt a haverja? Ezen ment a vita.
1: És ez még mindig nem tisztázott egyébként. Most igen, a szerződésre próbáljuk rendbe rakni.
0: Még ezt nem tudjuk. És akkor az előlettünk mi szedve, hogy Annak idején ez a Mega, az nagyon jó. Egyébként tényleg ott a Megás, ott volt Megás hal, nem tudom, ki emlékszik a Megás halra.
1: Tényleg a Megás hal.
0: Vettem ráraktunk. Budapesten valamelyik rettentes piacon 50 forintért ilyen ótvar halat, amit föl kellett húzni, és így csapkodott a farkába. És ennek mondom, közben lejárt a lúpunk, mert üresbe beszélünk. Csak hogy tudod, mondtam, hogy lesznek nagy szünetek. És akkor vettünk ilyen halat, ezt fölmatricáztuk, még alá is írtuk, és emberek ezt meg tudták nyerni, és az még a kisebbi probléma volt, hanem el is jöttek érte.
1: Eljöttek érte, és örültek neki.
0: Örültek egy halnak. Gyerekek, akkor, tehát a Mega az nagyon...
1: A Megás hal az jobban nagyon ment, mint most a Mogyi csomag.
0: Hát nem tudom. Megás halból kevesebb volt. Lehet, hogy az volt neki a trükkje. Az lehet. Várja, nekünk hát most még közlekedést is kellett volna mondanunk.
1: Hát most mondjuk.
0: Mondjunk közlekedést csöndbe. Közlekedési információkat várjuk folyamatosan, és kapjuk is, hála a jó égnek. És akkor már is mondom, mert hogy ordinári mennyiségű SMS jött.
1: Deszk felől jelenleg Szeged-Szőreg tábláig áll a sor. Deszki Express.
0: Küldte nekünk ezt az infót, megtudtuk, hogy Balázs néven fut egyébként.
1: Egyébként lassan kezdődik az őrület a városban, most még egészen jól néz ki, még mindig. Nyilván, ahol felbontások vannak, ott lesz fennakadás, meg ahol jelző lámpák vannak, ott is lesz fennakadás. Igazából az egész reggel egy fennakadás lesz.
0: Ezt így kell készülni, hiszen szeptember 1-én van. Jó reggelt!
2: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Prágai Látszerészet.

0: Közben hallanátok, hogy milyen jókat beszélgetünk a zenékat. Na jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Higgyétek, amikor nem vagyunk online, akkor jó az adás. De tényleg.
0: Atyaig.
1: Na egyébként jött egy SMS, hogy ezt mindjárt az előbb fel akartam már olvasni, hogy jó reggelt, bocsi, ma van az öcsém szülőnapja, azt hittem tegnap van elsője. Szégyed magad. Tessék fölhívni és felköszönteni, nem, igen. Ma van elsője.
0: Mi nem fogjuk, mert nem tudjuk, hogy ki az öcsét. Például ne... az sokat segít, elküldöd majd.
1: Süllyedj el szényedet. Mehetünk tovább.
0: Oké, itt most nem szóval sokat dumálunk,
1: igen,
0: azt mondták.
1: Most van a rövid.
0: Most kell rövidet, de legalább cserébe időjárásról kell beszéljük. Azt egyébként is nagyon szeretjük.
1: Mondjam.
0: Ma 30 fok lesz állítólag.
1: Igen, aztán 25, aztán 17 és éjszaka 15. Jó, ez a lényeg, és az előbb véletlen rossz linken voltam. Na. És véletlenül a pesti légnyomás mondtam be, a szegedi az 1018 HP-ja. Jó, tehát ez helyesbítés, nem 1019.
0: Jó, tehát aki otthon ül, és van ilyen HP-ja mérője, és rossz... akkor ne sértődjön meg, mert tényleg csak egy rossz oldalra klikkelt. Hát előfordul, első adás. Azt fogjuk, hogy egyébként ma bármit lehet.
1: Homer Simpson
0: első napom. Legnagyobb zseniálisa. 30 éve dolgozik egy atomerőműben, fölrobbantja az egész a francba, és oda megy hozzá, Homer, mi volt itt? Első napom. Ja, akkor jó.
1: És egyébként igaza van. Szóval nekünk ez az első napunk.
0: De nekünk tényleg az első napunk, szóval, hogy ez.
1: De egyébként bármikor meg tudom mutatni adásban, hogy miért rúgtak ki, annól ezt majd később ezt akkor.
0: Tudsz ilyeneket?
1: Nagyon ez fél óra múlva rátérünk.
0: Az a baj, hogy azt mondta Sanyi, hogy úgy legyen, hogy az időjárás legyen a vége. Na akkor még mondok időjárást, jó? Csak ne az legyen, hogy
1: ja, meg azt mondta, hogy rövid legyen. Mondtak. Várjál, próbálom akkor.
0: Soha még nem egy időjárás? Semmi már. Nem mondom én, tehát jó, hogy 30 fok lesz, csodálatos napsütés lesz, ezeket élvezzük ki.
1: Egyébként a széllökés az 37 km/h környékén van.
0: Az is fontos ám. Jó, tehát ezt erre is figyeljetek. Tehát széljackit még nem kell. Van erre valami limit? Hogy mikortól számít, mikortól kell széljackit fölvenni?
1: Hát nem hát, tudom, szerintem 50 fölött azért már.
0: 50 fölött érdemes.
1: Hát igen. De hogy a kocsival vagy akkor is?
0: Hát mondjuk csak azért fölvenni egy esőkabátot egy autóban, mert 50 fölé mész, az azért nettó hülyeség.
1: Az összes 30-as övezetben lekevetkezzél. Ez így nem jó.
0: Hülyeség.
1: Legyen 30.
0: Hülyeség az egész. Jó, nem kell ma nagy kabát, jó? Az a lényeg, kucsmát is hagyhatjuk otthon, gumicsizmát meg csak azok, akik szöllőt taposnak. Jó reggel.
2: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztosindításban.

0: Bajrex és a Slep és Nagy Bogi és mindenki, aki a szerepet ebben van. Gratulálok nekik, nagyon szép munkát végeztek.
1: Ezt most még én sem értettem, pedig beleszem.
0: Semmi rálam. Baj. Na kérem szépen, bármilyen hihetetlen is, figyeljetek oda, mert most egy időjárás fogunk mondani. Betyár minden itt neki. Képzeljétek el, ugyanúgy, mint 2,5 perc ezelőtt, ugyanúgy 30 fok lesz ma, mint amikor akkor elmondtam.
1: És figyelj, még egyszer elmondom. Szóval 30, 25, 17, éjszaka 15, jó?
0: És a 15-ig süllyed, akkor viszont már kelszél, Jackie.
1: HP-ja 1018, még mindig.
0: Az nagyon jó. És 37 fokos lesz a szél, vagy kilométer per órás, vagy milyen.
1: Nyilván senkit nem lep meg, hogy egész héten nagyon meleg lesz. Valószínűleg jövő héten is ugyanez lesz. Estér meg visszahűl, ahogy az lenni szokott.
0: Akkor jó napot kívánunk!
2: Támogatta a Gyomán Drüdi német nyílászáró gyártó és forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
4: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
4: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
2: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
4: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
7: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
8: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
9: Beleférsz az első 15-be. Csoportos óráink az igényeidre szabva. Ha kell, felpörgetünk, keményen megdolgozunk, testileg lefárasztunk. Ha kell, ellazítunk, lenyújtunk, lelkileg feltöltünk. Csoportos edzéseinkkel várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
10: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdőn. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
11: Hello Szeged, passzold a véred!
12: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
11: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZ-EDEák idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
12: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág sportuszoda.
11: Részletek szegedsport.hu.
13: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Póló már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
14: Füzetek, toltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
15: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó. Modern rendezvénytermeinkkel, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
16: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
3: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
17: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
18: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
5: Ez reklám volt.
19: Fokozott figyelmet kérnek a rendőrök az utakon a tanévkezdés első napjaiban. A megnövekedett forgalom miatt érdemes időben elindulni otthonról, és higgadtnak, türelmesnek maradni a közlekedési helyzetekben. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője szerint a gyerekek és a szülők felkészítése is nagyon fontos ebben az időszakban.
20: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük az autóvezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben, kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
19: Térségünkben nem, de 4 megye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyérítés a héten. Két területen, Győr-Moson, Sopron megye nyugati, valamint Pest megye déli részén végeznek a szakemberek lárvagyérítést. És hamarosan sorozat formájában debütál a Robot Zsaru. A Prime Videón, tehát streaming platformra érkező Skiffyhez főszereplőt is találtak. Dan Stevens fogja eljátszani Alex Murphy tisztet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen, Ágit, friss információkat. Na nézzük, hogy állunk. Első napunkon tönkretettük a telefont, tehát már most szólok, hogy
1: igen, az
0: ez már ráfizetéses lesz itt a rádiónak.
1: Elnézést ezért.
0: Bocsánat.
1: Nagyon
0: közben beszéltünk a Rolival, legalábbis is annyi beszélt a Rolival, aki úton van, és ha minden jó megy, akkor reggelente fog minket tájékoztatni arról, hogy mi történik Szeged útjain. Azt mondta, hogy olyan ilyet ő még nem látott.
1: Hogy teljes apokalipszis van a városban. Egyébként erre számítani is lehetett, tehát a Bérkert utca is kezd bedugulni, a Temesvári körút is kezd bedugulni, Római körút kezd bedugulni, a Székely sor az bedugult, ezt teljesen biztosan tudom. Nyilván a Vedres utca környéke is, és hát azért a Kossuth Lajos sugárút és Párizsi körút környékén is van fönnakadás. Gyakorlatilag mindenhol, ahol jelzőlámpa működik, ott bizony torlódásra kell számítani, de azért, mert iskolakezdés van, és mennek az emberek dolgozni, plusz az egyetemisták is megérkeztek. Szóval káosz.
0: Igen, nagyjából ezt tudjuk elmondani, hogyha esetleg segítenétek a többieket egy SMS-sel.
1: 0630, az... ja igen.
0: Nem mondja te is, hogyha szólkod egy kicsit.
1: 299.
0: 88.
1: 88.
0: Úgy is van. Jó reggelt.
5: Támogatta az Alvás Stúdió, ágy, matracak üzlet és webáruház, mert egy jó alvás egy jó matraccal kezdődik.
0: Na és mivel, hogy a telefont szöttyögtettem addig, a tiesztot nem tudtam bekeverni, de ezzel nem foglalkozottak egy kicsit se.
1: Nem lesz bekeverve, viszont érkezik, jó? Tiesztó és a The Business.
0: Szép öreget kívánunk mindenkinek, jó, ez reggelt. A Rádió 88. 8-ban, 8.

0: Na ugye, jó volt az a Tiesto, nem mit írtak el nekem?
1: Keverés nélkül is.
0: Na kérem szépen, ha minden jól megy, akkor Roland barátunk itten van a végén a telefonnak. Haló férfi, mi a helyzet?
2: Jó reggelt, csibészek, mi újság van?
0: Jaj, de jó. Na mi azt, mi azt hallottuk az előbb beszéltes Sanyival, hogy olyan dolgok történnek Szeged útjain, ami még nem volt eddig. Mesélj egy kicsit.
2: Nagyon kemény az egész szituáció, ugye hát azért így 3 éve nem láttam ezt a szegedi forgalmat, hát nem szívesen vettem részt ebben a történetben, de vagyok így ezzel, meg vannak páran így ezzel a történettel. Voltam Új-Szegeden akkor, amikor még a kutya se járt arra, akkor még jó volt a helyzet, most viszont a Székelysoron ott teljes tömegkatasztrófa van, a Makai út az körülbelül egy ilyen jó, bő 20 perces a bejutás onnan. A 47-esen ott azt megfejelték még egy 10-essel, tehát ott majd szerintem fél óra, hogyha valaki Algyő felől próbálja beverekedni magát a városba. Most végigjöttem a Makosházi Rókusi körúton, ott egyébként viszonylag szerintem a reggel állapothoz képest átlagosnak számít a forgalom, viszont az Izabella híd irányából a városba megpróbálnak bejutni körülbelül szerintem Magyarország lakosságának a 45%-a, úgyhogy az eléggé durván fest. Most így jövök Alsóvár irányába, itt teljesen jó közlekedhető a helyzet.
0: Azt voltál-e a Kárveres-Sugár úton?
2: Kérlek szépen, benéztem a Kárveres-Sugár útra, egyébként gyönyörű, mind a két oldala, nem annyira durva a forgalom, legalábbis amit én innen láttam, én a kettes kórház környékén tudtam elnézni balra, egy ilyen 30-as tempóba, és így 44 évesen, egészen édesen látok ezzel a egy dioptriával, úgyhogy nem volt annyira vészes. De remélem, hogy akik benn vannak, most nem emlegetik édesanyámat.
0: Nem, mert azt, arra lehetünk volna kíváncsiak leginkább, hogy a Jósika utca meg a Kávárja Sugár út sarkánál mi történik. Jelen állapotban semmit nem mutat most a térképünk, tehát ott gyakorlatilag nincsen forgalom. Egy gyalogost látok innen, az is valamit rossz irányba fordult, tehát hogy ez nem jó. De akkor ezt most hagyd a francba, hónap reggelre kiderítjük. Aki arra jár, úgyis küld nekünk egy SMS-t, mert rendes. Én azt gondolom.
2: Jósika, holnap elmegyek oda már reggel 4-20.
0: Hát ez a minimum. Köszönjük szépen. Nagyon, nagyon rendes ember vagy. Jó, na köszönjük szépen az információkat, vigyázz magadra, óvatosan vezess. Kösd be magad, és nagyon fontos dolog, ne fogadj el idegentől édességet, szervusz.
2: Köszönöm. Már meg vagyok vele, köszönöm.
0: Már buktuk, oké, szevasz, csáó. Na, megint jön van Sándor, indítsak valami magunk alá, vagy mi történjen most, mert már teljesen elvesztettem a fonalat, hogy mi történik itt. Jók vagyunk itt csöndbe is?
1: Persze.
0: Na, jó van akkor. Azt kezdtük el mondani, mit keresünk mi itt. Ugye ott fejeztük abba a történetet, hogy Danit kirúgták, én pedig lementem reggelre. Ez lett a summázás a történetnek. Utána Dániel elment egy teljesen másik irányba. Mondhatnánk, hogy más megvilágításba helyezted.
1: Ó, mennyire motoros. De utálom ezt.
0: Fúj. Szóval a lényeg, hogy te fénnyel kezdtél foglalkozni.
1: Én fénnyel kezdtem el foglalkozni, színpadi színházi világítással kezdtem el foglalkozni, de igazából tényleg a nulláról, de inkább visszamentem a színházba, tehát ott ilyen rádiózás előtt én színházzal foglalkoztam eleve, és akkor utána, amikor úgy gondolták, hogy megválnak tőlem, ezt majd elmesélem, hogy miért, akkor, na ez jó.
0: Letaladtunk valamit, csak hogy ne legyen olyan nyers.
1: Igen? Tehát, hogy visszamentem a színházba, és akkor ott egy nagyon jó brigádba kerültem tényleg, tehát, hogy minden, amit tudok a világításról, annak az alapjait azért azt ők rakták le nekem, a Stadler felék, a Dezsővel, Bélával, szóval nagyon jó közegbe mentem, és ott hát nulláról elkezdtem kitanulni, ugye hát kényszer rávitt, szóval valamiből meg kellett élni, ha már a rádiózásban nem tudtam, és akkor utána, már hogy azért, mert ugye kirúgtak, és akkor elkezdtek kitanítani, és akkor végül ez úgy sikerült, hogy a mai napig ezzel foglalkozom, tehát hogy a nem is a fővonal, de hogy az egyik vonal az még mindig a mai napig ez.
0: Jó, nálam nem volt nagy változás, én jártottam a számot azóta is, podcasteket gyártok a mai napig, nagyon híres mozizgatunk podcast.
1: Mi is megpróbálkoztunk vele, aztán jó abban maradt.
0: Így van, tehát mi csináltunk egy helyreigazításra nevező podcastet, amelyek egy szerintem nagyon frankú koncepció, ez a Dani találta ki.
1: Maga a koncepció baromi jó volt, amit utána azért nem tudtunk folytatni, mert annyit foglalkoztam világítás technikával, hogy gyakorlatilag nem tudtuk folytatni a koncepciót. Az volt a lényege, hogy annyit hibázunk adásban, hogy a következő adás mindig azzal kezdjük, hogy mit, tehát a helyreigazítással kezdjük, és ez lett a podcastnek a címe. Tehát, hogy mi ilyet is csináltunk egyébként.
0: Tehát, hogy elkezdtünk valamiről beszélni, vagy nem volt róla fogalmunk, vagy fals információt adtunk, és akkor ezt a következő adásban meg kijavítottuk, ami előtte maraságot beszéltünk.
1: Hát most erre nem lesz lehetőségünk sajnos, úgyhogy
0: hát igazából, hogyha most... aki visszahallgatja, az már gyakorlatilag már megháborodott.
1: Hogy is mondjam, azért a lakmusz ne menjen ránk, szóval így ne legyen fact-check meg ilyenek, mert szerintem teljes hülyeségeket hordunk össze, szóval.
0: Oké, szóval, hogy gyorsan befejezem, hogy én podcasteket, és akkor a nagyon világhírű mozizgatunk podcast, amit egyébként teljesen indokolatlan Spanyolországban olyan helyekről hallgatják, hogy el se hiszem.
1: Tényleg?
0: Tényleg.
1: Hát az, hogy így, tényleg...
0: De az, hogy, van egy srác, aki Spanyolországban úgy hallgatja, hogy így rendszeresen néha rám ír, hogy így meg Spotify-on is, tehát hogy nem értem, hogy hogy.
1: Tehát az összes hallgatót 25% a Spanyolországban hallgat.
0: 30%. Oké, okay, szóval az van, illetve van Szeged Podcast nevezetű csodálatos, és csináltam 100 ember podcastet is, azt nem tudom ki mennyire követni.
1: Nem 100 embert, hanem 100 darab ember
0: 100 podcastet. Darab ember podcastet csináltam. Ezt meg ilyen portré podcastek, azokat is szerintem érdemes, vagy lehet jól visszahallgatni. Fekete Gizivet csináltam az utolsót például, na, az a 100. 6 évadot élt meg. Ha minden jó megy, akkor lehet, hogy ez majd októberre újra illet, de most gyakorlatilag nem tudunk ezzel foglalkozni, mert még azt tudjuk, hogy mi történik itt.
1: Hát a Dánzakot úró fog egyébként történni. Donó Márton.
0: Na, hát akkor hajrá!

0: Úgyis van, jó reggelt kívánunk. Wonderful Life. Hát szebbet már nagyon nem tudtunk volna így szeptember 1-ére mondani. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Rádió 88, benne pedig az őrület reggel.
1: Ez a mega. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt van Ági is, egyébként velünk dolgozik.
0: Mindenki itt van, most a Sanyi is itt van, mert most igazából az történik, hogy ezt az új programot, ezt valószínű azoknak a NASA pilótáknak fejlesztették ki, akik tudnak agysebészetet végrehajtani hangyákon. Na most, hogyha ez megvan nekik, akkor ezzel a programmal foglalkozhatnak. Én se a NASA-nál nem voltam még soha az életemben, hangyákkal nem foglalkoztam.
1: Tehát, nem voltál még a Szeged NASA-ban.
0: Tehát teljes...
1: Na.
0: Szóval, hogy teljesen világtalan vagyok ehhez az összes mindenféle. Az van, hogy egy csomó plusz információt ad nekünk ez a dolog, amire semmi, de az ég egyet a világon semmi szükségünk nincsen. Minden esetre ezt ideértlek nekünk, innen is puszoljuk azokat, akik ezt tervezték. Na és akkor...
1: Ez azon nem segít, aki most a dugóban ül szerintem.
0: Hát biztos vagyok benne, de az majdnem minden is. Szóval azt ígértük, hogy ugye három része bontjuk az adást mostantól. 6-tól 9-ig vagyunk. Ha gyorsan elmondom mindenkinek, 6-tól 7-ig egy ilyen teljesen random dolog történik, az egyikünk hoz a másiknak egy hírt, úgyhogy ő nem tud róla.
1: A második óra pedig ilyen aktualitásokkal fog telni. Tehát,
0: ma például azzal, hogy
1: mit keresünk mi itt.
0: Mit keresünk mi itt.
1: És lesz akkor... egy nagyobb lélegzetvételű témán.
0: Így van. Ki gondolta volna, hogy szeptember 1-ére fogunk foglalkozni majd 8 óra után? Senki.
1: Igen, ugye? Tehát az iskola most kezdés lesz bármi. Majd a téma. Most még arról beszélgetünk, hogy mi mit keresünk itt.
0: Na, hát...
1: Még mi se tudjuk.
0: Így van. Próbáljuk még itt összeszedni magunkat valamennyire, és akkor emiatt fogunk ide keveredni, úgy, ahogy kell. Jó, és akkor ott hatottunk, csak hogy lezárjuk ezt a történetet, mert hogy ne húzzuk azért aztán végtelenség sokáig. Tehát Daniel... Tehát nekünk megmaradt az összes létező munka. Mondjad.
1: Nem akarom így ilyen cliffhangert hagyni, tehát ugye elmondom, hogy miért rúgtak ki. Szóval nagyon sokat tettem azért, hogy kirúgjanak, rendkívül sokat késtem. Tényleg volt, hogy az utánam jövő műsorvezetőnek benne kellett maradnia még másfél órát. Tehát nagyon bonyolultá tettem a rádió életét, valamint adásba szittem a zenéket. Tehát tényleg nagyon megdolgoztam ezért, és az akkori vezetőség egészen türelmes volt velem, és egyébként az én kirúgásommal teljesen felelős vezetői döntést hoztak. Most nem tudom, hogy ők a mostani mennyi lesz türelmes. Majd ez most kiderül. Egyébként az utolsó csepp a pohárban az volt, ugye behívtak engem, és

0: azóta mindegyik tagadja, hogy nekem volt egy kiírásom egyébként a Facebookra, és most dobta fel a Facebook, hogy napra pontosan 11 éve raktam ki, hogy ugye az volt, hogy hát most kiraknék egy jó Magna Cum Laude számot, hogy jelezzem, hogy itt vagyunk a színen, és elkezdtük a munkát, és itt vagyunk a kamionban, mert akkor kamionunk volt, de nincs jó Magna Cum Laude szám. És akkor ebből egy óriási botrány keveredett alatta a komment mezőben, de a Cutortól kezdve az akkori programigazgatón át a Magna Cum Laude-nek a hangmérnöke is beszállt ebbe a vitába, és ez annyira kellemetlen lett már másnapra, amikor ilyen 200 kommentnél járt az egész, hogy hétfőn behívtak és megköszönték a munkámat. Tehát ez volt végül is.
1: Hát igen.
0: Csak üzem, hogy tartom. Jó, én 11 éve következetes.
1: Na majd, tehát akkor ezt az adást azért sokan, remélem, hogy sokan hallgatjátok, mert ez lesz az utolsó. Ilyen első utolsóba bele tudunk szaladni, hogyha éppen úgy van. Jó, én meg ilyen visszajáró vendég vagyok ide. Tehát, hogy így mindig van valami, amit éppen csinálok. Az utóbbi időben...
0: Az volt a legjobb, amikor udvaros voltál. Az volt a legnyugodtabb.
1: Na, ugye? Nem? Kicsit fölsöpörgettem.
0: Kivitted a kukát, azt kész.
1: De eldobtam a cikinek a csíkjét, majd hangosan káromkodtam, hogy ki az a hülye, aki eldobálja. Majd összesöpörtem, és kivittem. És ennyi volt a dolgom.
0: Úgy néztél ki, mint egy darab Szőke András film.
1: Azt mondjuk.
0: Te volt az teljes Európa kemping.
1: Az Európa kempinget, az például szok. Úgyhogy néha van, hogy amerikai foci miatt jöttem be, néha van a filmek miatt jöttem be, szóval előfordulhatsz, hogy így többször is itt voltam, meg aztán helyettesítgettem, és nem mondom, az utóbbi két évben én sem voltam. Azóta van ez a csodálatos űrtechnológia itt előttünk, és emiatt lesznek majd csendek is. Na nézzük gyorsan a közlekedésre, mert Zsuzsitól kapunk egy SMS-t.
0: Kávária Sugárút nagykörút felé nem járható, csak ellenkező irányból. Jósága utca teljes káó, a Békesúri csak a Béke utcából, illetve Gyertyámos utca felől közelíthető meg. Ez Zsuzsi küldte nekünk, köszönjük szépen.
1: Tarantus.
0: Megerősítette a gyanunkat, hogy...
1: Egyszer csak vége lesz annak is.
0: Egyszer mindennek vége van, haver.
1: Hát akkor köszönjük, jó utat. Lehet nekünk küldeni SMS-t, a szimpatikus. Már ne nekünk ügyétek, hanem a többi közlekedőnek, mi csak próbáljuk ezt tolmácsolni valamennyire.
0: 0-32-99-88-88.
2: Támogatta a Római Akkumulátor Kft. Hogy biztosan induljon és célba érjen.

0: Na hát, ha valami jó esett, akkor ez a szatellit jó esett, ezt én már nem hallottam szerintem 10 évvel ezelőtt, 2010-es nótáról van szó.
1: Egyébként
0: szerintem
1: jó volt.
0: Teljesen jó volt.
1: Én nem is emlékszem, hogy szerintem
0: hogy
1: én még
0: hallottad valaha.
1: Igen.
0: Igen, mert akkor valami másik korszakodat élted.
1: Hát igen.
0: Akkor volt az absztrakt korszakod, nem? Vagy...
1: Ami? Nem voltak, nekem nem voltak korszakaim, nekem egy adott
0: pedig
1: korszakom
0: pedig egy művésznek legyenek korszakai, tudod, ezt megmondtam már Tamás.
1: Hálőszerűen nem vagyok az.
0: Na. Jó, friss információk érkeznek, mert egy időben már ott tartunk, és akkor a következő órában becsöngetünk hivatalosan, és hiszen a szeptember 1-i iskola kezdésre hozunk egy-két információt, meg kíváncsi vagyunk rátok is, hogy milyen mi végre otthon egy kis csöndben lenni.
1: Így van, mindenkinek a véleményére egyébként tényleg kíváncsiak vagyunk, hogy küldjetek már SMS-t, hogy legyen miről beszélni.
0: Igen, az, hogy beiskolázás, hogy annak mennyi ideggel jár ez, mennyi utánajárása, hány kilós lesz a táska.
1: Hány kilós lesz a táska, az egy probléma.
0: Az egy
1: igen,
0: probléma.
1: Erről biztosan beszélni fogunk.
0: Anyagilag ez mennyire megterhelő, szóval ilyenekre vagyunk kíváncsiak, jó? Úgyhogy ha most valaki ezt így hallgatja még mielőtt itt becsöngetnének, akkor ezeket majd küldje már nekünk.
1: És amikor már éppen nem a dugóban áll, akkor fogunk erről beszélni, tehát nyugodtan ereszt ki a gőzt, és küldje nekünk SMS-t, hogy neked ez az iskola kezdést, mint szülőnek mit is jelent.
0: Lehet beleírni káromkodást is, nem fogjuk beolvasni, nyugi.
1: Én befogom.
0: Akkor kevés káromkodással, ha lehet. Köszönjük szépen.
1: Lehet.
0: Na, és akkor mondunk egy kis időjárást is. Ma 30 fok lesz, nem kell esőkabát, és nem kell széljacki se. Bár lesz szél, de nem annyira erős.
1: A légnyomás még mindig 1018 hátja.
0: Ez mondjuk azoknak, akik migrénesek, elég fontos lehet. De,
1: hát,
0: de teljesen mindegy, mert fájni fog a fejük akkor.
1: Mindegy.
0: Szóval ez őrület.
1: Egész héten meleg.
0: Jó idő lesz most még, úgyhogy nem kell nagy kabátot fölvenni iskola kezdéshez. Jó, érkeznek a friss információk, aztán jövünk vissza, puszi.
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Már elkészült iskolában kezdhetik az új tanévet a Szegedi Szakképzési Centrum Kródi Gyula Szakképzőiskolának tanulói. Elkészült a hónapok óta tartó beruházás, amiben egyebek mellett hőszigetelésen, nyílászáró cseréken esett át az iskola épülete. Emellett egy korszerű közösségi teret és egy szabadtéri gasztrocentert is kialakítottak. Erdélyi Margit főigazgató hozzátette, az eszközbeszerzések még zajlanak, több mint 500 millió forintnyi digitális eszközre, bútorra és műhelyeszközre adtak le rendelést a projekt.
5: Nagyon remélem, hogy az épület felújításával a diákok számára korszerűbb tanulási környezetet tudunk biztosítani, a modern digitális eszközökkel, komfortosabb tantermekkel egy olyan iskolává válik a Kródi, amelynek nem csak a hírneve és a szakmai színvonala nagyon jó, hanem jó lesz ide belépni a fiataloknak, és jól fogják magukat érezni.
4: Újabb átfogó szakcsökkentési programot indít az ATEV ZRT Hódmezővásárhelyen, melynek konkrét intézkedéseit, határidejét és forrásait szeptemberben véglegesíték. Sipos Levente Zsolt vezérigazgató a Hódpressznek azt mondta, a tartós nyári meleg, az éjszakai időjárási viszonyok, a város felé tartó légmozgás, illetve a beérkező alapanyag állapota okozza az utóbbi időben rendkívül felerősödött bűzhatást vásárhelyen. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és így a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionálási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi európai uniós forrást hazahozzák. És végül rég elfeledett középkori település Nyénye helyszínét sikerült azonosítaniuk régészeknek Szanda szőlős határában. A kutatók megtalálták a falu templomának maradványait, valamint egy temetkezési helyet is feltártak. A korabeli okleveleket megvizsgálva figyelmesek lettek egy Nyénye nevű településre, amelynek a kutatott terület közelében kellett elhelyezkednie. A faluval kapcsolatos birtokjogi vitákban szereplő szomszédos települések alapján a megtalált lelőhely egyértelműen azonosítható a már említett középkori faluval. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ági, köszönjük szépen az információkat. Volt egy film, az a címe, hogy Total Chaos.
1: Igen, ez Szegedről szólt egyébként. Szeged elesett közlekedésben. Nagykörút felől nem lehet a Madách utcába behajtani, rendőr áll a sarkon és irányítja tovább a forgalmat. Ezt SMS-ben kaptuk, köszönjük. Radnóti utca, Kálán utca, jól járható. Arra nincs ember, érdekes, ezt vágtázó jött. Szerintem már arra most is van, szóval.
0: Nem lehet tudni. Belvárosi így biztos, hogy tele van.
1: Meg ott a szokásos, tehát Székelysor környéke, akkor ott a Vedres utca, ahol ott felhajt, az Temesvári körút, ott le a Római körútnál, és ahogy látom, mindjárt mondom, hogy hol kezd elesni. Hát ez melyik? A Párizsi körút is. Szóval igazából ahol jelzőlámpák vannak, ott káosz van.
0: Tehát akkor ez a probléma, ki kell őket venni onnan a francba.
1: Ki kell venni, és mindenhol a körforgalmat kell rakni.
0: Így is van. Én a híd közepére is raknak, mondjuk ennek teljesen értelmetlen.
1: Hát egy nagyon kicsit.
0: A Bertala hídon nekem most azt írja, hogy gyakorlatilag olyan jó lehet, mint késő vajon. Ott mi
1: igen,
0: a helyzet?
1: Onnantól kezdve, hogy fölengedi a jelzőlámpa Bertalan hídra ugye az autósokat, az autóforgalmat, onnantól kezdve nem rossz.
0: De Újszeged felől?
1: Onnantól, addig, amíg föl tudsz jutni, addig van káosz. Igen, Újszeged felől, de egyébként hazafele meg a másik irány szokott bedugulni, ott ugye a színház előtti körforgalomtól áll mindenhol a sor, de az majd csak később mondjuk el.
0: És nem is legyen, mi, legyen valami akkor
1: valami délutános elmondja.
0: Jó van, oké, helyes, köszi.
3: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
0: Na kérem szépen, becsöngettek, tessék majd figyelni, mindjárt ezzel foglalkozunk egy kicsit. Előtt azonban zenélünk Coldplay és a BTS közös dalajon.
1: My Universe.
0: Jó reggelt kívánunk.
1: A Megában.
0: Yeah.

0: Ez volt a My Universe. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Rádió 88, benne pedig az Őrület reggel.
1: Ez a Mega, Gedzsóval, meg velem, Danival, és akkor itt van Ági, jó dolgozik a híreinken egész reggel.
0: Úgy is van, már ezt kitörlöm, már itt közben más is történik. Na, hát becsöngette, kérem szépen, teljes mértékben, hivatalosan is, 8 óra 00-kor becsöngette.
1: Nekem egyébként van erről gondolatom néhány.
0: Vezesd elő, légy, hogy kedves.
1: Például az egyik nagy problémám, mint egyébként még gyerektelen közlekedő embernek, hogy a gyereket, tehát most már tudom, hogy miért nőttek meg az SUV eladások a világban. Mert a gyereket gyakorlatilag a tanteremig viszik a szülők, érted? Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy hol van az iskola, erre nagyon jó példa egyébként a Boldogasszony sugárút, teljesen mindegy, hogy hol van az iskola, mindenki pontosan a bejáratnál szeretné kitenni a lurkót.
0: Igen.
1: Na most kérdés, hogy az a gyerek, aki járóképes, az nem tud 5 métert sétálni, vagy 10-et, vagy 15-öt. Tehát ez egy komoly kérdés, hogy azon a 10 méteren az iskola előtt reggel 7-kor, vagy reggel 8-kor, mi történhet a gyerekkel, amiért nekem konkrétan a tanteremig kell vigyem a terepjárommal? Ez egy alapkérdés. Ez csak egy ilyen, csak a közlekedés miatt, hogy most mindenki, aki autóban ül, egyébként át fogja érezni, amit most mondok, mert ennél bosszantóbb dolog nagyon kevés van szerintem. Tehát ez tényleg, hát egyrészt egy bizonyos kor fölött már el lehet szerintem a gyereket engedni egyedül is. Bizonyos kor fölött. Nem?
0: Azt te hova lövöd be?
1: Azt
0: te hova lövöd be? Szerintem gyerekenként változtatom.
1: Én már óvodában is el fogom engedni egyedül. De hogy is hülyéskedek, hogy engedném meg óvodára? Nem, hát mit tudom én, ilyen 11-2 hát.
0: Nálatok már a bölcsibe egyedül jár, ne hülyéskedek.
1: Én úgy emlékszem, hogy engem egyébként a nővéremmel elengedtek, és a nővérem volt azt hiszem 13 talán, és akkor én voltam 9, és akkor mi együtt mentünk még az általános iskolába együtt, amíg el nem hagyta ugye az általános iskolát, és addig mi együtt jártunk, utána pedig már azt hiszem egyedül is tudtam menni ilyen 11 évesen, szerintem 12.
0: Tehát talán, akkor te már önjáró voltál.
1: Hát akkor önjáró voltam, mondjuk az sokat segített, hogy az iskola az utcánk végében volt. Tehát azért, de nem,
0: utána, ugyanez volt
1: utána egyébként az alsókító soron laktunk, és akkor a Madácsban jártam, tehát ott azért kellett trollizni meg minden. Úgyhogy én azért már viszonylag korán elkezdtem egyedül járni, de semmi bajom nem is történt, szóval nem Harlem északon vagyunk, érted? Szóval, na mindegy. Ez az egyik, hogy miért kell. A másik szerintem, ami egészen fölháborít a gyerekek iskola táskájának a súlya.
0: Szóval az, igen, tehát most mindig ott tartunk, nekem nincs gyerekem, mondjuk azt még mondjuk el, szerintem az még már igen, publikus információ, hogy azt mondtad, hogy még nincs
1: hát
0: gyerekem.
1: Hát még is, hát majd lesz, hát majd.
0: Jó, csak hogy ez még idén lesz.
1: Hát igen.
0: Oké. Okay. Szóval, hogy nekem nincs gyerekem, neked nem is lesz, hogy...
1: De hogy találtam, hogy... De bocsánat, csak erre vonatkozom, hogy találtam egy cikket, hogy mennyire vannak a gyerekek túlterhelve. És hogy ez egyébként ez mennyire egészségtelen, és mennyire régi maradvány az, hogy az összes létező munkafüzetet, meg könyvet, meg mindent magával kell vinni a szerencsétlen gyereknek, és akkor még nem számoljuk bele a tornazsákot, meg minden váltóruhát, amit kell vinni, plusz még vigye magával az uzsonnáját, meg mindent, és akkor ilyen 6 és 9 kilogrammos átlagosan az iskolatáska. De ez teljesen mindegy, érted, hogy egy 7 éves viszi, vagy egy 14 éves, már mint hogy nem mindegy, csak azt mondom, hogy ez egy teljesen átlagos táska súly. Tehát hogy lehet egy 7 évesnek a gerincét leterhelni, érted, 6-9 kiló könyvvel? Tehát, hogy nincsenek már erre jobb módszerek, elárum vannak egyébként a világ fejlettebb részén, tehát, hogy ezt például iPad-el oldják meg.
0: Na, azt akartam kérdezni, hogy ezek nem játszanak? Mert nálunk is az történt, hogy ilyenkor iskola kezdés előtt, ráadásul nálunk milyen csomagolósok voltunk. A mindent be kell csomagolni, az összes könyvet.
1: Hogy ne sérüljön.
0: Hogy ne sérüljön.
1: Nem tudjuk, hogy kinek tartogattuk, de hogy ne sérüljön a könyv. Így
0: nekem
1: van?
0: A csomó éppen maradt hatodikos könyvem van, meg ötödikes.
1: Akkor lassan elolvashatnád őket.
0: Hát jó van. Még én nem értem oda, jó? Légy szíves, ne szekírozzál ezeket. Szóval, hogy igen, ezeket mind szépen becsomagoltuk, és akkor tényleg az történt, mondjuk én nem nagyon használtam ezeket, de ebben teljesen igazad volt, hogy én például nekem egy csomó olyan füzetem volt, amiben az első 4 oldalra írtam, utána meguntam az egészet a francba, mert teljesen felesleges volt, mint például az énekzene. Énekzenek volt az a lila, amit így be kellett pöttyözni, ott csinálni kellett én mindenféle dolgokat. Hát, én, aki teljes világtalan hülye voltam ehhez, és a mai napig ezt így tartom, fogalmam nem volt, hogy oda miket kellett rakni, kellett néha énekelni. Na most gondolj már bele ezzel a hanggal. Jó, akkor még nem volt ennyire ilyen, de hogy így énekelgettem én.
1: Hát ez szörnyű. Népdalokat, ezt ne is mondtam.
0: Népdalokat, tehát hogy azért az...
1: Neked kellett népdalokat
0: énekelni. És ezeket közben írkálni kellett ebbe a füzetbe, nem tudtam, szóval úgy vagyok vele, mint a Legény című filmben van, amikor a bemennek a fő kormányzati Atya Úristenhez, aki így zongorázik, teljesen össze-vissza zongorázik. Ez egyszer majd megszokjátok, higgyétek el. Szóval hogy össze-vissza zongorázik, és így ránéz a kottára, ez sok bizbasz mi lehet? Tehát, hogy körülbelül én is így voltam ezzel, hogy így nézegettem azt a füzetet, semmit nem tudtam, oda beleírkáltam, próbáltak itt szolfézsot, szóval a lényeg, hogy rengeteg fölösleges füzetet hordtam magammal, amiben nem írtam semmit.
1: Én a végén már azt csináltam, de ez már csak középiskolában volt, hogy nem voltak fölösleges füzeteim, mert kettő volt, és abban írtam mindent.
0: De nem?
1: Azért, mert fogtam, az elejébe beírtam ezt, a közepébe azt, a másik, és azért a végén már nem vittem túlzásba, szerintem a tanárom
0: semmi
1: ezt tudják, hogy a végén már nem volt értelme.
0: Jó, nyilván ne ebből induljon ki senki. Tehát, hogy ne az legyen, hogy mit tippeket adunk, hogy ne tanuljatok.
1: Na mindegy, de egyébként visszatérve az eredeti témákhoz, én ezt azért felháborítónak tartom, és mondjuk, hogyha a szülőknek van erről véleménye, hogy mennyire van egy 9 kilós gyerek egy 9 kilós hátizsákkal leterhelve, de tényleg, hogy aki ezt kitalálta, az ugyanezt megcsinálnám, hogy ne haragudj, Imikém, gyere már ide, hány kiló vagy, 76, akkor tessék, itt van egy 76 kilós táska. Lehet rohangálni, és akkor minden nap ezzel kell bemenjél a munkahelyedre. Jó? Úgyhogy, de nem baj, ez az első egyébként olyan iskola kezdés, ahol már Takaró Mihály nincs hatással a gyerekek életére, és szerintem ez egy mindenképp egy jó dolog. Nem, most vicce, teljesen komolyan gondolom, szóval.
0: Jó, ezt nem tudom, hogy egyébként nyugodtan hogy adják meg, ha van erre valami jó példátok, akkor ez az iPad 1-et kell vinni, és akkor azzal meg vagyunk hón alatt, el van,
1: visz magában
0: max. Észtországba? Odáig kell mennünk?
1: Az is messze. Hát jó, de mondjuk ott nagyon előre haladott a digitalizáció, tehát így nézhet ki egy ország, ahol nem lopnak el mindent. És akkor ott például táblaképekkel járnak a gyerekek iskolába, ami nagyon jó, mert ugye van egy központi számítógépes rendszer, ahol ugye rögtön föltöltik, hogyha van valami új, tehát nem arról van szó, hogy minden alkalommal meg kell vegyél valami újat, hanem hogyha mondjuk a rendszerben kapsz egy új, mit tudom én, tudomány előrébb haladt, akkor egyszerűen csak frissítik az adott könyvet, és akkor a gyerekek akkor ott el tudják olvasni rögtön egy darab táblagéppel.
0: De furcsa ez. Ez ilyen science fiction. Van, ahol ezt meghasználják.
1: Túl nyugati.
0: Mondanítok. Jó van, kicsit zenélünk. Ez egy tesztel dal lesz, kérem szépen. Halottasi pénzúr, már emlegettük itt Meklemore kapcsán. Jönnek a gyerekek.

0: Kylie Minogue-ot hallottuk itt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szeptember 1-én az iskola kezdéskor.
1: Jó reggelt, Gedzó, jó reggelt, Ági, jó reggelt mindenkinek, itt vagyunk.
0: Nem kell mondani.
1: Azért mondom el mindenkinek, mert mi van, hogy valaki most kapcsolódik be, és nem
0: jó,
1: tudja,
0: hát
1: ki dolgozik ezen a
0: műsorban. Nem baj, az a semmi probléma.
1: Például most a Sanyikát kihagytuk, és akkor nem tudják az emberek, hogy Sanyi is dolgozik rajtunk. Már nem rajtunk a műsorban.
0: Ezt akartam elkerülni, látod.
1: Látod, hogy okay, beleszaladsz ilyen.
0: Szóval, elkezdünk beszélgetni arról, hogy hogy is néz ki ez az iskolakezdés, és milyen nehézségeket adnak súlyilag a gyerekek hátára. Illetve, az még egy kérdés számomra, hiszen már nagyon régen voltam iskolás, de megnéztem a Fekete Pont című filmet, nem tudom ki mennyire látta.
1: Így van,
0: tessék,
1: megnéztem,
0: ez egy kifejezetten jó kis alkotás. Hogy vannak-e még ilyen évnyitók, meg ez meg van még mindent? Eleje, himnusz, vége, szózat, mit tudom én, ezeket a fehér föllő, alul fekete, ezeket még játsszuk?
1: Szerintem ez telibe megvan még. Én nem gondolnám, hogy ez valaha ki fog kopni. Tehát az ilyen poroszos, oktatási rendszeres, sorban állós, már pedig itt maradsz, ilyen tekintélyelvű borzalmak, szerintem nem tudom, hogy hány évnek kell eltenni, hogy ez kikopjon a rendszerből, mert az előző rendszer azért ezt inkább szerette, mint nem szerette, nem? A tekintélyelvűséget, és hogy pont ezért nem tudott szerintem kikopni. Az, hogy most ez mikor fog, tehát, hogy tényleg ez a fehérbe bemész, fehéringbe, fekete, tehát a szülőt nem csak azzal idegesített, hogy eleve el kell juttatni a téged az iskolába. Tényleg az már egy önmagában egy kihívás. De még, hogy akkor előző este még vasaljon, még a zuzsonna készítés mellé még akkor rakja be a fehéringet, meg az, tehát ez szerintem katasztrófa. És mekkora kínzás a gyerekeknek. Tehát tényleg gondolj már bele, ott állsz tizen pár évesen, és végig kell hallgatnod, hogy az igazgató azt mondja, hogy ez egy csodás év lesz. Hát de tudod, hogy nem lesz, érted? Hát tudod, hogy hazudik.
0: Átverés az egész.
1: Hazudik az összes. És akkor jön még utána valami politikus, hogy valaki helyi is bemondja még, hogy milyen csodálatos lesz, és akkor elmondja a 11-12 éves gyerekeknek, hogy egyébként 20 milliót költöttünk a tornacsarnok felújítására. Kit érdekel? Tudod, ott áll szerencsétlen gyerek, és azt nézi, hogy igen, de szép lett, ahol majd egyébként nem fogok tesit csinálni, mert hogy nincs tanár.
0: Tudod, hát jó, tehát, az már most mindegy.
1: Tesi talán nincsen, de a tornaterem most csodaszép lett.
0: De már tudod, milyen vagy, mert az így van, azt kell néznem, jó. Tehát szépen felújítva, kész,
1: így van,
0: pont.
1: Így van. Tehát az egészségügyi rendszer nem jó, de a váróz ki van festve.
0: Na,
1: értem,
0: hát akkor meg...
1: Értem.
0: Jó, meg vagyunk. Szóval, és akkor az van-e még, én még arra vagyok kíváncsi, hogy van-e virág? Mert az mindig, nálunk mindig volt, le volt terítve, ezek a nagyon csodálatos egy kaptafára készült annak idején asztalok, fehér terítővel le volt, és középre valami rettenetes virágcsokrot csináltak négy szár világból.
1: De ez általában mi az? Évnyitón?
0: Persze, évzáron
1: mi is volt. Mit, titeket már akkor búcsúztattak?
0: Hát nekünk már, nekünk már kakuk volt.
1: Mire kellett virág, hogy valaki nem éri túl az évnyitót?
0: Nem,
1: az
0: oda rakták dísznek, hogy az hogy szépen nézzen ki. Hát ne hülyeskedj már, hát ilyenek ne látok, az a baj, hogy már tényleg...
1: Nem emlékszem erre a virágos vagyok. Dologra, de mondom, hogy a fehér kála volt, akkor lehet, hogy az volt.
0: Az, fehér kála, fehér kála. Vagy vörös szegfű.
1: Akkor arra számítottak, hogy nem élet túl az évnyitót.
0: Hát lehet.
1: Így van.
0: Benne
1: így
0: van.
1: Van.
0: A Fekete Pont című filmben benne van az is, hogy a kisfiús leül. Oda rohannak az aura. Atya úr, mi van, rosszul vagy? Nem.
1: Hát nem, csak elfáradt, hát minek álljon.
0: Unatkozok. Na. Hát itt nem lehet, tessék felállni. Tehát, hogy ez még van, ez hogy állunk ezzel, a szavalást kiintézi, és már előttem van, hogy ha már felhoztad azt, hogy megcsinálták, vagy legalábbis egy kicsit újítottak a tornatermen, hogy a technikai rendszer ugyanaz, mint régen, hogy van most egy ilyen egy aktív hangfalat kitol a technikus, az ott megpróbálja összekötni valamivel, de recseg.
1: A helyi Lajos. A helyi Lajos. Ugye mindenhol van egy Lajos.
0: Így van.
1: Ez fontos.
0: Nem tudom összekötni kábellel, mert már az új telefonon nincsen bedugó. Akkor majd Bluetooth-tal, majd általában ezt így szoktak hívni, az majd összekötöm. Várjál, és akkor indítsd el a himnuszt.
1: De
0: YouTube-ról
1: az...
0: tudom csak, és azon meg van reklám, várjál.
1: Igen, tehát, mert nem,
0: na,
1: a YouTube Premium,
0: hát így, hogy kezdődik az
1: évnyitó? Az nincsen, azon reklám van, de egyébként az a kábel, amit tavaly az évzáron elfelejtettem, hogy ki kéne venni, mert rossz és recseg. Na, az lesz ugyanúgy visszarakva.
0: Igen, mert elfelejtettem.
1: Így van, mert Lajos bácsinak nem adtuk át az információt, hogy az sajnos rossz,
0: igen.
1: És akkor meg kéne
0: na, arra
1: csinálni.
0: Már nem volt keret, mert elment a pénz a tornateremre.
1: Hát belevakolták. De igen, egyébként igen.
0: Na ezekkel hogy állunk? Ezekre is rettentően kíváncsiak vagyunk, jó? Úgyhogy nyugodtan lehet nekünk SMS-eket küldeni 0632998888-ra. Közben pedig kaptunk egy másik SMS-t is, fele gondoltam volna, hogy lehet jó a szeptember egy valaha. Jók vagytok, köszönjük szépen, arra és nem jöttem.
1: Remélem, hogy ide akarták küldeni.
0: A kedves, igen, hát ez volt a cél.
1: Nem gondolnám egyébként.
0: Hát ez a célállomás, nem tudom.
1: Kávárja lezárva, hogy mikor kukáznak. De ezt mondjuk később, vagy korábban jött, ezt nem tudom, mindjárt megnézem, mikor jött.
0: Hogy mikor kukáznak?
1: Hát valószínűleg, hogy a kukákat szállítják el a Kávárján, és akkor az is még egy kicsit akadályozza a forgalmat.
0: Oké. Okay. Ja, és akkor várjál, időjárásunk van, igaz? Várj, mert már nem tudtam, mert most hitlerem már közlekedni akartam. De időjárás. Mondanunk egy időjárást? Mondjuk egy időjárást, aztán jöjjenek a hírek. Mit szólsz hozzá, mert időben ott vagyunk.
1: Jó, éjszaka egyébként. Ez most jó?
0: Hát most
1: jó.
0: Így magát elindult.
1: Éjszaka leszakadt az ég, az jó volt egyébként, nagyon jó volt a dörgés meg a villanás. Reggel egy kicsit már egyébként kellemesebb volt az idő, tehát enyhített rajta. Ez a hét további részében nem így lesz, jó? Nagyon meleg lesz. Folyamatosan.
0: Az jó lesz? Én szeretem a meleget, nem tudok mit csinálni. Ez van, bocsássatok.
1: Hajnalban már jön az ősz, egyébként napközben ennek semmi jele nem lesz.
0: Légnyomással hogy állunk?
1: Légnyomás? Várjál, nem tudom, hogy változott-e. Igazad van, mert nem néztem meg, várjál, rossz egeret fogtam. Nem, 1018, és egyébként estig 1018, hát ott lesz egy kicsit emelkedés.
0: Jó, ezeket majd visszakérdezzük a hó közepén, jó? Ági jön a friss infókkal, jó reggelt kívánok mindenkinek. Jó, várjál, én akkor rá kinyomnék, köszönöm.
2: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: Napközben is dolgozol.
3: Mi is?
2: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezettem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
3: Hello Szeged, a te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
7: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
2: Hello Szeged, hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Rádió 88, az életünk része.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
9: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
10: Füzetek, toltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
11: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örülni.
12: Szeptember 5-én, szombaton
13: már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdőn. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
14: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
15: Heti lapszámunkból.
16: Botko László polgármester nyitotta meg hivatalosan a színt. Idén is nyereséges lehet a Szegedi Fesztivál. Szeged segít. Szeptember végéig ismét igényelhető a karácsonyi és a húsvéti csomag. 80 éves lett az ország legrégebbi bábszínháza, a Szegedi Kövér Béla Bábszínház.
14: Szegedi Tükör. A város és lakói.
17: Felújítasz? Szétvisz az ideg? Csak annyit mondok, Stuxi. Minden, ami a fürdőszobád felújításához kell, nálunk megtalálod. Csaptelepektől az épületgépészeti szerelvényekig, minden egy helyen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, Algyői út 7. Stuxi.hu.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
18: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
19: Ez reklám volt.
20: A Szegedi Domban tartották országos tanévnyitójukat a roma szakkollégiumok. Mészáros Ferenc, a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium igazgatója elmondta, Szegeden 30 fiatal kezdi meg a tanulmányait ebben a tanévben. Több épület is kigyulladt Szegeden a rendezőpályaudvar közelében a téli kikötő útnál hétfő délután. A város hivatásos tűzoltói 3 gépjármű fecskendővel és a vízszállítóval vonultak az esethez. A rajok vízsugarakkal, kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. Kiterjeszti a kormány a várandós gondozás keretében végzett szifilisz szűrést. A szűrésekhez 2026-ban több mint 74 millió forint, jövőre pedig több mint 400 millió forint forrás biztosít. És az esztergomi bazilika kupolájában rekedt látogatóval kellett biztonságosan leereszkedniük a magasból, de a Mária Valéria hídról és a várfalról való mentés is a kihívások között szerepelt a Budapest Rope nemzetközi kötéltechnikai mentő kihíváson. 10 ország kötéltechnikai mentő csapatai érkeztek Magyarországra, hogy összemérjék tudásukat. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ági, köszönjük szépen az információkat.
1: Köszönjük. És
0: akkor, hogyha minden jól megy, akkor itt van velünk a telefonvonalban Marci, a Tempotaxitól. Halló, jó reggelt!
21: Jó reggelt, sziasztok! Az iskola kezdés miatt a bevezető utakon a szokásosnál is nagyobb forgalom várható. Ez különösen meglátszik az Algyai úton, illetve a Sándorfalvi út bevezető szakaszán, ahol még továbbra is tart a felújítás. Jó hír viszont, hogy a régi 5-ös úton az épülő autógyárnál most már átadták a teljes szélességében az utat, tehát az most már jobban közlekedhető. A Bakai Nándor utcai része le van zárva, ezért az említett vonalon nem lehet rákanyarodni a Husszár, valamint a Boros József utcára. Széchenyi tér felújítása sajnos nem készült el teljesen, így a Károlyi és a Feketeses utca kereszteződésre lezárás alatt áll, emiatt a Rögpalota irányában Nagy Jenő utca felől tudunk csak bekanyarodni. A Keresztöltés utca, a Vajda utca és az Etelkasori körforgalom között is korlátozva van, jelenleg csak a tömegközlekedés hajthat be. Ami még problémát okoz a reggeli csúcsforgalomban, ez pedig a Temesvári körút és a Derkovics fasorsarkán lévő terelés, itt is rekonstrukciós munkálatokat végeznek. Balesetmentes jó utat kíván a Tempotaxi csapata.
0: Köszönjük szépen az információkat, na hát akkor nagyjából erre kell számítani, ha esetleg ne adja az ég, nálad is van valami közlekedési információ, ezen kívül akarsz küldeni nekünk SMS-ben 06 32 99
1: 88 88.
19: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen.
0: Na kérem Aláson, akkor menjünk tovább.
1: Folytatjuk.
0: Még John Martinnal és a svéd lakás mafiával.
1: Don't you worry, child. Jó ez volt, ez nem, én nagyon nagy kedvencem volt mindig.
0: Tényleg?
1: Nem. Mehet.

0: Ez a too much, lehet, hogy ez most a mi reggelünkről szól. Öreget kívánunk mindenkinek, ez a Rádió 88. Benne pedig az őrület reggel, Szabó Danival.
1: És Gedzóval, ez Hello. Pedig a mega igen.
0: Na, kérem Alása. Arról beszélgettünk szeptember 1-én, hogy
1: milyen súlyú... Főnök rám szóval.
0: Na, erre azt nekem is kellett volna. Nem, ez nem nekem van ez. Nem, jó, hát nem voltak se pókok, se polipok a családban, nekem két kezem van. Tehát, hogy ezt azért indítsd, de ez nagyon jó, mert így legalább azt veszik ott a hátszúját.
1: Szerintem fordítsuk meg, mit volt.
0: Jó, gyerekek, mi össze fog ez állni, mint a krumplistészt, ha higgyétek el nekem. Sanyi most fölveszi a monitor hátulját. Erről csináltunk egy 35 másodperces videót. Ezt leadjuk mindenképpen, mert semmi nem látszik benne. Szóval elsője van, és arról beszélgettünk, hogy gyerekek egy picit túlterheltek, a szülők is, legalábbis eddig, ők most már egy picit lehet, hogy 8 óra után élvezik a csendet, ami otthon van. Ezt nem tudjuk, ugye? Legalábbis én már nincs gyerekem. De elmondások alapján ez így van. Illetve táskasúlyokról beszélgettünk, hiszen túlterheltek a gyerekek ez ügyben is.
1: Borzalmasan le vannak terhelve a gyerekek, ugye mindent magukkal kell vinni, a füzettől a munkafüzetéig, a könyvekig, a tornazsákig, az uzsonnáig, a minden, úgyhogy egy ilyen 6 és 9 kiló között hordanak átlagosan gyerekek iskolába táskát, semmi értelme.
0: Na és akkor itt van velünk Száguldó riporterünk, Nemes Roli, aki ezt le is teszteli, kérem szépen, nem is akárhogy. Halló.
2: Na sziasztok srácok, itt vagyunk a Ságvári iskolában, és akkor sikerült elcsípnit a nagy rohanás közben a szülőket és a gyerekeket egyaránt. Szia, téged hogy hívnak?
3: Ida.
2: Szia, Ida. Hanyadik osztályba mész most?
3: Első.
2: Na nézzük akkor, Ida táskáját nézzük már meg először, az a biztos, mert azért három különböző méretű táska van itt. Ez egy szép piros táska, egy nagy katicával itt az elején, és akkor megmérjük a súlyát, azt mondja, hogy ez a táska kérlek szépen... Hát pillanatokon belül mutat valamit az eszköz. Hoppá, ezt kell megfogni itt rajta. Hát 1,9 kg. Nehéz egyébként ez a táska neked?
3: Nem nagyon.
2: Nagyon jó az egész. Ida, köszönjük szépen, hogy megálltál nekünk egy pillanatra, és csodaszép napot kívánunk neked. Ezzel együtt pedig már megyünk is tovább a következő táskára. A következő táska tulajdonosa pedig...
3: Máté,
2: hanyadik osztályos vagy?
3: Negyedikes.
2: Na nézzük, negyedik osztályban mekkora súlyjal kell megküzdeni a Máténak. Ez egy gyönyörű szép fiús kék táska lesz. Igen, komoly súlya van egyébként, amikor megnéztem még az elején. Kérlek szépen, ez is pontosan 1,9 kg. Úgy tűnik, hogy szépen sikerült összehangolni itt kora reggel a dolgokat. Köszönjük szépen, Máté, szép napot neked. Vártad már az iskola kezdést?
3: Hát nem nagyon.
2: Ne törődjél semmivel, mert még szerintem egy 10 hónap és eljön újra a nyár. Szép napot neked. És akkor itt van egy harmadik táska, akinek a tulajdonosa?
3: Réka.
2: Szia, Réka. Te pedig hanyadik osztályos vagy?
4: Most kezdem a harmadikat.
2: Harmadik osztály. Na nézzük Réka táskáját. Gyerekek, patyola tiszta, 1,9 kg. Ezekkel a súlyokkal kell megküzdenie manapság akkor egy általános iskolában lévő diáknak. Egytől negyedik osztály, hiszen egy első, egy negyedik és egy harmadik osztályos diákot kaptunk el. Köszönjük szépen, szép napot!
0: Nem tudom, mit miért a Roli.
1: Megvan a magyarázat.
0: Na.
1: Hát ez csak a tanévnyitó.
0: Ja, hogy most hát nem kezd vinni semmit
1: hát
0: ma?
1: Hát nincsenek órák, se nincs óra rendse.
0: Nem tudtam.
1: Tehát bemész a semmire.
0: Nekem gyanús volt, hogy mind a három 1,9 volt.
1: Igen, bemész a semmire, és már 2 kiló a táskád. Képzeld el, hogy elkezdődik az oktatás.
0: Hogyha még vinni is kell valamit.
1: Hát persze, hát azért mondom, ne hülyéskedjen, ne dőj be ennek.
0: Most gondolj bele, akik hentesnek tanulnak, azok viszik magukkal a vágódeszkát és meg mindent. A bárdot. Hát tudod, milyen rohadt nehéz az?
1: Képzeld el, hogy a férdisztud is otthonról kell vinni.
0: Az mondjuk jellemetlen, főleg, hogyha panelbe laksz.
1: Megnehezíti az életet az...
0: Az honnan akasztott?
1: Én hallottam már paneldisznóvágásra
0: egyébként. Van, az olyan már volt egyébként.
1: Igen, az egy szubkultúra. Sehogy se kapcsolódik egyébként az iskola kezdéshez.
0: Okay. Ja. Nem, a táskasúlyra akartam még visszamenni egy kicsit, hogy mi elindultunk a Caminón annak idején, és elvittük a fél lakást magunkkal, úgy gondoltuk, hogy azt még lehet, hogy kellhet. Na most, amikor 10 kilós volt a táska hátadon, és 600 kilométert mész, az már egy nem biztos, hogy egészséges. Ez volt ne velem, de én kb. Súlyban voltam, viszont ugyan ennyi volt a táskasúlya a feleségemnek is, aki pusztán csak egy 35 kilóval kevesebb, mint én. Neki kicsit nehezebb volt. Na tehát ezt jól gondoljuk át, hogy ezt ott csináljuk. Tehát használjátok egy füzetet, jó? Hogyha rám hallgatok, mert most már csak azért mondom a gyerekeknek, mert már nem hallgatják, mert 8-tól már úgyis benne vannak a szedbe. Érted? Úgyhogy egy füzetet használjátok franc az egészbe, ne foglalkozzatok senkivel se, meg nem ki annyi munkafüzet. Mondjátok, hogy megcsináltatok, azt jó. Szegények. És még lehettek ilyen teljesen hülyék, mint én.
1: Egyébként már valószínűleg ott állnak valami iskola udvaron. Már baromi meleg van, már az iskola udvaron állnak, és még csak most jön az igazgatónő beszéle. Nagyon jó lehet egyébként.
0: Hogy, várj, de hogy van? Először van himnusz, és a végén a szózat, ugye? Emlékszel? Először himnuszozunk, aztán szózatunk már közben. Mindenki rettenetesen bólogat. Mindenki átélte. Tehát ez az van, hogy ez nem generációs, mert itt vagyunk, most négyen jelenleg a stúdióban. Már megint a Dávid is, aki jóval fiatalabb, Sanyi is fiatalabb, Dániel már bekötött a 40-et, én 47
1: leszek. Nem kell reklámozni, tehát szóval ez nem.
0: Dehogy nem, ezt el fogom mondani.
1: Ne aggódj. Nem publikus ez az információ.
0: Jó, nem látszik rajta, 28-nak nézel ki. Ez így most így korrekt akkor?
1: Sötétben.
0: De, jó, de a lényeg, hogy... Hogy ezt mindenki átérte. Tehát ez egy ilyen generációs dolog. Ez nem változik. Valószínű most se, és a nem tudom, 60 évvel ezelőtt is ugyanez volt.
1: De változnia kell, szóval.
0: Hát valami majd lesz.
1: Erre szavaztunk.
0: Mit szólsz, mondunk programokat?
1: Programokat.
0: Most nem tudom, hogy ezt most kellett volna programokat mondani. Megint nincs hallottunk lúp, úgyhogy tök mindegy már most. Mondjunk, én mondok filmeket, mert abban talán úgy erősebb vagyok egy kicsit.
1: Én is csak azt fogok mondani.
0: Jó van. Belvárosi moziba tudunk menni mozizni. Amit én tudok ajánlani, bár nem vagyok utóbbi időben nagy Marvel fan, de a Pókember vadonatúj napot meg tudjátok nézni, 4-9-es kezdéssel. Tegnap pedig abszolváltam, már ha lehet így használni, a Kutya csillagkép című Ridley Scott filmet, 20-30-as kezdéssel meg lehet ezt is nézni nagyvászon, ez a Zsigmond Vilmos teremben van. Annyit tegyünk hozzá, és akkor még nem akarom elszpoilerezni a heti mozizgatunk adást, hogy Ridley Scott már 80 fölött van, nem ok nélkül húzták meg 65-ne a nyugdíjas határokat. Én azt hiszem, jó?
1: Pont ezt akartam mondani, hogy természetesen ez nem erre a filmre vonatkozik, tehát, tehát most csak nehogy belerondítsuk nagyon a programajánlóba. A régebbi filmjeire értjük, hogy a nagyon régek jók.
0: Na, így van.
1: És aztán egy ilyen iszonyatos lejtmenet. Tehát, de tényleg szegényke.
0: Nem találtam.
1: Nem, nyilván még leülnek vele azért tárgyalni, meg a producer, ezért egy Ridley Scott hív, akkor csak meghallgatod, hogy mit szeretne, de már szerintem lassan ők se fogják.
0: Igen, már most lassan nem lehet komolyan az öreg.
1: A Cinema City-ben pedig Insidious köztünk járnak, egy új része ennek a csodás horrorfilm sorozatnak. De nem baj, mert mindegyik jó. Ezt meg lehet nézni 15-kor, 17-30-kor és 19-40-kor. Igen, mert te nem vagy horrorfilmes, én viszont nem. Az vagyok. Szóval én nagyon szeretem. Nem tudnám felidézni, hogy melyik, hogy milyen sorrendben vannak, meg hogy melyikben mi történik. Amikor elkezdem nézni, akkor rájövök, de nem tudom, hogy megmondani, hogy a sorozatnak az melyik része.
0: De a jumpscare-t szereted, amikor megijeszgetnek?
1: Nem, úgy azt is szeretem egyébként, de az most már elkezdett ilyen kicsit kiszámíthatóbb lenni szerintem, és akkor most már arra játszanak rá, hogy azt hiszed, hogy jumpscare lesz, de végül nem lesz. És akkor egy olyan váratlan pillanatban olyat oda recsent, hogy akkor azért ugye elgondolkozol rajta, hogy biztos meg akartad nézni ezt a filmet. Én ezeket szeretem. Inkább az ilyen pszichés nyomást szeretem egyébként.
0: Hát az már
1: ezért dolgozom színházban.
0: Meg most már rádióban is, barátom. Jó, érkezik Lady Gaga és Bruno Mars.
5: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.

0: egészen passzoltak egymáshoz ezek a hangok. Lady Gaga-t hallottuk is, Bruno Mars itt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, szeptember 1-én.
1: Jó reggelt, ez a mega, hogyha valaki eddig nem számított volna ránk, ha valahonnan nem tudta volna, hogy műsor

0: És ezt majd úgy fogjuk csinálni, hogy hetente egyszer elküldjük a Rolit táskát mérni. De valami rendesen, nem ezzel a halfogóval, amivel most 1,9-et mért mindenkinek. Hát az nem lehetséges, érted? Mindenkinek takra ugyanannyi a súly. Hát nincsen.
1: Van olyan iskola, ahova beküldjük, akkor el tud vegyülni szerintem.
0: Jaj, azt hiszem, azt fogod mondani, hogy valami, az mondjuk valami biztos. De azt hiszem, hogy megvan adva az iskola, vagy 1,9-nek kellene a táska súlya. Tehát ne, úgy jönnek be, hogy már a portás méri.
1: Nem, Rolira gondolkoztam, hogyha nem borotválkozik meg, akkor mondjuk egy középiskola második, harmadik osztályba el tud vegyülni, ha megborotválkozik, akkor általános negyedik.
0: Na. Hát akkor nem viccel, akkor meg lesz neki egész évre feladata.
1: Egyébként arra is gondoltunk, hogy a mai műsor úgy fog telni, hogy leadjuk a rejezék bestofjait, de tegnap lement az összes.
0: Akkor meg vagyunk. Jó.
1: Na. Egyébként iskola kezdésről beszélgetünk, mert hogy szeptember 1-je van, és be volt állva a város. Most már szerintem talán enyhül egy picit a forgalom, úgyhogy most már enyhülnek az idegek, és most már a szülők végre hazatérhetnek, vagy a csöndes irodába, vagy a csöndes lakásba, vagy a csöndes gyárba, teljesen mindegy, hogy hova, de valószínűleg mindenkinek, a szülőknek egy kicsi fellélegzés azért, hogy visszamennek ugye a gyerekek az iskolába, óviba. Nyilván gyerekeknek ez nem az.
0: Nekem van ismerősöm, nevet nem fogok mondani, aki mondta, hogy figyelj csak, szeptember 1-től gyerek visszamegy a suliba, onnantól ráérek. Hogy ez tényleg egy ilyen megnyugvásat, hogy tehát amikor már tényleg volt már táborba, elment a nagyihoz, már elvitted nyaralni, már visszahoztad, már kulcsos gyerek elvittem, de hogy nem tudod, hol van.
1: Próbáltad elhagyni, kiengedted az erdőbe, még mindig visszajön. Visszatalál. Igen, 17 igen. Évesen nehéz elhagyni, mert ott már jól tájékozódnak állítólag egyébként.
0: Hát azt nem tudom, én már 6 évesen nagyon jól tájékozottam.
1: Azt én nem mondjuk, megpróbáltad, ott el lehet hagyni.
0: Dávid, te mennyire vagy jó ebben? Szavasz, jó reggelt, tájékozásban. Tájékozódásban, bocsánat.
2: Mennyire vagyok fiatal, azt még tartom, egyelőre még legalábbis bízom benne, de a felettem is lassan eljár az idő. Tájékozódásban pedig tökéletes. Egyébként egyszer kell járjak valahol, utána emlékszem rá. Elsőre vagy nulladikra pedig azért hát érnek még meglepetések engem is.
0: Na, mesélj arról nekem, hogy neked hogy teltek ezek a csodák, mert az előbb nagyon bólogattál. Ezek az évnyitókat mennyire szeretted? Szavaltál? Évnyitót, azt neked kell szavalni?
2: Nem. Hát konferencié szerepet azért a vége fele, amikor rájöttek, hogy tudok is beszélni, mert egyébként csendes gyerek voltam, akkor már kellett betölteni.
0: De és ezt honnan tudták meg?
3: Tudok beszélni. Honnan tudták meg?
0: Ki mondta nekik?
2: Hát nagyon sok árulkodós osztálytársam volt fenn a jó dolgokat, tehát hogy ez így derült ki. Nálunk ilyen lebetonozott kocka udvar volt, ez már középiskola, ott az udvar az úgy nézett ki egy darab kosárpalánkkal, hogy egy irgatlan nagy betonplac, és oda kellett kiállni, krétával felrajzolva
0: az a kréta.
2: ABC, ugye 9, 10, 11, 12, és akkor oda kellett kiállni. Általános iskolában nagyobb volt az udvar, annyi volt a különbség, de ugyanúgy betonplacon.
0: Hát persze, ezt hát tudták hozzá, hogy mi csináljunk ezt.
1: Tehát 40 fokban hol kéne csinálni, ha nem a betonon, érted?
0: Ha mindegy. Csak nem a felújított tornateremben.
2: De érdekes, mert azóta sem szeretem például füvön állva meghallgatni a himnuszt. Tehát, hogy...
0: Ugye?
2: Ezért hozzátette.
0: Ezért nem lettél focista.
1: Ja, igen.
0: Ezért nem lettél focista, mert ott ezt kell csinálni.
1: Jön a szilveszter, és rögtön keresel egy betonpalacot.
2: Nem
1: érzed biztonságot. Akkor így
0: arrébál egy kicsit.
1: Megpróbáltad már Széchenyi téren, de nem volt olyan jó.
0: Igen, ott rá kellett állni. Na jó. Oké, hát akkor kitartást kívánunk mindenkinek a mai napra.
1: Bocsánat, nekem van egy kötelességem, mert a húgom szegény. Igen. Szeptember 1-én született. Most már jó neki, mert nem jár iskolába, de ő neki nagyon boldog születésnapot, és egyébként volt egy ígéretem, hogy Adrit meg Csongit üdvözlöm, úgyhogy kettő hallgatónk fixen van, ők ketten tuti, meg akkor már az öcsémet is. Nesze.
0: Jó,
1: nem tudjuk, hogy leszünk elég holnap, úgyhogy...
0: Emmának is ma van, istenetes őt is. Meg hát ugye lehet küldeni ezeket a csodálatos SMS-eket, igaz?
2: Így van, de nem is erre akartam még rátérni mindenek előtt, minden kötelező meg zárásotok előtt. Említettétek még itt 6 és 7 óra között, vagy 7 és 8 óra között talán, hogy régen volt egy kabala állatotok, egy megás hal.
0: Így van.
2: Ha minden igaz.
0: Így van.
2: Azt kisorsoltátok. Na most én hoztam ilyen stresszlabdaszerűt, akkor legyen egy másik állatotok, egy megás madárra gondoltam. Ezt te vagy közelebb, Dani, neked megás. Adom át.
1: Hát ez ilyen Angry Birds.
2: Ez ilyen Angry Birds. Azért jó, mert ilyen stresszlabdaként is tud üzemelni, hogyha úgy van éppen, és akkor legyen egy kabala állata ennek a
0: köszönjük.
1: Ez egyébként, hogyha így csinálok, hogyha egy fogom, mert van egy pici haja, hogyha ezt hátrahajtom, akkor így Marton Sanyi. Így, nincs olyan. Ezt felállítjuk, akkor inkább Bürgés Gábit. Nagyon jó.
0: Köszönjük szépen. Jó, a nevét pedig majd kitaláljuk még a héten. Már hogy azt csak megszavaztatjuk, hogy mi legyen a neve.
1: Egyébként.
0: Hát ez muszáj lesz. Hát akkor Dávid, neked jó munkát kívánunk. Mi itt ma reggel összehozott csináltuk mindent. Ha gépen,
2: nagyon jó lesz,
0: ha gépen valami esetleg, nem tudom, egy franciáról beszélő valaki megjelenik, akkor ne lepődjél meg, mert mindent elnyomkodtam.
2: Mindenre fel vagyok készülve.
1: Egyébként valószínűleg ezért te jössz utánunk, hogy rendet tudj rakni az adás képbe, mert most van ott egy kis káosz haverom.
0: Valaki, aki ért hozzá, az a várt hozzá.
1: Köszönöm a gatyád, mert ez nagyon rossz lesz.
0: Jó, holnap is jövünk, holnap viszont már vendégeik is lesznek, úgyhogy

0: így bonyolultabbá tesszük magunknak ezt a kezdést.
1: Ez az egyébként is bonyolult kezdés. Köszönjük szépen.
0: Jó, holnap reggel is jövünk. Mindenkinek jó rádiózást, kellemes napot és egyéb izgalmakat.
1: Sziasztok.
0: Szevasztok. Sziasztok, hello.

0: És hát egy órával hamarabb találkozhatunk. Mi is indul a Hello Szeged itt a 88-ban. A játékok természetesen és a születésnapos köszöntés az megmarad, csak éppen az is egy órával hamarabbra költözött, de 9 óráig várjuk SMS-ben a köszöntéseket a 30-299-88-88-ra. Az Osan Áruház születésnapi tortája pedig ma sem marad majd gazda nélkül. Természetesen még egy jó 5 percen keresztül lehet küldeni a köszöntéseket. Az időjárásra ránézve pedig az kijelenthető, hogy azért egészen hűvösen indult ez a szeptember, mintha beköszöntött volna az ősz. Meteorológiailag egyébként egészen biztos, 21-22 fokot lehet mérni jelenleg, legalábbis a karomon lévő óra szerint, és maximum ma ilyen 30 lehet, erre készüljünk azért fel mindenképpen.
1: Támogatta a Horvát Szekker, a bádogos termékek boltja. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet.
1: Minden este hétkor nyit Szeged legnagyobb klubja.
3: Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
4: Check this out.
1: Ma este is héttől Klub 88. Az este itt kezdődik.
3: Itt kezdődik.

0: Várhatóan egy hetet csúszik a Széchenyi tér környéki felújítás befejezése Szegeden, vagyis csak a jövő hét elejére fejezhetik be a munkálatokat. A tömegközlekedés forgalmi rendje helyre tud állni, viszont az aszfaltozás és a gyalogos sziget kiépítése a Kárász utcai zebránál még nem készült el. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester szerint a kivitelező nem megfelelő felkészültséggel látott neki a munkának, a beruházás csúszása miatt kötbért kell fizetniük.
1: Csúszások voltak a belső határidőkben, volt olyan megépült rész, amit vissza kellett bontani. Minden szerződésünkben, ami határidős, ott ha a kivitelező neki felróhatókban nem tudja befejezni a munkát, akkor kötbérrel kell neki számolni, és ez fog sajnos megtörténni.
0: Nem szakítanak a hagyományokkal a Szegedi Tudományegyetem tanévnyitóján pénteken. A tanévnyitó napján dísztalárba öltözött professzorok, egyetemi vezetők zászlós menete indul a Felsőoktatási Intézmény központi épületéből, a Dum téren keresztül az STE József Attila Tanulmányi és Információs Központhoz. Itt készül el a professzori csoportkép. A tanévnyitó ünnepi szenátusi ülés 10 órakor kezdődik a kongresszusi teremben. Díjakat is átadnak az ünnepségen, majd az STE első éves hallgatói képviseletében esküt tesznek a megjelent gólyák. Ma lejárt az Alkotmánybíróság elnökének és 3 alkotmánybírónak a megbízatása. A júliusban elfogadott 17. alaptörvénymódosítás kimondta, hogy az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása a 70. életévének betöltésével megszűnik. Ezt a korhatárt érte el Polt Péter elnök, továbbá Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán alkotmánybíró. És végül a Dániában valaha talált legnagyobb vikingkincsre bukkant kertészkedés közben egy lakos Rebild községében. A véletlenül felfedezett lelet együttes mintegy 700 ezüstárgyat foglal magában, amelyek összesen 18,5 kg-ot nyomnak. A kincshalom számos ezüstrudat, karkötőt és pénzérmét tartalmaz, valamint egy aprócska torkalapácsát megformáló tárgyat. Az értékeket egy agyagedénybe helyezve ásta el valaki még a 10. században. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Balesetmentes közlekedést a 88-al, erre pedig ma tényleg igazán nehéz figyelni, mármint hogy ne történjen baleset, mert rengetegen vagyunk a szegedi utakon, nemrég ahogy jöttem a rádióba is, a nagy körúton ott a Marstér magasságában a régi rendőrség előtt még, hát azért bőven azt tapasztaltam, hogy vagyunk bőven az utakon, legalább egy jó 10-15 perccel hamarabb érdemes még mindig elindulni, csak hogyha a városban ügyet intéznél, vagy valami hasonló, lassan azért talán most már megnyugszik a város forgalma, a szokott helyeken azért még feltúrásokkal találkozni, a Szilléri sugárutat például érintettem ide utam során, ott még mindig aktuális az aszfalt felmarás kérdésköre. A Kálvári sugárútra elnéztem balra, ott egyébként már maga a Kálvári sugárút jól járható, de a környező utcákban azért dolgoznak még a szakemberek, erre figyelj mindenféleképpen. Bármit láttál, várjuk az infókat, hívhatsz is, illetve jöhet az SMS is a 3299 8888-as Onyó utat.
2: Támogatta a Creators nyílás zárószaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
3: A srácok pedig hiába beszélnek sokat, 9 órakor azért megkezdjük a Hello Szegedet pontban. Szép napot és jó munkát! Ebben az órában köszöntjük a születésnaposokat is, és a One Republic zenéjével is beindítjuk a mai munkaidőt itt az I Ain't Worried a Hello Szegedben. Szép napot, jó melót, kitartást!

0: Blue Control és a Hit'em Up Style itt a Rádió 88-ban a Hello Szeged szól, a műsor elején pedig mostantól kezdve egy picit főzőcskézni fogunk, főként a maradék megmentés témakörében, ezt szakemberekkel fogjuk majd megtárgyalni, illetve az ő tanácsaik fognak elhangozni ebben a blogban. Már a szakembernek én jutottam, de eszembe is jutott, hogyha lapul még esetleg a hűtőben egy adag vasárnapi húsleves vagy akár több, amit már senki sem akar harmadnapra megenni otthon, mégis kellene valamilyen új kaját varázsolni belőle, akkor ne dobjuk ki. Itt egy szuper gyors trükk, amivel készültem, amivel alig pár tíz perc alatt egy teljesen új tejszínes ragus tésztát lehet varázsolni belőle. Például a főtt húst érdemes letépkedni, a zöldségeket felvágni, majd egy kevés pirított hagymán átforgatni az egészet, öntsétek fel egy kevés alappal, meg egy kis tejszínnel, egy gyors rottyantás, hogy szakszót is használjak, és mehet rá a kedvenc kifőtt tészta vagy rizs, és kész is a krémes, meleg ebéd maradékmentés mesterfokon, legalábbis a szakemberi vélemény szerint. Azért puskáztam a netről. Érkezik az Angels, Love is the answer.
1: Támogatta a nagy áruház lottózó, esély, hogy a bevásárlás főnyeremény legyen.

0: You're on the number one.
1: Egy vadi új dal a Rádió 88-ban.
0: Olivia Rodrigo. Drop that.
1: Rádió 88. Szeged. Kedvenc zenéi.

0: Olivia Rodrigo és a Drop Dead itt a 88-ban. És nem sokára program lehetőségeket hozok, meg a születésnaposokat is köszöntjük természetesen a jól megszokott módon, de vannak szegedi kedvencek is, amiket érdemes bemutatnom, mert hogy érkezik majd Miley Cyrus és Dua Lipa közös munkája. 88. Ez lesz majd a Prisoner, illetve a rock kedvelőinek is kedvezve, itt lesz majd a Bon Jovi. Kívánom mára, have a nice day, mindjárt a dolog, itt a 88-ban.
1: Erre nagyon bulisztunk.

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Törzsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei teszt.

0: Special Tribute koncertre.
1: Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hello Szeged, passzold a véred. Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág Sportuszodában. A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért. Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz. Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág Sportuszoda. Részletek szegedsport.hu.
3: Már nem tanköteles, de érettségizni szeretne? Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba. Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu-n. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
4: Füzetek, tolltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
5: Indul a tanszervásár. Itt a lehetőség, hogy megvágd árainkat. Gyere a nagyáruház papír- és játékáruházába, és vásárolj akár 15%-kal olcsóbban. Letölthető kuponunkat és a további részleteket keresd a Facebook oldalunkon. Nagyáruház papírírószer és játékáruház, a Szeged Nagyáruház földszintjén.
6: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
7: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
1: Ez reklám volt.
8: Gyorsan nézzünk néhány program lehetőséget. Például megváltozott időpontban este 7 órától vár ezentúl a Klub 88, ma este DJ Corvin, illetve DJ Robin zenélnek majd. A Belvárosi Mozi nagy termében 20.30-tól eredeti hanggal a Kutya csillagkép nézhető, a Csőke József teremben a Meghívás, ugyancsak 20.30-tól a Balázs Béla teremben pedig a Pókember Vadonatúj nap nézhető, ez az esti vetítés 20.15-kor kezdődik. A Cinema Cityben az új dínos film, az Oak Street vége nézhető 15.10-től vagy 19.20-tól, de itt van még a Minyonok és Szörnyek 14 órától, illetve néhány kiállítást is hagy ajánljak a figyelmedbe. Az év végéig megnézhető a Fekete Házban a Folk Fashion, Divat a Folklore, illetve a Móra Ferenc Múzeumban itt a Drága Barátom Picasso kiállítás. Jó szórakozást!
0: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.

0: az egész világ.
1: Los Vegi és Mező Misi, ez volt az Egy Szó Miatt a 88-ban. Most a születésnaposokat köszöntjük.
2: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap születtei a 88-ban.
1: Nagyon boldog születésnapot kívánunk Benda Gábornak, Eberhard Mészáros Mariettának és Dudás Szabó István is ma ünnepel. Dörmö Mihály, Kocsis Lőrinc és Bogi is születésnapos, ahogy Kocsis Hella Jázmin, Börcsök Viktória és Csanádi Zsombor is, Virág Zétény, Jenei Sándorné és Deák Bence is ma ünnepel, Pál Barnabás, Somogyi András és Antal Patrik is ma születésnapos. Olaru Laurának, Vasni Kádár Erikának és Ferenci Balázsnak is jár a köszöntés, ahogy boldog születésnapot Bárkányi Péternek, Benárik Dávidnak, Kovács Ritának és Antal Patriknak. Isten éltessen titeket, illetve hívtam, de sajnos nem értem el, ettől függetlenül a köszöntés jár ezerrel, ahogy az Osan Áruház Belga Csoki is születésnapi tortája is a mai ünnepeltünknek, akit kidobott a gépünk, pontosabban az SMS-t, ami így hangzik: nagylányunknak kívánunk sok boldog 23. születésnapot, kis öcséd üzeni, legalább neked legyen szép ez a nap, nem kell suliba menned, apa, anya, Nimi és Huni küldte nekünk az üzenetet, a születésnaposunkat pedig Lucának hívják. Nagyon boldog születésnapot kívánunk, 91-es a telefonszámod vége, felveszünk majd a kapcsolatot. Isten éltessen, jön Kevin Harris és Clementine Douglas, Soul of Blessings.
2: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88.

0: Purple Disco Machine és a Fireworks itt a Rádió 88-ban. Ma mindenkinek korábban indult a reggel, és akkor talán még nem érezhettük, hogy ma is egészen nagy lesz a hőség. 30-31 fokot is lehet mérni a városban, a hajnali értékek lesznek hűvösebbek most így a szeptember beköszöntével. 19 fokot mérhetünk még ma, holnap pedig már csak 16-17 fok lesz az előrejelzés szerint. Hidegfronti hatás várható, amiatt pedig délutánra egy picit fejfájósabbak lehetünk. A 88 viszont hozza a jó zenéket, hogy ezt elkerüljük. Mindjárt rövid órával folytatjuk, most jönnek a hírek.
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investnet.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
4: Biztonsági öv és...
3: Rádió 88. Az életünk része.
4: Ez az! Let's go!
1: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
5: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
3: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
1: Rádió 88. Az életünk része.
6: A Bastille koncert lemondása és a bungee jumping baleset is okozott nehézségeket, ám ennek ellenére is sikeres volt az idei Coca-Cola színfesztivál a szervezők szerint. A balesetet szenvedett fiatalember azóta jól van, még szombaton hajnalban elhagyhatta a kórházat. Az idei fesztiválon az előzetes becslés szerint többen voltak, mint a tavalyin. A pénzügyi elszámolás jelenleg is tart. Kolonics Erika, a Szegedi Ifjúsági Napok főszervezője elmondta, a helyszín rendbetétele is nagy erőkkel zajlik. Az elhagyott tárgyakat mától lehet átvenni az ifjúsági házban.
7: Szombaton már van egy halászléfőző fesztiválunk a Parkfürdőn, úgyhogy most mindenki bont, a műszaki hangfénytechnikai bontások már befejeződtek, a depó, a sátrak, a faházak, ahogy kipakolnak belőle a vendéglátósok vagy az igénylők, onnantól kezdve elkezdődik minden, és egy megszokott menetben történik.
6: Marihuánát, amfetamint, kristályt és több száz extazi tablettát is találtak egy szegedi díler garázsában a rendőrök. A férfi tavaly kezdte el a drogot árulni fogyasztóinak, köztük volt, aki tovább is értékesítette a kábítószert. Egy garázsban tárolta, porciózta az anyagot. Most vádat emeltek ellene, de sikerült megegyezni a főügyészséggel, így 8 év fegyházat kaphat. Több mint 5,5 millió forint értékű iskolakezdési támogatást nyújt az egyszülős központ 156 gyermeknek. A legnagyobb csomagot 56 elsős osztályos kisdiák kapja, akiknek az iskolakezdését körülbelül 50 ezer forint értékű taneszköz együttes segíti. A második és negyedik osztályos általános iskolások közül 25-en, a felső tagozatos és középiskolás diákok közül pedig 50-en részesülnek az évfolyamuknak megfelelő felszerelésben. Ezen felül további 25 gyermek kap célzott támogatásként toltartó és füzeteket. És végül a cigi tekerő után újabb álommunkát hirdetett meg Snoop Dogg. A rapper most olyan embert keres, akinek az lesz a feladata, hogy fagylaltokat kóstoljon, és új ízekkel kapcsolatos ötleteket adjon a Dr. Bombay nevű márkájához. A pozíció 3 hónapra szól, ez idő alatt pedig összesen havi 10 000 dollárt, vagyis nagyjából 3,1 millió forintot fizet a kiválasztott jelentkezőnek. A munkavégzés ráadásul távolról történik, így a világ bármely pontjáról lehet jelentkezni. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Balesetmentes közlekedést a 88-al, erre pedig ma tényleg kell majd figyelni, akár a délutáni hazaút közben, de most napközben is, legalábbis ahogy jöttem még a rádióba, a reggeli csúcs nem apadt le, és nagyon sokan voltunk például a Nagykörúton, azért néhány helyen, főként ahol építkeznek, akár az Újszegedi oldalon is lehet meglepetésekre számítani, bármit láttál, várjuk az információkat. 0630 299 88 88-as a számunk, ugyebár a Széchenyi tér körül is zajlanak még a munkálatok, a Szilléri sugárútnál is figyelni kell, ott fel van marva az aszfalt, illetve igaz, hogy a Kálvária sugárúton jól lehet autózni, de a környező utcákban még mindig dolgozhatnak. No, meg annyi helyen a városban, hogyha neked is van ilyen pontod, amit kiemelnél a műsorunkban, akkor szólj nekünk róla, jó utat!
1: Támogatta a csillagautósiskola.hu, a szegediek online autósiskolája.
0: Ebben az órában gondolunk majd az egészségünkre is. Hozom a szegedi kedvenceket a mai munkaidőd mellé, és Rito Rától egy dal, akit már Szegeden is hallhattunk és láthattunk énekelni. Most éppen Your Song érkezik stúdió minőségben a szegedi kedvencek közül. Szép napot!

Az idei VB hivatalos zenéje, ami azóta szárnyal a slágerlistákon, ez volt Shakira és Burna Boy közöse, a Die Die, szólt itt a Rádió 88-ban. És hogyha te is elmondanád a véleményed akár erről a dalról, akár bármelyik a másról, akkor látogasd meg a Rádió 88 weboldalát vagy az applikációnkat, és folyamatosan az adásban szóló dalokról nyomhatsz egy lájkot vagy egy diszlájkot, és kifejezheted így a véleményed. No, de ennél komplexebb módon is. Egyébként van erre lehetőség a Rádió 88.hu per zene oldalt meglátogatva, hétről hétre frissülő zenei tesztjeinkkel találkozhatsz, a héten pedig nyerhetsz is páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre, tehát Rádió 88.hu per zene, töltsd ki a tesztet is, segíts nekünk, hogy együtt a munkaidőben tudjuk a legjobb szegedi kedvenceket hallgatni és ráerősíteni azokra a dalokra, amiket tényleg nagyon szeretsz és kedvelsz. DJ Kincses igazán jó zenét rakott le évekkel ezelőtt, 2022-ben pedig jött egy újrakeverés ennek, te vagy a fény, itt a 88.

0: Nyugis vagy rohangálós?
1: Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk.
0: De egy biztos, ha a 88-at hallgatod, kétszer ugyanazt a dalt nem fogod hallani.
1: 9 és délután 5 között nincs ismétlés.
0: Rádió 88. A változatosság is az életünk része.

0: Dermot Kennedy zenéje szólt. Ez volt a Kiss Me a Rádió 88-ban. Nem sokára az egészségünkre is fókuszálunk, hozok néhány tippet, tanácsot, amit érdemes lehet megjegyzni, és jönnek a jó szegedi kedvencek. Szia, a Spyro újdonságával folytatjuk mindjárt itt a Material Lover. 88. Szinte-szinte visszarepít a 70-es évekbe, de Anastasiával pedig tényleg utazunk az időben, jön majd az I'm a Love. Elejétől a végéig is a dolog természetesen a 88-ban, néhány hasznos tudnivaló után.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
3: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az áron parton végezze.
4: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas, mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempó taxi applikációját és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempó taxi, vele megyek.
5: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
6: Heti lap számunkból.
7: Botko László polgármester nyitotta meg hivatalosan a színt. Idén is nyereséges lehet a Szegedi Fesztivál. Szeged segít. Szeptember végéig ismét igényelhető a karácsonyi és a húsvéti csomag. 80 éves lett az ország legrégebbi bábszínháza, a Szegedi Kövér Béla Bábszínház.
5: Szegedi Tükör. A város és lakói.
8: Hello Szeged! Passzold a véred!
9: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág Sportuszodában.
10: A Szegedi Sport és Fürdők és az STS Edeák idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
9: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak. Most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár három embernek is segíthetsz. Szeptember 4. Tisza Virág Sportuszoda.
10: Részletek szegedsport.hu.
11: 29.990 forint helyett. Most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad! Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig.
12: Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár.
11: Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Prémium Piac Szeged Facebook oldalán.
1: Ez reklám volt.
0: Szóval az egészségünkért. A Kabai Patika szakemberei szerint egészségünk megőrzésére érdemes figyelmet fordítanunk majd a hidegebb hónapokban is. Ebben az időszakban az ajánlott napi folyadékfogyasztás felnőtteknek 2-2,5 liter, ezt vízzel, ásványvízzel, illetve teával ajánlott fedezni. Így megelőzhető például a szem, az orr és a szájnyálka hártya kiszáradása, a kórokozók nehezebben jutnak át rajtuk. Fontos a megfelelő szájhigiéné, például a napi 2-3-szori fogmosás, sokféle fogkrém, szájvíz és öblögető elérhető, ezek között pedig van olyan, amely kizárólag gyógyszertárban kapható. Megfelelő táplálkozással pedig a bélflóránkhoz is támogathatjuk. Ez is nélkülözhetetlen az immunrendszerünk fenntartása érdekében. Szia, a Spyro érkezik, hogy ígértem korábban. Material Lover.
1: Támogatta a V-Stream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.

0: Valmar és Szikora Robi nagy közös és nagy siker, ez volt az Úristen itt a Rádió 88-ban. Nézzünk rá a program lehetőségekre, ma is van hova menni és ma is van mit hallgatni. A 88-ban egy órával korábban indul a Klub 88, már 7 órától DJ Corvin zenél, este pedig DJ Robin zárja majd a sort. Segíthetünk is, ma várnak víradás van Szegeden a Vérellátó Központban délután 2-ig, illetve Szentesre is odaérhetünk még, vagy éppen ha arra járunk, délig lehet beugrani a Vérellátó osztályra. Várnak aztán programokkal a szegedi mozik, a belvárosi moziban az Odüsszei a 17:20-tól nézhető a nagy teremben. A Csőke József teremben a 8 lábú követők 18:40-től, a Balázs Béla teremben pedig az, akik igazán számítanak, 18:20-tól már elcsíphető például. Az új dinos film a Cinema Cityben az Oak Street vége 15:10-től és 19:20-tól, de nézhető akár még 3D-ben is délután a Pókember vadonatúj nap. Jó szórakozást, jön Taylor Swift!
1: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
2: Egy vadi új dal a Rádió 88-ban.
1: Taylor Swift.
3: I knew it, I knew you. I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the bar and
2: Rádió 88. Szeged. Kedvenc zenéi. Kedvenc zenéi.

0: 88 az életünk része, kitartást a mai naphoz, és türelmet, sok-sok türelmet talán ez elkér. Illetve az is biztos, hogy el kell néha ránézni az időjárásra, például abban a szempontból, hogy holnap mit vegyünk majd fel, vagy mit adjunk a gyerekre. Hát ez egy örök kérdés lesz innentől kezdve. Holnap hajnalban 16-17 fok mérhető majd a városban, illetve ma és holnap is napközben olyan 30-31 fokra lehet számítani, egy kicsit borongósabban indult a mai napunk. Nagyjából holnap is ez lesz, illetve hideg front hatás várható, amelyet egy picit fejfájósabbak lehetünk. Erre készülj mindenképpen, ahogy az I Love Szeged játékra, és a következő órában játszunk páros mozi jegyötét a belvárosi moziba, illetve a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása. Küld el jelentkezésed a jól megszokott módon, teljes neveddel és a rádió szlogenével a 0630 299 88 88-as SMS számunkra, és a következő órában lehet, hogy tudunk együtt játszani. Jó játékot! Most jönnek a hírek!
1: Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Dani!
4: Kedzó! Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
4: Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
2: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
2: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól.
5: Fokozott figyelmet kérnek a rendőrök az utakon a tanévkezdés első napjaiban. A megnövekedett forgalom miatt érdemes időben elindulni otthonról, és higgadtnak, türelmesnek maradni a közlekedési helyzetekben. Vad Róbert, a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője szerint a gyerekek és a szülők felkészítése is nagyon fontos ebben az időszakban.
6: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük az autóvezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben, kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
5: A nyáron elhunyt szegedi Bak Róbert, Ameddig elhiszem című verses kötete kapta az idei merítésdíjat a líra kategóriában, amit nem csak a zsűri, de a közönség szavazás alapján is a legjobbnak ítéltek. Az 1985-ben született tanár, költő és kritikus hosszú évekig küzdött az ALS-szel, amely a most díjazott kötetének is részben témája volt. A tanodák és a fejlesztő foglalkoztatás érvényes szerződéseit 2027. december 31-ig meghosszabbítja egy friss, magyar közlönyben is megjelent rendelet. Új pályázatot nem kell kiírni. 4 hónappal meghosszabbodik az a határidő is, ameddig a gyermekvédelmi gondoskodásban élők járművezetésre jogosító vezetői engedélyének és GKI igazolványának megszerzéséhez nyújtott támogatásra a megelőlegező fenntartók benyújthatják igényeiket. Most szeptember helyett jövő január egyik tehetik ezt meg. És végül a régészek biztosak abban, hogy sikerült azonosítaniuk a bibliai Betsaida városát Izrael északi részén. A Biblia szerint Jézus ebben a városban adta vissza egy vakember látását, és 5 kenyérrel és 2 hallal etetett meg több ezer embert. A feltárt gazdag római kori leletkincs köztük a Krisztus utáni első századból származó jeruzsálemi lámpák, érmék és épületmaradványok megerősítik, hogy valóban Jézus csodáinak és 3 apostol otthonának helyszínét tárták fel. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Balesetmentes kilométereket a 88-al, a Szilléri sugárúton érdemes óvatosan megérkezni, a Hajos utcai kereszteződésbe, ugyanis ott aszfalt felmarással találkozni, vagy hogyha nagyobb tempóval érkezünk, akkor ugratónak is lehet akár hívni. Érdemes figyelni Újszegeden a Bérkert utca, illetve a Derkovics fasor környékén, de dolgoznak még egyébként talán a Sándorfalvi úton is kifelé, legalábbis amikor arra jártam, még azért voltak munkálatok. Hajts óvatosan, bármit láttál, pedig várjuk az infókat. 3299 88 88, jó utat kíván.
1: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
0: A műsor egy órával korábban indul, de az I Love Szeged játék maradt ebben az órában a helyén. Várom a jelentkezésed, a rádió szlogenét küld el SMS-ben és teljes neved a 0630 299 88 88-ra. Akár páros mozi jegyet is elvihetsz, hogy a Trécselő kávézó meghívását. Itt a Fever Dream!

szeretnek a szegediek. Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

0: Cher zenész volt, ez volt Believe itt a Rádió 88-ban, a Hello Szegedben. Mindjárt Nabihával pörgetjük tovább a napot, érkezik a Never Play the Bass, előtte pedig az I Love Szeged játékunk. Nézzük a mai feladványokat és a játékosunkat.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Zoltán van itt velem a vonalban, vagy Zoli, hogy szereted, ha szólítanak inkább?
3: Zoltán is lehet, meg Zoli is.
0: Na, jól van, oké, akkor amelyik majd a nyelvemre esik. Hogy telik a mai nap? Munkával telt eddig szeptember elseje?
3: Én már nyugdíjas vagyok.
0: Ó, na hát egyébként, hogy dicséretet mondjak, ez abszolút nem jön le a hangodból, szóval...
3: Köszönöm szépen.
0: Viszont akkor nézzük is az I Love Szeged játékot. Itt van három állítás, a hamisra kérlek majd meg, hogy rábök a végén, ahogy elsoroltam őket. Mondom is az elsőt, mely szerint az Annakútnál villamos és trolibusz is közlekedik, illetve találkozik. A második állítás szerint a Rakparton autózva a Belvárosi híd alatt is áthajthatunk. A harmadik állítás szerint pedig a Szent István térről maximum 5 perc gyalog a Rókusig víztorony. Melyik a hamis?
3: Harmadik.
0: Így van! Hát nagyon fel kéne venni ahhoz a nyúlcipot, hogy 5 perc alatt odaérjünk. Még ilyen teleportálós estéken se történhet meg szerintem. Egy átlag jó 4 óra 20 perccel biztos, hogy kell inkább számolni, lehet még többen.
3: Ez biztos.
0: Na hát jól eltaláltad, ezért pedig 2 nyereményt is tudok adni. Páros mozi egy a Belvárosi moziba, illetve a Trécselő kávézó és cukrázza páros meghívása lett a tiéd. Gratulálok nagyon.
3: Jó, szépen köszönöm.
0: Én is a játékot, akkor...
3: Élünk a lehetőséggel.
0: Na hát ennek pedig aztán pláne ülök. Egyébként családban van valaki, aki iskolát kezdett, vagy már mindenki túl van rajta?
3: Ja, hát az unokám.
0: Na, és milyen izgalmaknak nézett elébe? Tudsz már valamit?
3: Hát félig örömmel megy, ugye már rég találkozott a pajtásokkal, a korai kérdésnek viszont nem örül.
0: Hát így lehet ez mindenkinél, az biztos. Jól van, na.
3: Majd megszokják a gyűrődést.
0: Hát igen, muszáj lesz. Jó van, örülök, hogy játszottunk, illetve hát akkor a család legapróbb tagjának is jusson majd a nyereményből. Én azt kívánom meg azt, hogy játszunk legközelebb is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és további
3: én
0: szép napot.
3: Köszönöm
0: szépen
3: a lehetőséget neked is.
0: Szia.
1: I Love Szeged játék. Játsz velünk holnap is.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Rádió 88. Az élet.

0: Rádió 88 és a Moving to the Sun. Egy kis érdekesség a dal kapcsán, hogy egy magyar hölgy is belekeveredett a történetbe, pontosabban ő indította el a folyamatot, mert hogy Imál Angel neve egy magyar hölgyet takar, aki mesterséges intelligenciával generáltatott egy dalkoncepciót és vázlatot az ő alapelvei alapján, a francia DJ producer Hugel pedig rátalált erre az AI demóra, átvette az ötletet, megvásárolta a jogokat, majd teljesen előről alapjaiban újraépítette a produkciót saját stílusában, a dalhoz végül pedig Ultranetif énekelte fel a vokálokat, Imál Angel, a magyar hölgy pedig hivatalos társszerzői és előadói kreditet kapott a 2026-os megjelenésen, majd ebből a finom becsengetett évvégi jogdíjak is azért üthetik a markát. Hát ez egy igen jó szerencsén, úgy gondolom, illetve igen szerencsésen jönnek a szegedi kedvencek a folytatásban is, mert hogy velünk lesz majd nem sokára Ava Max például. Néhány hasznos tudnivaló után játszom a My Head and My Heart című szegedi kedvencet az énekesnőtől, ami igazán felpörgeti majd a napunkat még így szeptember 1-én is. És természetesen más szegedi kedvencek, a Tankcsapda is velünk lesz, illetve Harry Styles is beénekli majd magát. Szóval majd a Watermelon Sugar is, néhány hasznos info, aztán folytatjuk ezekkel a dalokkal is többek között.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged-Algyűi út 40.
3: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A dél-alföldi zöldségforrás.
4: Már 2 éve, hogy megnyílt Szeged első nés parfümériája. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk vagytok. A szülinapunkat is veletek szeretnénk ünnepelni. Szeptemberben minden vásárlás mellé ajándékot adunk. Végre jöhetnek az újdonságok, fűszeresebb, intenzívebb parfümök. Olaszország, Franciaország, Svájc, Dél-Korea, Spanyolország, Amerika legkitűnőbb parfümházainak alkotásaiból válogathatsz. Zenis. 2 év, felejthetetlen illatok, és most egy ajándék neked. Ne maradj le!
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
5: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapj le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat, Szeged, Somogyi utca 17.
6: 25 éves a szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
7: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium ringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Újszeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
8: Egy mosoly mindent megváltoztat. A Hattyas Dentálnál tudjuk, hogy a fogpótlás nem csak esztétika, életminőség. Ha fontos, hogy mosolya újra természetes legyen, a Hattyas Dentál implantációs és fogpótlási kezelései ezt a magabiztosságot adják meg. Szakértelem, odafigyelés, természetes végeredmény. Hattyas Dentál. Mosoly, amire jó ránézni. Jelentkezzen most! hattyasdentál.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Gyorsan nézzünk néhány program lehetőséget, például megváltozott időpontban este 7 órától vár ezentúl a Klub 88, ma este DJ Corvin, illetve DJ Robin zenélnek majd. A Belvárosi Mozi nagy termében 20.30-tól eredeti hanggal a Kutya csillagkép nézhető, a Csőke József teremben a Meghívás, ugyancsak 20.30-tól a Balázs Béla teremben pedig a Pókember Vadonatúj nap nézhető, ez az esti vetítés 20.15-kor kezdődik. A Cinema Cityben az új dínos film, az Oak Street vége nézhető 15.10-től vagy 19.20-tól, de itt van még a Minyonok és Szörnyek 14 órától, illetve néhány kiállítást is hagy ajánljak a figyelmedbe. Az év végéig megnézhető a Fekete Házban a Folk Fashion, Divat a Folklore, illetve a Móra Ferenc Múzeumban itt a Drága Barátom Picasso kiállítás. Jó szórakozást!
1: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.

Olivia Dean, akinek ez a dal hozta meg a fordulópontot az életében, ez volt a So Easy to Fall in Love itt a Rádió 88-ban. Most pedig a norvég DJ Kygo érkezik, akinek az éppen most érkező dala hozta meg a fordulópontot 2015-ben, előtte kisebb klubokban zenélt, aztán gyakorlatilag a slágerlistákat hódította meg a Firestone-nal.

Rádió 88 az életünk része, itt a Hello Szeged. Egy órával hamarabb indult a műsor, így egy órával hamarabb érünk majd a végéhez is, de a következő 60 percet még együtt tölthetjük, és a jól megszokott módon természetesen a nap legmenőbb dala sem marad el, bemutatkozik majd egy vattóújszegedi kedvenc. Az időjárásra ránézve pedig, hogy holnap mit adjunk mondjuk

0: A gyerekre erre a kérdésre válaszolva itt az iskola kezdéssel, hát azért rétegesebben kell majd öltözködni, főként, hogyha nagyon korán van az indulás, olyan 16-17 fokokat lehet majd mérni Szegeden, napközben pedig nagyjából olyasmi időjárás lesz, mint ma, esetleg kevesebb széllökéssel, 30-31 fok, amire készülhetünk. Most jönnek a hírek, friss infók, rádiózzunk együtt!
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin klímaberendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investnet.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer! Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
3: Már elkészült iskolában kezdhetik az új tanévet a Szegedi Szakképzési Centrum Kródi Gyula Szakképzőiskolának tanulói. Elkészült a hónapok óta tartó beruházás, amiben egyebek mellett hőszigetelésen, nyílászáró cseréken esett át az iskola épülete. Emellett egy korszerű közösségi teret és egy szabadtéri gasztrocentert is kialakítottak. Erdélyi Margit főigazgató hozzátette, az eszközbeszerzések még zajlanak, több mint 500 millió forintnyi digitális eszközre, bútorra és műhelyeszközre adtak le rendelést a projekt.
4: Nagyon remélem, hogy az épület felújításával a diákok számára korszerűbb tanulási környezetet tudunk biztosítani, a modern digitális eszközökkel, komfortosabb tantermekkel egy olyan iskolává válik a Krúdi, amelynek nem csak a hírneve és a szakmai színvonala nagyon jó, hanem jó lesz ide belépni a fiataloknak, és jól fogják magukat érezni.
3: Ismét felgyújtottak egy kukát Hódmezővásárhelyen a Kohány György utcában, számolt be közösségi oldalán Detki Dávid települési képviselő. A helyszíni felvételeken tisztán látszik, hogy a szelektív kuka közvetlen közelében zöld hulladék halmozódott fel, lévén, hogy ezen a helyen a lerakása is engedélyezett. A lángok már a kuka fölé hajló faágakat is nyaldosták, alig pár méterre ráadásul a garázssorok húzódnak. A Hútpresszt emlékeztetett, hogy egy héttel korábban a Rudnai utcában gyújtották fel a kukákat. A rendőrség gyújtogatások ügyében nyomoz, Márki-Zay Péter polgármester pedig jutalmat ajánlott fel annak, aki fotóval vagy videóval nyomra veszeti a hatóságokat. Több mint 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakozása előtt nyitja meg az utat a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint azonban ez csak az első lépés. 2027 és 30 között ugyanis összesen legalább 4000 megawatt szélerőművi hálózati kapacitás pályáztatását tervezik. A programmal nem csak a hazai energiatermelést növelnék és az importkitettséget csökkentenék, 1,5 milliárd eurót fordítanak a villamosenergia hálózat fejlesztésére, miközben a beruházásokból a magyar vállalkozások és a szélerőműveknek helyet adó települések is komoly gazdasági előnyökhöz juthatnak. És végül lottón sorsolnak ki 5000 hobbivadászt, akik lehetőséget kapnak, hogy fejenként legfeljebb 2 aligátort ejtsen el az amerikai Louisiana államban. Több mint fél évszázad után ismét legalizálták az államban az aligátorok vadászatát. Erre azért van most lehetőség, mert az állatok populációja már elérte a 3 milliót. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Balesetmentes közlekedést a 88-al mostanra talán a reggel és a délelőtti nagy tumultus lement a Szeged és Szeged környéki utakon, azért néhány helyen érdemes még figyelni. Dolgoznak a szakemberek Új-Szegeden a Bérkert utcában, de a Derkovics fasoron is tart még a munka, illetve a Szilléri sugárúton is még ott van az aszfalt felmarás, amivel találkozhatunk szerintem pár hétig napig. Erre is figyeljünk mindenféleképpen. Bármit láttál, tapasztaltál, várjuk a jelzéseket. 0630-299-88-88-as a számunk. Is, a számot csörgetheted a stúdiót, és elmondhatod, amit láttál a lakó környezetedben, vagy éppen utad során, illetve SMS is érkezhet ide. Köszönet érte, és jó utat!
1: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
0: Ebben az órában a nap legmenőbb dalát is forgatom, nem sokára bemutatkozik meg egy újdonság itt 88-ban, illetve előtte is jönnek a dalok, amiket itt Szegeden nagyon kedvelünk, már csak a Rádió 88 zenei tesztjeiből is elmondható. Ez Dua Lipa és a Training Season is igen jól szerepelt.

0: Becky Hill, David Guetta és a Remember szólt a Rádió 88-ban, és ahogy ígértem, már is hozom a nap legmenőbb dalát, egy újdonságot. A Temper City egy háromtagú izraeli zenészekből álló csapat, akik már korábban is más előadóknak egyébként írtak és produceri munkát végeztek dalokon, most viszont a saját zenekarukkal, vagy hát zenükkel robbantak be. A Self-Aware idén februárban jelent meg, és rögtön óriásit ment. Ők lettek az első izraeli zenekar ezzel, amely bekerült a Billboard Top 100-as nemzetközi listába, tehát tényleg nagyon trendi a most érkező dal. Itt az újdonság, tehát a 88-ban.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.

0: A Coldplay egy kicsit elsiette a dolgot, Him for the Weekend itt a Rádió 88-ban. Nem sokára pedig néhány tippel jövök az ingatlanok világából, no meg a szegedi kedvencek is olyanok, amik nélkül nem maradhatunk. Jönnek a legnagyobbak, egy igen jól bejáratott szegedi kedvenc, ezt elmondhatjuk a zenei tesztek alapján. Lady Gaga-tól mindjárt. 88. Ez lesz az Alejandro majd elejétől a végéig, de érkezik majd a September zenéje és a Cry For You-t is bekészítettem. Ezek mind-mind a folytatásban nálunk a hasznos tudnivalók után a 88-ban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
3: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
4: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az áron parton végezze.
5: Új konyhát akarok, nincs vita.
6: Oké, de az ajtót is cseréljük.
5: Legyen, de egy körben oldjuk meg.
6: Megoldjuk. Kreaform. Bútorok a Bakai Nándor utcában, Kreadors, nyilázzárok a Rigó utca 38-ban. Szinte egymás mellett.
5: Fogalmam sincs, melyik volt melyik, de menjünk.
7: Higgy el, hölgyem, sokan így kezdték. Kreaform, egyedi bútor, Bakai Nándor utca, Kreadors, nyilázzáró, Rigó utca 38. Mindkettő a Cédrusligetnél.
8: Jövőre veled ugyanitt. Vásd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
9: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
10: Heti lap számunkból.
11: Botko László polgármester nyitotta meg hivatalosan a színt. Idén is nyereséges lehet a Szegedi Fesztivál. Szeged segít. Szeptember végéig ismét igényelhető a karácsonyi és a húsvéti csomag. 80 éves lett az ország legrégebbi bábszínháza, a Szegedi Kövér Béla Bábszínház.
9: Szegedi Tükör. A város és lakói.
1: Ez reklám volt. Ingatlan percek a Rádió 88-ban.
0: A sikeres lakáskiadás ma már jóval többet jelent annál, mint hogy gyorsan találjunk egy bérlőt. A valódi cél az, hogy az ingatlan a lehető legjobb áron megbízható bérlőnek és hosszú távra kerüljön kiadásra. Ennek alapja a megfelelő bérlő kiválasztása, a részletes bérleti szerződés és a folyamatos kapcsolattartás, amelyek jelentősen csökkenthetik a későbbi problémák esélyét a szakemberek szerint. Szeged albérlet piaca továbbra is az egyik legélénkebb vidéki piac, amelyet az egyetem és a város gazdasági fejlődése is folyamatosan támogat. A legkeresettebbek a jó állapotú, modern stílusban berendezett kisebb lakások, de a családi házak iránt is egyre nagyobb az érdeklődés. A megfelelő bérleti díj meghatározása kulcsfontosságú, hiszen egy túl magas ár miatt az ingatlan akár hónapokig is üresen állhat. Egy tapasztalt ingatlan szakértő reális árazásban is segíthet, de abban is, hogy hogyan tehető vonzóbbá és jövedelmezőbbé a kiadó ingatlan.
1: Támogatta az Art Home ingatlan. A te otthonod, a mi szenvedélyünk.

A September és a Cry for You a Rádió 88-ban. Hoztam néhány program lehetőséget, méghozzá a szerdai napunkra. Nézzük, hogy mi lesz majd a kikapcsolódásunk jegyében elérhető a városban. A Tiszadokon este 11 órától például a Wildlife-on már lehet budizni, illetve indul majd a Rakpart 62-n este 8 órától a Hess Szerda a zenés rendezvény is. A Klub 88 ma is és holnap is 7 órától indul, innentől kezdve egy órával hamarabb startolnak a műsorok. DJ Velden lép majd holnap a lemezjátszók mögé, illetve Robin is pörgeti majd a lemezeket. Jó szórakozást kívánok a program lehetőségekhez! Illetve hát elérkezett a búcsú ideje is, ugyanis a Hello Szeged is innentől kezdve, tehát egy órával hamarabb indul, így egy órával hamarabb is ér véget. Holnap is várlak, 9 és délután 1 között. A mikrofonba Bürgés Dávid szólt, most pedig Gergőnek adom át a terepet.

0: Imádjuk a Bonnie M hangulatát, itt a Lottika Mixer elején pedig a Sunny Salt, most egy szuper remixben Rehabnek köszönhetően. Nagyon kellemes délutánt kívánok, Bálint K. Gergő vagyok. Főként a páratlan hétvégéken majd találkozhatunk így délutánonként. Hát micsoda vihar volt éjszaka, nekünk is egy kicsit a műsorainkat összekuszálta, de remélem, hogy élmény lesz majd minden délután a közös idő. Apropó, mi volt az iskolában? Ugye lépten nyomon ez a kérdés hangzik most el. Remélem, hogy most még azért így a tanév elején válasz is jön rá, és jó hazautat itt az első rövidebb, könnyebb nap után. Könnyed, nyárias napok várnak még ránk, hiszen a folytatásban száraz, főként napos időre számíthatunk. Holnap például a maihoz hasonló 31 fok valószínű, hajnalban azonban már hűvösebb, 15 fok lehet majd. Jönnek a híreink elsőként.
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
3: Dani!
4: Kedzó, szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
4: Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
2: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
2: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.

0: Fokozott figyelmet kérnek a rendőrök az utakon a tanévkezdés első napjaiban. A megnövekedett forgalom miatt érdemes időben elindulni otthonról, és higgadtnak, türelmesnek maradni a közlekedési helyzetekben. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője szerint a gyerekek és a szülők felkészítése is nagyon fontos ebben az időszakban.
1: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük az autóvezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben, kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
0: Újabb átfogó szakcsökkentési programot indít az ATEV ZRT Hódmezővásárhelyen, melynek konkrét intézkedéseit, határidejét és forrásait szeptemberben véglegesítik. Sipos Levente Zsolt vezérigazgató a Hódpressznek azt mondta, a tartós nyári meleg, az éjszakai időjárási viszonyok, a város felé tartó légmozgás, illetve a beérkező alapanyag állapota okozza az utóbbi időben rendkívül felerősödött bűzhatást vásárhelyen. Ma lejárt az Alkotmánybíróság elnökének és három alkotmánybírónak a megbízatása. A júliusban elfogadott 17. alaptörvénymódosítás kimondta, hogy az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása a 70. életévének betöltésével megszűnik. Ezt a korhatárt érte el Polt Péter elnök, továbbá Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán alkotmánybíró. És kórházba került Lionel Richie, az énekest intenzív osztályon ápolják St. Louisban, miután szombat esti fellépése közben rosszul lett. Koncertlátogatók szerint az Oscar és négyszeres Grammy-díjas amerikai énekes a show vége felé láthatóan nem érezte jól magát. Az utolsó dal az All Night Long éneklésekor széket kért a stábjától, hogy leülhessen. A hírek szerint az énekes abban bízik, hogy ma elhagyhatja a kórházat. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Valószínűleg ma tényleg a korábbi befejezés miatt, mármint az iskoláknál, a szülők is most így a délutánt választják, a délután elejét az utazáshoz, utaztatáshoz, így vélhetőleg majd azért délután annyival jelentősebb forgalom nem valószínű, meglátjuk, mit hoz majd egyébként a helyzet. Közlekedési információdat elmondhatod telefonon is, vagy elküldheted SMS-ben a 06 30 299 88 88-ra. Vigyázzunk egymásra útközben, és hallgassunk Jennifer Lopez-t.
2: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
3: Kinek inkább a film színész, kinek pedig a pop énekes jut eszébe, a J-Lo nevet hallva. Mind a kettő esetében egyébként maradandó darabokat találunk. Jó kis vígjátékok, és most egy remek Pitbull-al közös dal. Itt az On The Floor a 88-ban. 88.

a Wafer Mixer itt a Rádió 88-ban. És a Fools Gardent most Alefárben gyúrta kicsit újjá, ki volt ma olyan munka közben, mint aki citromba nyalt volna, és ilyen ábrázatot vágott, és mondjuk hasonló-e az ember ábrázata, mint amikor belenyel a citromba, például amikor lenyel egy bogarat. Hát ez azért nem egy olyan hőnáhított állapot. Nos, a helyzet az, hogy a Balaton környékét több ízben megjárta a Honey Beast idén nyáron, többek között Zánkán és Balaton akaratján is jártak, és hát a backstage sztorikból tudom, hogy az árvaszonyok invázió bizony őket sem kímélte, és az egyik koncert során Zsófinak, az énekesnőnek valószínűleg az egyik levegővétellel sikerült is egy szúnyogot magáévá tennie, ami többek között azt eredményezte, hogy a dal első sorát el sem tudta énekelni, és hát ők is megtapasztalták azt, amit szerintem akár nyaralóként, akár éppen színpadra lépőként láthattunk idén is a Balatonon, hogy eléggé durva helyzet volt itt az árvaszúnyogok terén, akik pont imádják egyébként azt a hideg-fehér fényt, ami úgy általában bennünket körbevesz, na ez az, ami igazán vonza őket. Van egy vonzó zenei ajánlatom azonban most a Honey Beast-től is, amit garantáltan stúdió minőségben énekelnek most Dániel Fivel, itt a Bárcsak lennék című daluk a Rádió 88-ban. Kellemes délutánt kívánva!

0: Az életünk zenéi kísérnek itt a Lottika Mixerben ma délután is.
1: Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szolgálom.
0: Gyönyörű helyezést ért el az online zenei tesztünkön a Punani Masszív dala. Mindjárt vár az Élvezd, és egy nagyon életre való dal is. Azonnal Miles Smith és Niall Horan folytatják. Közeledve a fél kettőhöz pedig mindjárt a szegedi programokból is válogatunk, és keresünk délutánra elfoglaltságot itt a 88-ban.
2: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
4: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
4: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
2: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
4: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Már nem tanköteles, de érettségizni szeretne?
6: Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba.
5: Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu-n. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
7: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
8: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
9: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó. Modern rendezvényterveinkkel, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
10: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapat nevezés. Igen, jól hallottad! Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig. Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknő vár. Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Prémium Piac Szeged Facebook oldalán.
11: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A suliban való helytállásért akár egy kis mancs őrjárat is járhat ajándékként. 3-tól vagy 5-től látható ma a Dino film a Cinema Cityben. A belvárosi moziban a Minyonok és a Szörnyek egyébként 3-kor indul majd, és gondolva kicsit a nagyobbakra, szintén a belvárosi kínálatában a Pókember vadonatúj napot tudom ajánlani 8:45-től, vagy felirattal az Akik igazán számítanak 18-20-as tartalma.
2: Támogatta a Prémium Piac. Éléskamra Szeged kapuja.

0: amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéjé közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu.
2: Rádió 88.
0: Az életünk

perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palotta vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeresd le is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igaz.

Ágomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőr.

0: valahogy így kell lendületbe hozni a délutánt. És csak azért, mert papíron ősz van, még nem kell punnyadni. Mi is útra keltünk, ma reggel új reggeli műsorunk a Gedzu meg a Dani idejében. Nemes Roli járt a Szeged utcáit, és pont az iskolák környékén kereste az élményeket és a visszajelzéseket a tanévkezdetről. Így például Tündit és a kislányát Lénát is kérdezte többek között a nyár élményeiről.
1: Nos, egy diák és egy szülő szemszögéből nézzük azt, hogy hogyan telt a nyár.
2: Nagyon jó volt.
1: Voltál a nagyszülőknél? Voltatok kapcsolódni valamerre?
2: Voltunk a Balatonon, voltunk Móron.
1: Vártad már a sulit, vagy pedig azért elfért volna még legalább egy hónap szünet?
2: Vártam.
1: Szülői szempontból mennyire volt nehéz végigvinni ezt a nyarat?
3: Egyáltalán nem volt nehéz, mert nagyon jó nevelt kislány. Volt egy csomó táborban, úgyhogy szeretett oda is nagyon járni, ott is új barátai lettek, meg hát a nyaralások is tök jól teltek, úgyhogy igazából sokat játszottunk, pihentünk.
1: Van lehetőség arra, hogy besegítsenek a nagyszülők, hogyha esetleg ti nem tudjátok elintézni a munkáján azt, hogy folyamatosan vigyázzatok rájuk?
3: Persze, abszolút. Most is itt van velünk a nagymama. Ő is izgul itt az évnyitó miatt, úgyhogy abszolút van segítségünk.
2: Én mondok verset.
1: Tényleg? Most mondasz verset az évnyitó? Hogyha még egy vagy két hónap szünet lett volna, akkor azt is jól megoldottátok volna.
3: Megoldottuk volna, szerintem tök jó programokat csináltunk volna, még és játszottunk volna. Mivel Léna is várta az iskolát, ezért mi is vele együtt vártuk.
0: Reméljük, hogy a legtöbb szegedi kisdiákra igaz ez azért, hogy jól telt a nyár, és valamelyest az iskolát is várta már. Itt egy régóta várt dal, ismét a 90-es évek közepéből, Kuriótól, forog a Gangsters Paradise, itt a Lottika Mix

0: A DJ barátságok örökre szólnak. Igaz ez a Swedish House Mafia esetében is, a remek hármas pedig ugye visszatért tavaly a Wait So Long-gal. Ez szólt most itt a Lottika mixerben, az időjárás pedig közbeszólhat holnap is majd, például a napfürdőzésünknek, ugyanis egy felhős sáv vonul majd át fölöttünk, amelyből a Dunántúlon lehet majd helyenként kisebb eső zápor. Mi azonban inkább majd a napos időre készülhetünk, gomoly felhőkkel, késő délután pedig akár hevesebb széllökésekkel. Szóval azért most már változik az időjárás, nem az a kifejezett tipikus nyári, főleg az nézik, hogy hajnalban akár 17 fok is lehet majd, a délutáni órákban pedig 31 fokra számíthatunk majd.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.

0: Gyalottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
1: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
2: Biztonsági öv, és...
1: Rádió 88, az életünk része.
2: Na ez az! Let's go!
0: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
3: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
1: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
0: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
0: Rádió 88. Az életünk része.
4: Megtartotta évad nyitó társulati gyűlését a Szegedi Nemzeti Színház. Az ülésen Barnák László főigazgató megköszönte a szegedi szabadtéri játékokon dolgozók munkáját, köszöntötte az újonnan érkező munkatársakat, illetve az idén jubiláló kollégákat. A színészek közül Fekete Gizi 50 éve kezdte a színészi pályáját Szegeden, Borovics Tamás és Gömöri Krisztián pedig a 30. évadát kezdi idén. Barnák László reméli, a következő időszakban a színház állami támogatásai is nőnek majd.
5: Kormányváltás óta Szeged több jelenlegi országgyűlési képviselője és a kulturális helyettes államtitkár is ellátogatott hozzánk, színházba is, a szabadtérire is, ami az elmúlt 5 év során egyszer sem történt meg. Remélem, hogy ezt biztató jelként foghatjuk fel, és hogy a szakmai eredmények fognak számítani a jövőben, és nem a törleszkedő párthűség.
4: Civilek mentenék meg a Szíksós tavat. Az újonnan alakulóban lévő Szíksós tó horgászati és természetvédelmi egyesület szerint a tóban és környezetében komoly problémák halmozódtak fel az elmúlt években, ezért most helyi közösséget szerveznek a változásért. A civil kezdeményezés egyik legfontosabb problémája a tó állapota. A hínár olyan mértékben elszaporodott, hogy már a horgászatot is jelentősen megnehezíti. Emellett nincsenek kihelyezett szemetesek, padok. Új lakásépítési programot indít a kormány. A Vekerle lakásépítési program célja a lakáskínálat bővítése, a megfizethető lakások arányának növelése és a bérlakás szektor fejlesztése, miközben felülvizsgálják a kiemelt lakásberuházásokat is. Október végéig felül kell vizsgálni a lakás célú kiemelt beruházások szakmai feltételrendszerét. És bűnösnek találták Tupac Shakur meggyilkolásában Dwayne Kiffy D. Davist. A 63 éves férfit elsőfokú gyilkosságban halálos fegyver használatával találta bűnösnek a Las Vegas-i esküdszék. Az ügyészség szerint Davis szervezte meg a Tupac elleni támadást, bár nem ő húzta meg a ravaszt. Davisre akár életfogytiglani szabadságvesztés is várhat, az ítélet hirdetést október 13-ára tűzték ki, a férfi pedig már jelezte, hogy fellebbezni fog. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Számos helyen találkozni rendőrökkel, a 47-esen például Algyi előtt trafipax fogad, távolabb, Hódmezővásárhely után a kútvölgyi elágazás előtt is kint vannak a zsaruk. A 45-ös számú főúton is látták őket, vagy például a Bajai úton, a Matyiér után, és aztán a Murahalmi elkerülő előtt is figyelik a rendőrök, hogy éppen ki mennyivel hajt, és Kistelek határában a régi 5-ösön is dolgoznak. Jó utat kíván a Waffer Mixer, közlekedési SMS és hívószámom 0630 299 88 88. Azt kell mondjam, ez az óra is nagyon jó lesz, többek között Pink, Beyoncé és Robbie Williams is gondoskodnak majd erről, szóval itt a Waffer Mixerben jó lesz, illetve most Fate lesz Bibi Rexával, ez a New Religion.

0: dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része. Hey.

0: Az, hogy Robbie Williams ne csinálna jóbulit, valószínűleg nem létezik. És hogyha valószínű, sejthető, hogy egy kicsit azért fáradtam mondjuk, és enerváltabb például, azért az igazi Take-et és Robbie Williams rajongók szerintem még akkor se ismerik be, hogy nem olyan volt a teljesítménye. Itt pörgött most a Lottika mixerben a Let Me Entertain You, tőle a 98-as sikere. A Halott Pénz pedig a tegnapi nagy bejelentése után, hogy évzáró nagy koncertet szerveznek a fővárosban, mindjárt nálunk is Jude Law-val tiszteletüket teszik majd, ugyanis jön a Mielőtt megismertelek, majd pedig Benson Boone is itt a 88-ban. Szeptember 1-e van, ez nagyon sok mindent meghatároz, azonban egy esti mozizásra még időt szánhatunk. Hogy ez családi program lesz-e, vagy valami komolyabb filmet nézzük, az csak rajtunk múlik. Nem sokára indul majd 3:20-kor az Odüsszeia a Cinema City-ben, de ez este 7-től is látható majd ott. Vagy például a Zendülés 6-tól, vagy 8 óra 10 perctől is megnézhető. A belvárosi mozi gondol természetesen a családokra is, hiszen 3-kor indul majd a Minyonok és a Szörnyek, de az ő kínálatukban ott van például felirattal a Momó is majd délután 4:30-tól. A programokhoz nagyon jó szórakozást, ez az újabb Halott Pénz sikerhez pedig igazán kellemes délutáni időtöltést a 88-al.
1: Támogatta a Horváth Szekker a Bádogos termékekből.

0: Az újjászületés érzését hozhatja az, amikor az ember a kereténél jobban siet, és utána kiderül, hogy mégsem leste meg őt a Trafipax. Nos, az Algyai úton figyeljünk, ugyanis mérnek, akár mozogjunk úgy, mint Jagger. Márha ez a kocsival kivitelezhető, de inkább csak tartsuk be a Kressz szabályokat, ez a legfontosabb. Én pedig mindjárt játszom ezt a dalt is. És James Arthur érzelmese is itt a Waffer Mixerben szólal meg rögtön a 88-ban, ahol néhány hirdetői tipp mellett mindjárt az egészségünkre is fókuszálunk, ami talán a legfontosabb, ezt már tudjuk nagyon jól.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
3: Szeptember 5-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatójegy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdőn. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
4: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
5: Heti lapszámunkból.
6: Botko László polgármester nyitotta meg hivatalosan a színt. Idén is nyereséges lehet a Szegedi Fesztivál. Szeged segít. Szeptember végéig ismét igényelhető a karácsonyi és a húsvéti csomag. 80 éves lett az ország legrégebbi bábszínháza, a Szegedi Kövér Béla Bábszínház.
4: Szegedi Tükör. A város és lakói.
7: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogy ha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
8: Ha nap mint nap emberekkel találkozol, ügyfelekkel, vásárlókkal, partnerekkel, a mosolyod többet mond minden szónál. A Hattyas Dentál fájdalommentes, gyors kezelésekkel segít abban, hogy mindig a legjobb formádat mutasd. Egy magabiztos mosoly üzleti előnyt jelent. Hattyas Dentál, a fogpótlások és őszinte mosolyok szakértője. Jelentkezz most! hattyasdentál.hu.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Legyen egészség, és az időjárás gondoskodik most is a szomjúságérzet meglétéről, a napi 2-2 és fél liter vizet pedig ne feledjük, ásványvíz, vagy pedig tea is lehet, amit beviszünk, és ezzel például megakadályozhatjuk a szem, az orr és a szájnyák a hártya kiszáradását. Ezen pedig így a kórokozók is nehezebben jutnak át a fene a pofájukat. A Kabai Patika szakemberei súgták meg azonban, hogy bizonyos baktériumtípusok kifejezetten fontosak az egészségünk megőrzéséhez. Például az emésztőrendszerben a bifidobaktériumok, ilyen a bifidoessensis és a laktobacillusok. Ezek joghurtban, kefirben is ott vannak, illetve elérhetőek olyan recept nélküli ivóampullák, kapszulák, amelyek szintén segítenek a készleteinket helyén tartani. James Arthur pedig a hangulatunkat tartja most helyén. Az Impossible-el itt a Waffer Mixerben.
1: Támogatta az UE.hu online patika. Zöld út az egész.

Hujujuj, illetve valahol a magányosságról szól ez a dal, vagy legalábbis még a nem kiteljesedésről, és ugye azért az iskolai közösségre, ha gondolunk itt szeptember 1-én, egy nagyon jó dolog a gyermeknek, hogy végre ismét haverok között lehet, vagy ugye leendő kis haverokkal, és ezek azért életünk meghatározó pillanatképei. Erre aztán a 10-20-30 éves osztálytalálkozón döbben rá az ember, hogy de jó is volt annak idején az osztálytársakkal, a pajtásokkal. Szóval fiatalok, becsüljük meg most az iskolai éveket, Amondó vagyok, és nézzük a jó oldalát, én már megtaláltam, úgy hívják, hogy szupermenza, hát ez a szabadszedéses dolog, te jó ég, ha csak egy napra visszamehetnék, ha valahogy ezt el lehetne intézni, hogy én is a bolonyait gyakorlatilag minden mennyiségben orba, szájba, a kiöntő kancsóba szedném valószínűleg, és csemegéznék belőle több körben. Ez valami egészen fantasztikus és hihetetlen dolog számomra, bár ugye a büféasztal azért egy létező fogalom a sima hétköznapok során is, csak hát nekem még nem ilyen emlékeim vannak az iskolai menzáról. Szegeden egyébként 5 oktatási intézményben indult el a szabadszedéses menza, például Petőfi telepen, úgyhogy reméljük jól lakott ma mindenki, legalább ennyi értelme volt a mai napnak. Kaigo pedig, hisszük vagy sem, volt olyan tanévkezdés, ahol megszólalt, mert hogy ilyen modern tanévkezdést valósítottak meg egyes iskolákban, úgyhogy a régi kedvest én is üdvözlöm. A Stargazinget pedig most hozom itt a Waffer Mixerben a 88-ban, Szeged kedvenc zenéi között. You

0: És jön a Lucky Let's Go ezt követően, hiszen már hamarosan 3 óra, és innentől a délutánok során itt a 88-ban. 3-tól egészen este 7-ig szól a Lucky Let's Go. Ma Bálint K. Gergővel, le a kalappal a Groove House után, és egyébként a felhők vándoroltak nagyon aktívan felettünk az égbolton is az éjszakai órákban. Volt is egy kis csetepati, viszont a javarész napos és felhőtlen időjárás határozza meg majd a következő 24 órát, holnap 31 fokos csúcshőmérséklettel. A maihoz hasonló időre számíthatunk, egyre alacsonyabb éjszakai értékekkel azonban. Már is jönnek a hírek, aztán belecsapunk a Lucky Let's Go-ba.
1: Támogatta az mvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet.
1: Minden este hétkor nyit Szeged legnagyobb klubja.
2: Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
3: Yo, check this out.
1: Ma este is héttől Klub 88. Az este itt kezdődik.
2: Itt kezdődik.
4: Meghalt egy munkás, miután lezuhant a Szeged

0: Szegedi kormányhivatal tetejéről. A Szegeder úgy tudja, hogy az alpinista ma dél körül a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal tetejéről 15 métert zuhant. Az épület mellett található vármegyei terem tetejére esett, ahol életét vesztette. A rendőrség elmondása szerint az ipari alpinista eddig ismeretlen okokból esett le. Az ügyben nyomozást indítottak. Szakmai segítséget kérhetnek az iskolák a diákok hangja témanaphoz. Szeptember 14-e és 25-e között minden intézmény megrendezheti ezt a témanapot, amiben a diákok bekapcsolódhatnak a tanulásukat és az iskola életét érintő közös gondolkodásba és szemléletformálásba. Ennek lebonyolításában nyújt segítséget a Szegedi Motiváció műhely, akik az első 5 jelentkező Csongrád-Csanád vármegyei iskolának egy 2 órás szakmai workshopot tartanak. Fejes József elnök elmondta, az intézmények e-mailben tudnak jelentkezni a következő napokon.
1: A kollégánk e-mailben fogadja a jelentkezéseket, varga.andrea@motivacioműhely.hu. A Motiváció Egyesület viszonylag széles körű tapasztalatokkal rendelkezik annak kapcsán, hogy hogyan vonhatók be a tanulókat együtt gondolkodásba, és ezeket a tapasztalatokat szeretnénk átadni.
0: Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV. Idén 2027 nyaráig további 300 helyiségbe szerelnek klímát, ősztől pedig megkezdik a régi járművek vezető fülkének a klimatizálását is, jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Buszok terén már jobban állnak, ott már szinte minden jármű klimatizált. És 2026-ban is megválasztják az év erdei kerékpárútját. A kezdeményezés célja, hogy megtalálják Magyarország legkedveltebb erdei kerékpárútját, miközben az erdei kerékpározásra, az aktív életmódra és a környezet tudatos közlekedésre is felhívják a figyelmet. Kedvenc bringa útvonalad szeptember 13-áig nevezheted. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Utitársként itt van veled a Lucky Let's Go most már közeledve a délután 3-hoz, közeledve a Győhöz, pedig a 47-es számú főúton a városból kifelé a Trafipax még mindig széles mosolyt kíván. Hasonló a helyzet a Bajai úton, ahol az 502-es elkerülő és az M5-ös autópálya közötti szakaszon szintén ott vannak a rendőrök, és hasonló helyzetről kaptunk hírt. A 47-es Vásárhelyt elkerülő szakaszát követő útvonalon. Na hát ez a pontos körbeírás. A 06-32-99-88-88-ra pedig megírhatod, vagy itt elmondhatod, ha mást is láttál.
2: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzéria és Biliárdbár.
3: Egy kis zenei segítő jobbot nyújtok most a délutánhoz, miközben egyre többen indulunk haza is. Köszönhetően Morgan Wallennek és Post Malone-nak pedig igazán könnyed hangulatban. Itt az I Had Some Help, most a Lucky Let's Go-ban.

0: új dal a Rádió 88-ban.
1: Hey, it's Teddy Swims.
0: Rádió 88. Az életünk része.

0: Nagy koncert, tömegrendezvény, vagy kisebb magánpartikák. Ricky Martinnal egész sűrűn találkozni itt Magyar Honban is. Jó volt tőle hallani most a Living La Vida Locát. Itt a Lucky Let's Go-ban, és hogy a holnap mit tartogat számunkra, nagy kérdés lehet. Mondok már is pár alternatívát rá. Hát jön majd ugye az igazi iskolaidős közlekedési forgalom. Már kora reggel és majd a délutáni órákban is, hiszen a legtöbb diák számára már ugye a teljes napi elfoglaltság lesz. Úgyhogy így készüljünk, és érdemes a munkába indulást hamarabbra időzíteni, főként, hogyha idejében 8-ra kell majd beérnünk. A 3F villamosvonalon vágányzár fogadja a közlekedőket egyébként mától, és ez holnap is aktuális. Három ütemben most először vasárnapig a Vadaspark végállomásról pótlójáratok indulnak a Fonógyári út irányába. A Vadaspark és Fonógyári út között 3F V-jelzésű villamos pótlójáratok közlekednek. Lesz véradási lehetőség. Mártéjön a Faluházban számítanak holnap 00:30-tól 15:30-ig azokra, akik segítenének. És egyébként többnyire napos idő várható itt Szegeden, eső nem valószínű, és 31 fok lehet, most pedig szabadon Ariana Grande dalol. Itt a Break Free a Lucky Let's Go-ban.
1: Támogatta az Intellometra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész.

Mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

0: Úgy tűnik, hogy most a tehetséges fiatalok negyed órája itt a Lucky Let's Go-ban, és a Szeged Imágó Mundi után mindjárt folytatja a Zaporozsec is. Azon az éjszakán, hűvös éjszakán. A nagy sikerű Tomodel feldolgozások előtt azonban mindjárt jönnek programtippek, valamint Alan Walker is Evan Max-el. Zenékben is létezik a több részes sikersorozat, így született meg annak idején az Alone Part 2, még 2019-ben, mindjárt hallgatjuk.
1: Túl vagy az ebéden, jól esne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
4: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
5: FedEx Kft.
6: Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolift típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márka szervize, továbbá márkafüggetlen professzionális emelőhátfaljavító központ. FedEx Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
7: Eleged van abból, hogy egyre többet fizetsz az internet és TV szolgáltatásokért? A Netsurfnél most átlátható fix havidíjak várnak, ráadásul még 2024-es árakon.
8: Ha internetet és TV-t is választasz, ezekből az árakból még további kedvezményt is kapsz.
7: A cégeket pedig egyedi és különleges árajánlatokkal várjuk. Részletek?
8: Netsurf.hu.
9: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapj le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat. Szeged, Somogyi utca 17.
10: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
11: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
12: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
13: Füzetek, toltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
14: Hello Szeged! Passzold a véred!
15: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág Sportuszodában.
16: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZ-ek idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
15: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak. Most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4. Tisza Virág Sportuszoda.
16: Részletek szegedsport.hu.
17: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Póló már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
18: Már 2 éve, hogy megnyílt Szeged első nés parfümériája. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk vagytok. A szülinapunkat is veletek szeretnénk ünnepelni. Szeptemberben minden vásárlás mellé ajándékot adunk. Végre jöhetnek az újdonságok, fűszeresebb, intenzívebb parfümök. Olaszország, Franciaország, Svájc, Dél-Korea, Spanyolország, Amerika legkitűnőbb parfümházainak alkotásaiból válogathatsz. Zenis. 2 év, felejthetetlen illatok, és most egy ajándék. Neked. Ne maradj le!
19: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium bringák egy helyen, a Lendület kerékpár szaküzletben. Újszeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
20: Új konyhát akar
5: akarok, nincs vita.
20: Oké, de az ajtót is cseréljük.
5: Legyen, de egy körben oldjuk meg.
20: Megoldjuk. Kreaform. Bútorok a Bakai Lendor utcában, Kreadors, nyilászárók a Rigó utca 38-ban. Szinte egymás mellett.
5: Fogalmam sincs, melyik volt melyik, de menjünk.
21: Higgy el, hölgyem, sokan így kezdték. Kreaform, egyedi bútor, Bakai Nándor utca, Kreadors, nyilászáró, Rigó utca 38. Mindkettő a Cédrusligetnél.
22: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Akinek még el kell kéreckedni esetleg otthonról, mondhatják neki, hogy akkor fesztivál témában most kicsit visszább az agarakkal, pedig hát folytatódik a nyarat követően is a fesztivál szezon itt a városban. Jön például a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál, a Múra kertben várják ma csütörtöktől vasárnapig a zenei és gasztro programok a szegedieket. A véradási lehetőség a Szegedi Vérrelátó Központban holnap átnyúlik majd a kora estébe, hiszen 10 és 18 óra között segíthetünk. Szintén holnap a Rakpart 62-n a Hesszerda a zenei program, és valószínűleg a Dokk környékén is sűrű forgalom várható majd, hiszen ott a Wildlife Party veszi kezdetét, holnap este 11-kor. Jó szórakozást a programokhoz!
22: Támogatta a Stüssi Vadászétterem és Illés Hotel.

0: vagy rohangálós?
1: Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk.
0: De egy biztos, ha a 88-at hallgatod, kétszer ugyanazt a dalt nem fogod hallani. 9 és délután 5 között nincs ismétlés. Rádió 88. A változatosság is az életünk része.

0: Ügyesen kitalálta a szerző ezt a dalt, pár éve az eredeti előadótól hallhatta, mint Magyarországon élőben is, és hát eléggé dolgozott azért a fénytechnikus is a befejezéskor. A dal legvégén, a Kossuth Lajos sugárúton pedig azon kell dolgoznunk, hogy ne kelljen túl sokat várakoznunk a lámpáknál, viszont már ott kezdődő torlódás fordulhat elő, főként a városba befelé haladó irányban és a közlekedőknek az is hasznos lehet itt a Lucky Let's Go ideje alatt, hogy az Algyóipar telefonalában, valamint a Matyér után az 55-ös számú főúton szintén figyelik a rendőrök ma délután a közlekedőket. A Sapphire-rel pedig Ed Sheeran arra figyel, hogy a délután lendületéből mit se veszítsünk így 3/4 felé közelítve.
1: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: is vagy rohangálós?
1: Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk.
0: De egy biztos.
1: Ha a 88-at hallgatod, kétszer
0: ugyanazt a dalt nem fogod hallani.
1: 9 és délután 5 között nincs ismétlés.
0: Rádió 88. A változatosság is az életünk része. I got this

0: Hát új műsorrendünkben már itt egy órája, és egészen hétig kísér, ma is a Lucky Let's Go, én Bálint K. Gergő vagyok. Szeged kedvenc zenéi pedig Mixben, a Klub 88 keretein belül, majd héttől szólnak, ma például DJ Corvin jó voltából. Vele is találkozhattunk a színem, felhűvel egyre kevesebbel találkozhatunk, azonban a hajnali hőmérséklet akár 15 fokig is csökkenhet majd az előttünk álló éjszaka során. Holnap aztán a napos időben gyorsan emelkedik majd újra a hőmérők higanyszála, és akár a 31 fokot is elérhetjük majd itt Szegeden, úgyhogy csapadék nem valószínű. Jönnek most a híreink után a Rihanna énekel.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő

0: Meghalt egy munkás, miután lezuhant a szegedi kormányhivatal tetejéről. A Szegeder úgy tudja, hogy az alpinista ma dél körül a Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal tetejéről 15 métert zuhant. Az épület mellett található vármegyei terem tetejére esett, ahol életét vesztette. A rendőrség elmondása szerint az ipari alpinista eddig ismeretlen okokból esett le. Az ügyben nyomozást indítottak. Minden eddiginél nagyobb szerepet kap a gasztronómia a Genius Room Fesztiválon. A csütörtöktől vasárnapig tartó esemény sorozaton sztárséfek, gasztronómiai szakemberek, bartenderek és kiállítók mutatják meg tudásukat. Emellett egy italversenyt is hirdetnek a szegedi Móra Parkban, hogy a szakmaiságot még inkább emeljék. Erről a szervező bárka tulajdonosa Bodó Attila mesélt.
1: Lesz egy gin, rum és koktél kategória. Itt egy nagyon erős szakmai zsűri fogja körbejárni, megnézni és zsűrizni az italokat, illetve a nagy közönség számára is elérhető, sőt, őket fogjuk majd kérni, hogy szavazzanak az általuk legkedveltebb koktélra, rumra vagy ginre. Ezt minden módon megtalálják majd a QR kódon, és itt tudnak majd szavazni.
0: Ebben a tanévben sem telefonozhatnak a diákok az iskolákban. A Klebelsberg központ tájékoztatása szerint a telefonokat, laptopokat reggel a diákoknak le kell adniuk, melyet csak délután kaphatnak vissza. A belügyminisztérium egyébként még 2024. augusztusában rendelkezett arról, hogy a diákok nem használhatják az elektronikus eszközeiket az iskolában. És Gal Gadot befejezte, biztosan nem láthatjuk már ikonikus szerepében. A színésznő megerősítette, hogy többet nem bújik Wonder Woman szerepébe, és támogatásáról biztosította a következő színésznőt. A 41 éves színésznő csaknem egy évtizeden keresztül alakította a DC ikonikus szuperhősét. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Közlekedjünk együtt délután és figyeljünk egymásra. A mesterséges intelligencia sok mindenre képes, de könnyen lehet, hogyha ezek az önvezető autók egyszer majd így valósággá válnak a hétköznapi használat során, a magyar utakra külön szabályok és érzékek.

0: Elők lesznek beállítva, mert nálunk minden kicsit speciálisabb, nem csak a nyelvünk, de sajnos a közlekedési kultúránk is. Amit lehet tudni, hogy torlódás fogadja az Algyői úton befele érkezőket, illetve a Dorozsmai úton a városból kifelé haladókat. A Makkosházi körúton pedig Trafipax jelenlétéről jelzett nekünk Attila. Ha neked is van híred, SMS-ez vagy hívd a 06 32 99 88 88-at.
1: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
0: Anya, ez a mi most Rihannáiknál leginkább hallható. Ugye most már gyakorlatilag két és fél irányból jön neki az információ. Énekelni azért még hál' Istennek van nekünk kedve és ideje. Jön az Only Girl, itt a Lucky Let's Go-ban.

Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

0: Taylor Swift énekelt most. Neki igazán simán és könnyen megy a zenegyártás, úgy, mint nekünk például legyőzni a Kazincz Barcikát. Hopp, hopp, hopp. Csak így hirtelen, bár épp tegnap spoilereztem, hogy foci tévében azért annyira nem vagyok elég erős. Remélem, hogy a ma délutáni még nem oly erős közlekedés is egyelőre velünk van és támogat bennünket. Holnap azért már várhatóan nagyobb roham lesz így délután is az utakon, hiszen ugye teljes napot tartanak majd valószínűleg már az iskolások, és emiatt az ilyenkor szokásos tanév közben is sűrű forgalom várható majd a városban. Azért többfelé most is élénk a forgalom, ezek között említhető az Algyői úttól a városba befelé tartó irányban. Jelentősebb a sor, és a Somogyi utcán is torlódás fogadja most az éppen belvárosban arra felé autózókat. Legutóbbi Trafipax észlelésünk pedig a Makkosházi körútról érkezett Attila segítségével. Rigárd pedig most kendőzetlenül tálalja nekünk azt, amivel 7 évvel ezelőtt a toplisták éléig szágoldott, jön a Ride It című dala, Jay Sean után szabadon.
1: Támogatta a Nita ékszerűzlet.

0: about you now.
1: Munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: Kelemen kabátbandala úgymond nem hagyott hidegen minket. Itt volt a Végtelen most a Lucky Let's Go-ban, és az M5-ös autópálya végtelen kilométerei között haladva Kunszálás és Kecskemét között figyeljünk, hiszen cserélik a szalagkorlátot a 95-ös kilométertől a 102-es kilométer szelvényig mindkét oldalon. A belső sávot lezárták, és úgynevezett sávelhúzással a leálló, valamint a külső sávon halad a forgalom. Hídfelújítása közben Kecskemét térségében ez a főváros felé tartókat hátráltathat. A 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva, a munkaterületnél pedig szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Reméljük, hogy erre mindenki tekintettel van, no meg ezzel együtt az ott dolgozókra. Mindjárt azon dolgozunk, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk a keresztszalag szakadás megértéséhez. Az egészségpercek is vár mindjárt.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás gondoskodó odafigyeléssel.
2: Erre nagyon bulisztunk.

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
3: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
1: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
4: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad! Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Premium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig.
5: Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár.
4: Használd ki a villámakciót! A nevezés részlet keresd a Premium Piac Szeged Facebook oldalán.
6: Szeptember 5-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdő. További részletek rotarikacsaverseny.hu.
7: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
8: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
9: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partit a Novotel Szegedben, ahol minden adott ahhoz, hogy az évzárásból valódi élmény legyen. Novotel Szeged, hogy legyen mire emlékezni az idei karácsonyból. Részletek novotelszeged.hu.
10: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
11: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
12: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
13: Füzetek, toltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuperárakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
14: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5 millió 980 ezer, a T-Cross 6 millió 990 ezer, a Golf 8 millió 990 ezer, a T-Roc pedig 9 millió 490 ezer forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
15: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
16: Az egészség percekben témánk most a rettegett mumus, a keresztszalag szakadás, hirtelen irányváltás vagy mozdulat egy rosszul sikerült talajra érkezés okozhatja. Az előső keresztszalag a térd egyik legfontosabb szalagja, amely mozgás közben a helyén tartja az ízületet. Szakadása után a térd instabillá válhat, ami bizonytalanná teheti a járást, a futást vagy akár a lépcsőzést is. A sérülés pedig gyakran pattanó hanggal, fájdalommal és duzzanattal jár. Részleges szakadás esetén a gondos rehabilitáció is elegendő lehet. Teljes szakadás azonban gyakran műtétre van szükség a térd stabilitásának helyreállításához, valamint a további károsodások elkerüléséhez.
15: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
16: Három turnusban várja a következő hetekben a 3F villamosvonalon Vágányzár a közlekedőket. Vasárnapig egyébként a Vadaspark végállomásról pótlójáratok indulnak a Fonógyári út irányába. A Vadaspark és a Fonógyári út között 3FV jelzésű villamos pótlójáratok közlekednek. A Vadász utcában is dolgoznak, és hogyha a nagyállomástól haladunk kifelé, a Petőfi Sándor Sugár út irányába, akkor itt alsóvároson is több forgalomkorlátozással találkozhatunk. Például az Apáca utcánál, vagy a Pálfi utcánál is, éppenséggel Zsák utca, mind a kettő a közvetlen a Szent Ferenc utcához csatlakozó szakaszukon. Vigyázzunk egymásra, és a fülünkre is, hiszen Alex Warren most valószínűleg egy jó nagyot kiabál, csak úgy kívánja ez a dal, hogy a hangerőgombhoz nyúljunk.
15: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.
17: Műszék the holy waters watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look

0: Itt a Lucky Let's Go 88-ban. Gondtalan délutáni közlekedést kívánok, viszont baleset a Makkosházi körúton. Ott ez hosszabb menetidőt okozhat. Az Algyői úton befelé jelentős torlódás fogadja most a közlekedőket. Pár programtipp, még a héten látogatható a Szegedi Szabadtéri Játékok 95, a Színház Történeti Kiállítás a Regionális Összművészeti Központban várja az érdeklődő szemeket. A Zendülés című film 18 órától, vagy pedig este 8 óra 10-től is látható ma a Cinema Cityben. A Szegedi Fűvészkertben már készülnek a szeptember közepén aktuális afrikai és egzotikus növények napja programra, ami majd egyébként szeptember 2. szombatján, tehát jövő hét szombaton várja a látogatókat. És visszakanyarodva kicsit a mozi kínálatra, a belvárosiból is van filmtippem, hiszen felirattal, eredeti hanggal a Kutyacsillagkép kezdődik ma 8:30-kor. Nyálamat pedig már Katy Perryre csorgatom, le se tagadhatnám itt a Watch It Burn című vadi új zenéje a 88-ban.
1: Támogatta a Sercegő Pizzéria. Az ízek összekötnek minket.

szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88. Az életünk

0: készen dorolódal, most is igazán jól esett, vagy mi, mondhatom azoknak, akik már évtizedek óta 88-al tartanak, többek között a Nyi Fantázia nevű, eleinte semmilyen sem köthető nyereményjátékunkról beszélt ezekben az időben, 2002-ben a város. Felidézzük egyébként Szeged más pillanatait is majd 2002 őszéből, hamarosan itt a Lucky Let's Go-ban. Addig azonban tekintsünk előre holnapra, a héten standard 31 fokokra számíthatunk a hétköznapok során. Az alacsonyabb hajnali hőmérséklet lehet a koránkelőknek azért egy változás, és emiatt szükséges lehet a vastagabb öltözet, de nem számíthatunk esőre.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Napközben is dolgozol.
3: Mi is?
4: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezettem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
7: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal Bürgés Dávid.

0: és Szeged kedvenc zenéivel.
1: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
2: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: Fokozott figyelmet kérnek a rendőrök az utakon a tanévkezdés első napjaiban. A megnövekedett forgalom miatt érdemes időben elindulni otthonról, és hikatnak, türelmesnek maradni a közlekedési helyzetekben. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője szerint a gyerekek és a szülők felkészítése is nagyon fontos ebben az időszakban.
4: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük az autóvezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben, kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
3: Erdei gyümölcsleves bolonyai ragú makaronival gyümölcsnek szőlő. Elindult Szegeden a szabadszedéses menza. Első megyei jogú városként 5 oktatási intézményben vezetik be a rendszert, amelyben a diákok maguk dönthetik el, miből és mennyit kérnek, sőt repetázni is lehet. A kezdeményezés célja többek között az ételpazarlás csökkentése, és az, hogy a gyerekek önállóban, tudatosabban döntsenek az étkezésükről. A rendszer még idén 6 újabb szegedi iskolára terjed ki. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, hogy az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy a fia 7. évfolyamra jár. Szeptember 15-éig a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. A HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. És egy tájvani férfi robotporszívó kamerájának felvételével bizonyította, hogy a felesége megcsalja, ezért a bíróság mintegy 19 000 dollár, vagyis csaknem 7 millió forint kártérítést ítélt meg neki. A nő azonban beperelte a férfit, mert hozzájárulása nélkül rögzítette az intim jelenetet, így végül a férfit mintegy 1,4 millió forintos bírságra és 5 hónap börtönre ítélték. A Rádió 88 híreit Fáji Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az utóbbi bő negyed óra mérlege 2 baleset is, az egyik a Makkosházi körúton, a másik pedig a Kálvárja sugárúton, a volt 2-es kórház vonalában történt. Az Algyői úton befelé továbbra is élénk forgalomra készülhetnek a közlekedők, és a belvárosban is forgalmas egyébként a Tisza-Lajos körút, főként ugye az egyszerűen autózható irány az Annak út felé. Ha közlekedési információd van, a 06 32 99 88 88-ra, éppen megírhatod SMS-ben is, vagy felhívva ezt a számot, hangüzenetet hagyhatsz.
2: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
5: Ha valakivel, reméljük Jennifer Lopezzel igazán gondtalan az élet, bárki tudja, hogy Mark Antonyval itt a második kör után, hány tudjuk mi hangzott el, ami a kapcsolatok végén általában előkerül, főként az anyóssal kapcsolatban. Jön a David Gettával közös zenéje.

Friend Finder, vagy éppen Lokátor, már hogyha a másik is benne van, ugye, ebben a követésben, és akkor nem kérdés, hogy ki hol is volt pontosan. Ez ilyen konszenzusos dolog. Ha követed ma a Rádió 88-at, akkor hallhattad, hogy debütált a Gedzu meg a Dani, ami reggel 6 és 9 között az ébresztő műsorunk, a Hello Szeged vár 9-től, egykor pedig már jön a Lottika Mixer, és a Let's Go is egy órával korábban 3-kor startol, ma így aztán egy órával hamarabb nézzük meg, hogy 2002-ben éppen mi történt Szegeden, vagy éppen Szeged környékén. Kicsit odébb van azért Szekszárd és az épülő Dunahíd, viszont ezekben a napokban emelték helyére a 120 méteres legnagyobb 640 tonnás darabját a hídnak, azóta valahol ugye nekünk is áthidaló lehetőséget biztosít a Dunán innen és a Dunán túl, és amikor utazik az ember, akkor csak jó látni ezt a hatalmas, gyönyörű hidat, ami aztán a kalandok felé vezet bennünket, vagy éppen amikor már honvágyunk van, akkor egyenesen hazafelé. Na de itt Szegeden, és még mindig egyébként autózás, az őszi szegedi autókiállítás zárult. Sorban a 9. hajtás, biztonságosan jármű, ipari szakkiállítás és vásár köszönt el több mint 10 000 látogatójától. Egyébként az új szegedi Eco Park adott akkor otthont ennek az autómustrának, ahol a hölgyek szerint egyébként a legszebb kiállított gépkocsi a Rover 75-ös volt 2002 őszén, amikor pedig még csak sejthettük, hogy valami játék vár a rádióhallgatókra, de még nem tudtuk, hogy mi is pontosan az a nyi-nyi-nyi, hát ugye 1 milliónyi készpénz várt akkor egy szerencsés 88 hallgatóra. Bizony, ez is 2002-ben volt, ebből az esztendőből pedig most gitárt és mikrofont ragad Avril Lavigne, akitől a Complicated egyik legnagyobb sikere szól most itt a Lucky Let's Go-ban.

0: amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: Ez akkor most a szürete ennek az idei friss termésnek? Kaigo új zenéje szólt itt a Lucky Let's Go-ban, a 88-ban. Mindjárt vigasztalhatjuk magunkat azzal, hogy a pasiknak a kor milyen jól áll.
1: A szemem alatt, de a tűz, ami fűt, ugyanaz marad.
0: Életmódjával is sikerült néhány szarkalábat előcsalogatni a császár elődnek, aki hamarosan énekel majd, viszont mindjárt itt a Breaking Me Topic-tól és A7S-től. És hát lesz ma itt nálunk igazi DJ parádé, még pedig Corvinnal majd héttől a Klub 88-ban, és rögtön keresünk programokat is holnapra.
2: Dani,
3: Kedzó, szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Kedzó meg a Dani újra együtt.
5: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Kedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
5: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Hello Szeged, passzold a véred! Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág Sportuszodában. A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért. Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág Sportuszoda. Részletek szegedsport.hu.
7: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza automosó.
8: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
9: Heti lapszámunkból.
10: Botko László polgármester nyitotta meg hivatalosan a színt. Idén is nyereséges lehet a Szegedi Fesztivál. Szeged segít. Szeptember végéig ismét igényelhető a karácsonyi és a húsvéti csomag. 80 éves lett az ország legrégebbi bábszínháza, a Szegedi Kövér Béla Bábszínház.
8: Szegedi Tükör. A város és lakói.
11: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Programtippek most a délutáni menetünkhöz. Szeptember közepéig a Mura Ferenc Múzeum falai között vár az Egyszelet Teátrum. Ez kortárs színészportrékat kínál a látogatóknak. A Fekete Házban pedig a divat a folklór. Egészen az év végéig ott a Folk Fashion kiállítás. A Cinema Cityben holnap vár minket például a Vajana is 13 óra 30 perckor. A Csak egy éjszakát 1-től vagy 4-6-tól nézhetjük meg. A belvárosi moziban a Mancsőrjárat, a Dino film 4-2-kor indul majd a holnapi napon, de látható a 8 lábú követők 18.40-től vagy a Meghívás című mozi 8:30-tól, és nálunk most a vetítőgépben, hát a lejátszó alkalmatosságnak mondanám inkább, jön a Breaking Me, itt a Lucky Let's Go-ban.

0: képlet. Velünk volt az FLM. Itt a Lucky Let's Go-ban a 88-ban ma reggel a Gedzó meg a Dani 3 órájában, 6 és 9 között utána eredtünk a szegedi iskola kezdés hangulatának. Nemes Roli volt az utazó riporter, aki többek között Nolent is kérdezte a nyári élményekről.
1: Jó lett volna, ha tovább tart a szünidős.
2: Mivel töltötted el a nyarat? Biciklisztél, nagyszülőknél voltál, sikerült elmenni valamerre egy picikét?
1: Te voltunk a Balatonon, Ausztriába.
2: Hát ez akkor szép színes nyár volt, és a szülők azok hogyan viselték ezt az egészet? Mit gondolsz?
1: Jó volt.
2: Jó volt? Most megkérdezik itt apukát. Itt van mellettem a Zsolti. Szia!
3: Szia!
2: Mennyire volt nehéz logisztikailag a nyarat elintézni, vagy pedig tök simán ment, és hogyha még tovább tart a szünidő, akkor is bírtátok volna?
4: Bírtuk volna az én munkámból kifolyólag, én bármikor készen állok a gyerek vigyázására.
2: Mennyire volt nehéz bejutni a városba most reggel, hogy elindult a tanév?
4: A mi útvonalunkon van egy kis egérút, úgyhogy ott nem volt fennakadás, de itt látom, hogy a Boldogasszony sugár úton azért kritikus a helyzet.
2: Ők is sietnek, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, szép napot!
0: Izgalmas, hogy az iménti diák többek között a Balatont és Ausztriát említette, hogy járt mindkét helyen. Hát ugye a Balatonban már sajnos víz is jóval kevesebb van, Ausztriában pedig gyakorlatilag, például Salzburg tartományban beköszöntött a tél, minden jég és hó, kicsit ilyen szélsőséges módon indult el ott azért a téli időjárás, de hát ez is mutatja, hogy az iskola éppen jókor jött, mert már a Balaton sem az igazi, és hát lehet, hogy az osztrák hólánc fölpakolást is ki tudná hagyni az ember most azért ezekben a percekben. Lost Frequencies zenéje szól most itt a Lucky Let's Go-ban. Még egy bő óra egyébként a ma esti Klub 88 kezdetéig, ahol ma is DJ Corvin vár. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: most szerintem nekünk is tök jó, hiszen itt a kert délután nincs még házi feladat, és hát ezután jön majd a kalandok java például az iskolában is, de meg majd holnap reggel a közlekedésben. Tarts velünk akkor is, 6 és 9 között szól majd a Gedzó meg a Dani az új reggeli műsorunkban. Természetesen a közlekedés ugyanúgy fontos szerepet kap majd. Az időjárás pedig egyelőre nyárias arcát mutatja, még 31 fokos csúcsértékekre számíthatunk a hátralévő hétköznapok során a héten. A hajnali értékek viszont már 20 fok alatt lesznek majd, úgyhogy a koránkelőknek elkél a vastagabb öltözet. Mindjárt Sophie Alice Baxter énekel.
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Dani.
3: Gedzó. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
5: Megtartotta évad nyitó társulati gyűlését a Szegedi Nemzeti Színház. Az ülésen Barnák László főigazgató megköszönte a szegedi szabadtéri játékokon dolgozók munkáját, köszöntötte az újonnan érkező munkatársakat, illetve az idén jubiláló kollégákat. A színészek közül Fekete Gizi 50 éve kezdte a színészi pályáját Szegeden, Borovics Tamás és Gömöri Krisztián pedig a 30. évadát kezdi idén. Barnák László reméli, a következő időszakban a színház állami támogatásai is nőnek majd.
6: Kormányváltás óta Szeged több jelenlegi országgyűlési képviselője és a kulturális helyettes államtitkár is ellátogatott hozzánk, színházba is, a szabadtérire is, ami az elmúlt 5 év során egyszer sem történt meg. Remélem, hogy ezt biztató jelként foghatjuk fel, és hogy a szakmai eredmények fognak számítani a jövőben, és nem a törleszkedő párthűség.
5: Civilek mentenék meg a Szíksós tavat. Az újonnan alakulóban lévő Szíksós tó horgászati és természetvédelmi egyesület szerint a tóban és környezetében komoly problémák halmozódtak fel az elmúlt években, ezért most helyi közösséget szerveznek a változásért. A civil kezdeményezés egyik legfontosabb problémája a tó állapota. A hínár olyan mértékben elszaporodott, hogy már a horgászatot is jelentősen megnehezíti. Emellett nincsenek kihelyezett szemetesek, padok. Új lakásépítési programot indít a kormány. A Vekerle lakásépítési program célja a lakáskínálat bővítése, a megfizethető lakások arányának növelése.

0: építése és a bérlakás szektor fejlesztése, miközben felülvizsgálják a kiemelt lakásberuházásokat is. Október végéig felül kell vizsgálni a lakás célú kiemelt beruházások szakmai feltételrendszerét. És bűnösnek találták Tupac Shakur meggyilkolásában Dwayne Kiffy D. Davist. A 63 éves férfit elsőfokú gyilkosságban halálos fegyver használatával talált a bűnösnek a Las Vegas-i esküdszék. Az ügyészség szerint Davis szervezte meg a Tupac elleni támadást, bár nem ő húzta meg a ravaszt. Davisre akár életfogytiglani szabadságvesztés is várhat, az ítélet hirdetést október 13-ára tűzték ki, a férfi pedig már jelezte, hogy fellebbezni fog. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nem adja magát egy könnyen. A fesztivál szervezőknek a most érkező Sophia Liz Baxter állítólag már szegedi felkérésre is mondott nemet korábban, mert mi most elintézzük, hogy az Alcázar dalát Szeged szerte énekeljenek.

0: Disco Disco Machine-nél a DJ színában kevesebb menő dolgot találni mostanában európai szinten, és azért a mi kis szűkebb szubkultúránkban is van számos izgalmas zenei projekt, köztük említhetem például Dániel Figergő személyét, jelenlétét, aki az elmúlt években a színész énekesi előadói pályáját tökéletesen kimaxolta a 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál előválogatójában tett megjelenése után. Ott akkor az év felfedezettje díjat nyerte el, egyébként az X-Faktorban 2016-ban, vagyis 10 éve lett a 9. helyezett. Azóta is rendszeresen járja az országot koncertekkel, és kiváló kooperációkat is készített, például a Honey Beast-tel idén. Jön most a nap legmenőbb dalaként a Bárcsak lennék című közösük.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban,

0: Itt volt Adele és a Send My Love, a rajongók is általában kifejezik szeretetüket, ízfeszejtő, fülsüketítő sikítással, amitől nem csoda, hogy az ember kicsit megzavarodik. Szerintem ez Justin Biebernek is összejött az elmúlt években, és ez nem túl örömteli hír, de az, hogy mindjárt jön a Nicki Minaj-zsal közöse a Beauty and the Beat, annál jobb.
1: Túl vagy az ebéden, jó lesne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88. Az életünk része.

0: Valahogy így délutánonként mostantól itt a Rádió 88-ban őszre felfrissült mind a rádió hangzása, új zenei elemek, hír aláfestő például a kínálatban, a Gedzó meg a Dani új reggeli műsor mellett, ami egyébként 9-ig tart, emellett pedig a délutánok során, majd Szeri Csabával váltásban találkozhatunk itt a 88-ban, hétről hétre. Ezt hozzánk a következő hónapok, a holnapi nap pedig igazi iskolaidős közlekedési forgalmat majd a reggeli órákban. Ha nem is viszel gyermeket magaddal, biztos, hogy érdemes lesz hamarabb útnak indulni és kitapasztalni, hogy milyen forgalomra lehet számítani. A szokásos időszakban mondjuk 3-4 hét és 4-9 között a saját jól megszokott útvonaladon. Holnap Márti jön a Faluházban, a véradókra nagyon számítanak majd 12.30 és 15.30 között, és mindemellett, hogy többnyire napos idő valószínű, eső nem várható, és 30 fok feletti érték lesz majd. Figyelj, hiszen vágányzár fogadja a közlekedőket a 3F villamos vonalon. Jelen pillanatban a Vadaspark végállomásról indulnak pótlójáratok a Fonógyári út irányába, ez már ma is így van, viszont több ütemben változik majd, hogy mely szakaszokon nem az eredeti villamosok közlekednek. Holnap délután én egykor viszont ismét befarolok, addig pedig jön a Klub 88 Zsoltival, valamint DJ Korvinnal. Bálint Kágergő kíván tartalmas estét.
1: Támogatta az Intellometra Kft. Legyen otthonod okos.

0: kell, hogy mi szóljon?
1: Az életünk zenéi. A Rádió 88 online zenei tesztje a Rádió 88.hu oldalon.
0: Rádió 88.
1: Az életünk. Az életünk.

0: Az este itt kezdődik. Mit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Új hónap, új reggeli műsor és rengeteg jó változás itt a Rádió 88-ban. Hello, hello, én Büte Zsolt vagyok, indul a Klub 88, bizony, mostantól egy órával korábban fog startolni a műsorunk. A hírek és az időjárás jelentés után a következő két órában Corvin mixeit hallhatod.
2: Köszi, ha a Rádió 88-at hallgatod, ha azon gondolkodsz, holnap hogyan öltöz fel, talán tudok segíteni. Holnap reggel 15 fokot mérhetünk, így ha korán kezded a napot, a réteges öltözködés nem árt. Az ernyőt otthon hagyhatod, eső nem várható, délután pedig 30 fok lesz, sok napsütéssel, így a napszemüveg is legyen nálad. Ne tekerj el, pár perc is jönnek a hírek.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
0: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
0: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
0: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő kávézó.

0: szakmai segítséget kérhetnek az iskolák a Diákok Hangja témanaphoz. Szeptember 14-e és 25-e között minden intézmény megrendezheti ezt a témanapot, amiben a diákok bekapcsolódhatnak a tanulásukat és az iskola életét érintő közös gondolkodásba és szemléletformálásba. Ennek lebonyolításában nyújt segítséget a Szegedi Motiváció műhely, akik az első 5 jelentkező Csongrád-Csanád vármegyei iskolának egy 2 órás szakmai workshopot tartanak. Fejes József elnök elmondta, az intézmények e-mailben tudnak jelentkezni a következő napokon.
1: A kollégánk e-mailben fogadja a jelentkezéseket, varga.andrea@motivacioműhely.hu. A Motiváció Egyesület viszonylag széles körű tapasztalatokkal rendelkezik annak kapcsán, hogy hogyan vonhatók be a tanulók az együtt gondolkodásba, és ezeket a tapasztalatokat szeretnénk átadni.
0: Meghalt egy munkás, miután lezuhant a szegedi kormányhivatal tetejéről. A Szegeder úgy tudja, hogy az alpinista ma dél körül a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal tetejéről 15 métert zuhant. Az épület mellett található vármegyei terem tetejére esett, ahol életét vesztette. A rendőrség elmondása szerint az ipari alpinista eddig ismeretlen okokból esett le. Az ügyben nyomozást indítottak. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV. Idén 50-2027 nyaráig további 300 helyiségbe szerelnek klímát, ősztől pedig megkezdik a régi járművek vezető fülkének a klimatizálását is, jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Buszok terén már jobban állnak, ott már szinte minden jármű klimatizált. És 2026-ban is megválasztják az év erdei kerékpárútját. A kezdeményezés célja, hogy megtalálják Magyarország legkedveltebb erdei kerékpárútját, miközben az erdei kerékpározásra, az aktív életmódra és a környezet tudatos közlekedésre is felhívják a figyelmet. Kedvenc bringa útvonalad szeptember 13-áig nevezheted. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
4: Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál DJ Corvin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Klub 88. A lemezjátszóknál.

Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, mostantól 7 órától szól a Szeged kedvenc zenei mixben, itt a Rádió 88-ban. Én Büte Zsolt vagyok, 9 óráig DJ Corvin a zenefelelős, olyan előadókat hoz neked a folytatásban, mint Madonna, Bad Bunny, Stardust, és itt lesz Fleetwood Mac is.

0: segítünk ma is levezetni egy kicsit a napot. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, jönnek a hírek és az időjárás jelentés, a következő órában pedig DJ Corvi mixe szól.
1: Ez a Rádió 88 az életünk része. Szeptember van, az időjárás mégis a nyári arcát mutatja, holnap sem lesz ez másként. Napközben napos idő várható mérsékelt széllel. Hajnalban 15, délután már 30 fokot mérhetünk. Pár perc múlva a hírekben azt is megtudhatod, mit gondolnak a szegediek Szegedről. Minden eddiginél nagyobb szerepet kap a gasztronómia a Gin és Rum Fesztiválon. A csütörtöktől vasárnapig tartó esemény sorozaton sztárséfek, gasztronómiai szakemberek, bartenderek és kiállítók mutatják meg tudásukat. Emellett egy italversenyt is hirdetnek a szegedi Móra Parkban, hogy a szakmaiságot még inkább emeljék. Erről a szervező bárka tulajdonosa Bodó Attila mesélt.
2: Lesz egy gin, rum és koktél kategória. Itt egy nagyon erős szakmai zsűri fogja körbejárni, megnézni és zsűrizni az italokat, illetve a nagy közönség számára is elérhető, sőt őket fogjuk majd kérni, hogy szavazzanak az általuk legkedveltebb koktélra, rumra vagy ginre. Ezt minden módjánál megtalálják majd a QR kódon, és itt tudnak majd szavazni.
1: A szegediek csaknem fele akkor is a városban maradna, ha máshol kapna jó állást, derül ki az STE kutatásából. A válaszadók 78,3%-a kedvezően látja a város ügyeinek alakulását, és többségük erősen kötődik a lakóhelyéhez. A kutatás szerint a helyi fejlesztésekre Botka László polgármesternek van a legnagyobb befolyása. Ebben a tanévben sem telefonozhatnak a diákok az iskolákban. A Klebelsberg központ tájékoztatása szerint a telefonokat, laptopokat reggel a diákoknak le kell adniuk, melyet csak délután kaphatnak vissza. A belügyminisztérium egyébként még 2024. augusztusában rendelkezett arról, hogy a diákok nem használhatják az elektronikus eszközeiket az iskolában. És Gal Gadot befejezte, biztosan nem láthatjuk már ikonikus szerepében. A színésznő megerősítette, hogy többet nem bújik Wonder Woman szerepébe, és támogatásáról biztosította a következő színésznőt. A 41 éves színésznő csaknem egy évtizeden keresztül alakította a DC ikonikus szuperhősét. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Napközben is dolgozol.
3: Mi is? Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
7: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
8: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
3: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
7: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Corvin.

Nappal egy órával korábban hozzuk el Szeged kedvenc zenét Mixben, ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, és hogyha kedd, akkor az első két órában DJ Corvin mixeit hallhatod. Holnap fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napsütés, de nagy baj nem lett, hiszen 32 fokra lehet számítani. Hajnalban kora reggel, amikor vinni kell a gyereket, akkor pedig olyan 18 fok lesz, úgyhogy érdemes így felöltöztetni. DJ Corvinnak köszönhetően pedig a zenei menünkön a folytatásban Shakira, Black Eyed Peas, Yves La Roque és Pitbull dala is rajta lesz.

0: Igazán nagy változásokat hozott a mai nap a Rádió 88 szempontjából, de természetesen valószínűleg neked is, hogyha van iskolás gyereked, hiszen elindult az iskola, nálunk pedig elindult az új reggeli műsorunk, a Gedzo meg a Dani, ráadásul a Klub 88 is egy órával korábban kezdődik mostantól, azaz 7 órakor. Én Büta Zsolt vagyok, most jönnek a hírek és az időjárás jelentés.
1: Szörfözzünk együtt a Rádió 88 hullámhosszán, ha már ilyen nyáriasan alakul a szegedi időjárás. Holnap napos, kisé felhős idő várható mérsékelt széllel. Hajnalban 15, délután 30 fokot mérhetünk. A hírekre nem kell holnapig várnod, pár perc és jövök velük. Fokozott figyelmet kérnek a rendőrök az utakon a tanévkezdés első napjaiban. A megnövekedett forgalom miatt érdemes időben elindulni otthonról, és hikatnak, türelmesnek maradni a közlekedési helyzetekben. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője szerint a gyerekek és a szülők felkészítése is nagyon fontos ebben az időszakban.
2: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük az autóvezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben, kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
1: Erdei gyümölcsleves bolognai ragú makaronival, gyümölcsnek szőlő. Elindult Szegeden a szabad szedéses menza. Első megyei jogú városként 5 oktatási intézményben vezetik be a rendszert, amelyben a diákok maguk dönthetik el, miből és mennyit kérnek, sőt repetázni is lehet. A kezdeményezés célja többek között az ételpazarlás csökkentése, és az, hogy a gyerekek önállóban, tudatosabban döntsenek az étkezésükről. A rendszer még idén 6 újabb szegedi iskolára terjed ki. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, hogy az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy a fia 7. évfolyamra jár. Szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. A HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. És egy tájvani férfi robotporszívó kamerájának felvételével bizonyította, hogy a felesége megcsalja, ezért a bíróság mintegy 19 000 dollár, vagyis csaknem 7 millió forint kártérítést ítélt meg neki. A nő azonban beperelte a férfit, mert hozzájárulása nélkül rögzítette az intim jelenetet, így végül a férfit mintegy 1,4 millió forintos bírságra és 5 hónap börtönre ítélték. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: 88! És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Ro-

0: Az idei első őszi estéden a Rádió 88-at hallgatod. Holnap változatlan időjárásra kell készülni Szegeden. Jobbára napos időnk lesz, csak pár felhő lehet majd az égen. Kora reggel azért már elkél a rétegesebb öltözködés, 15 fok lesz, de délután nem tágít a 30 fokos meleg. Pár perc múlva jövök a hírekkel, amiben megtudhatod, kit ítéltek el Tupac Shakur meggyilkolásával kapcsolatban. Megtartotta évad nyitó társulati gyűlését a Szegedi Nemzeti Színház. Az ülésen Barnák László főigazgató megköszönte a szegedi szabadtéri játékokon dolgozók munkáját, köszöntötte az újonnan érkező munkatársakat, illetve az idén jubiláló kollégákat. A színészek közül Fekete Gizi 50 éve kezdte a színészi pályáját Szegeden, Borovics Tamás és Gömöri Krisztián pedig a 30. évadát kezdi idén. Barnák László reméli, a következő időszakban a színház állami támogatásai is nőnek majd.
1: Kormányváltás óta Szeged több jelenlegi országgyűlési képviselője és a kulturális helyettes államtitkár is ellátogatott hozzánk, színházba is, a szabadtérire is, ami az elmúlt 5 év során egyszer sem történt meg. Remélem, hogy ezt biztató jelként foghatjuk fel, és hogy a szakmai eredmények fognak számítani a jövőben, és nem a törleszkedő párthűség.
0: Civilek mentenék meg a Szíksós tavat. Az újonnan alakulóban lévő Szíksós tó horgászati és természetvédelmi egyesület szerint a tóban és környezetében komoly problémák halmozódtak fel az elmúlt években, ezért most helyi közösséget szerveznek a változásért. A civil kezdeményezés egyik legfontosabb problémája a tó állapota. A hínár olyan mértékben elszaporodott, hogy már a horgászatot is jelentősen megnehezíti. Emellett nincsenek kihelyezett szemetesek, padok. Új lakásépítési programot indít a kormány. A Vekerle lakásépítési program célja a lakáskínálat bővítése, a megfizethető lakások arányának növelése és a bérlakás szektor fejlesztése, miközben felülvizsgálják a kiemelt lakásberuházásokat is. Október végéig felül kell vizsgálni a lakás célú kiemelt beruházások szakmai feltételrendszerét.

rendszerét. És bűnösnek találták Tupac Shakur meggyilkolásában Dwayne Kiffy D. Davis-t. A 63 éves férfit elsőfokú gyilkosságban halálos fegyver használatával találta bűnösnek a Las Vegas-i esküdszék. Az ügyészség szerint Davis szervezte meg a Tupac elleni támadást, bár nem ő húzta meg a ravaszt. Davisre akár életfogytiglani szabadságvesztés is várhat, az ítélet hirdetést október 13-ára tűzték ki, a férfi pedig már jelezte, hogy fellebbezni fog. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: Köszi, ha a Rádió 88-at hallgatod, ha azon gondolkodsz, holnap hogyan öltözz fel, talán tudok segíteni. Holnap reggel 15 fokot mérhetünk, így ha korán kezded a napot, a réteges öltözködés nem árt. Az ernyőt otthon hagyhatod, eső nem várható, délután pedig 30 fok lesz, sok napsütéssel, így a napszemüveg is legyen nálad. Ne tekerj el, pár perc és jönnek a hírek. Szakmai segítséget kérhetnek az iskolák a Diákok Hangja témanaphoz. Szeptember 14-e és 25-e között minden intézmény megrendezheti ezt a témanapot, amiben a diákok bekapcsolódhatnak a tanulásukat és az iskola életét érintő közös gondolkodásba és szemléletformálásba. Ennek lebonyolításában nyújt segítséget a Szegedi Motiváció Műhely, akik az első 5 jelentkező Csongrád-Csanád vármegyei iskolának egy 2 órás szakmai workshopot tartanak. Fejes József elnök elmondta, az intézmények e-mailben tudnak jelentkezni a következő napokon.
1: A kollégánk e-mailben fogadja a jelentkezéseket, varga.andrea@motivacioműhely.hu. A Motiváció Egyesület viszonylag széles körű tapasztalatokkal rendelkezik annak kapcsán, hogy hogyan vonhatók be a tanulók az együtt gondolkodásba, és ezeket a tapasztalatokat szeretnénk átadni.
0: Meghalt egy munkás, miután lezuhant a szegedi kormányhivatal tetejéről. A Szegeder úgy tudja, hogy az alpinista ma dél körül a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal tetejéről 15 métert zuhant. Az épület mellett található vármegyei terem tetejére esett, ahol életét vesztette. A rendőrség elmondása szerint az ipari alpinista eddig ismeretlen okokból esett le. Az ügyben nyomozást indítottak. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV. Idén 50-2027 nyaráig további 300 helyiségbe szerelnek klímát, ősztől pedig megkezdik a régi járművek vezető fülkének a klimatizálását is, jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Buszok terén már jobban állnak, ott már szinte minden jármű klimatizált. És 2026-ban is megválasztják az év erdei kerékpárútját. A kezdeményezés célja, hogy megtalálják Magyarország legkedveltebb erdei kerékpárútját, miközben az erdei kerékpározásra, az aktív életmódra és a környezet tudatos közlekedésre is felhívják a figyelmet. Kedvenc bringa útvonalad szeptember 13-áig nevezheted. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: Rádió 88.
1: What we're saying is not protesting.

0: boldogságot.
1: Rádió 88. Hey! Az életünk része. Baby, never mind.